0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Fehérvári Gábor Alfréd, vagyis Freddy zenei karrierje előtt kereskedelmi főiskolára járt, amit el is végzett, majd irodai asszisztensként dolgozott Győrben. Már 2010-ben zenélt és volt a kisebb fellépései egyik barátjával, akinek a zenekarában rendszerint nem csak énekelt, hanem gitározott is. A TV2 egyik tehetségkutatójában a negyedik helyig jutott, ezután 2015-ben Mary Jo című első saját dalával vezette is a slágerlistákat. 2016-ban bejutott a Dalba, majd vezette is ezt a műsort, 2020 óta pedig a Szerencse Szombat című műsort vezeti, ahol Kovács Áron helyét vette át.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban Freddytől is meghallgatunk egy dalt, már is.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basic-kel a magyar televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ectomorph, a Blackout, az Animal Cannibal, Szeszenyi Enikő, a Jazz Megaz lemezein, de kísérte már például a Balkán Fanatikot, a Pablo Honeyt és Submace Mastert is.
1: Trend Night.
2: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fonogram Díjas Group & Swing zenekar mindig kiemelkedő helyet foglalt el a magyar zenei palettán, és megtiszteltetéssel tudhatja magának a szakma és a közönség egybehangzó elismerését. Koncertjeiket a kiemelkedő zenei minőség, sodró lendületű koreográfiák, felhőtlen jókedv és a közönségüket is magával ragadó pozitív energia fémjelzik. Negyedik Játszom Tovább című nagylemezük az eddigi legsokszínűbb mind közül, igazi zenei csemege a soul, a rap, a twist, a rockabilly és a swing szerelmeseinek egyaránt. A zenei irányzat, a hangzás és a színpadkép alapjaiban való megreformálása a stílusjegyek megtartásával már korábban a zenekar célkitűzései között szerepeltek. Mindezekre Mihály Réka visszatérésével és az új férfi frontember Mujahid Zoli érkezésével nyílt lehetőség, hogy a zenekar az eddigi legerősebb oldalát mutassa meg.
1: Trend Night.
2: A Group & Swing-től is meghallgatunk egy dalt, na, hogy itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Jamben Magyarország első számú Jazz World Fusion zenekara 25 éves fennállása alatt számos hazai, valamint nemzetközi díjat és elismerést szerzett. 2019-ig a zenekar összes stúdió és néhány koncertlemezét is jelölték a Mahasz díjára, Jazz vagy World Music kategóriában. 2002-től kezdődően 42 országban vendégszerepeltek Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában. A Jabe az egyik legkeresettebb magyar jazzzenekar a nemzetközi fesztiválokon. A Jabe egyedi zenét játszik, melyben a jazz keveredik a magyar és a világzene különböző elemeivel. A zenekar első számú komponistája Borabás Tamás, aki talán a legvirtuózabb magyar basszusgitáros is egyben.
1: Trend Night.
2: A Jabétól mindjárt meghallgatjuk az egyik kedvencünket, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A jazzgitáros Olász Szabolcs 1982-ben született Budapesten, és akárcsak a legtöbb zenész már gyermekkorában a muzsika felé fordult. Bicskei nevelkedése során hegedülni tanult a helyi zeneiskolában, tinédzserként döntött úgy, hogy hangszert vált, így 15 évesen a hegedűt gitára cserélte. 2001-ben felvételizett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzgitár szakára, ahol 2005-ben előadói és tanári végzettséget szerzett. 2002-ben Mester Dániel szaxofonossal, Sós Márton bőgőssel és Mohai András dobossal saját formációt alapított, Olász Szabolcs Quartet néven, amit a hazai jazz szinte kritikusai és élvezői egyaránt lelkesen fogadtak.
1: Trend Night.
2: Olász Szabolcsék felvételével folytatjuk most a különleges zenei válogatást.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Bossa Beat zenekar 2008 nyarán alakult azzal a céllal, hogy a bossa nova, a jazz és a pop világát ötvözze egy új fiatalos felfogásban. Az eleven melódikus énekdallamot a hétköznapok apró dolgaival foglalkozó életszerű, édes-keserű magyar dalszövegek teszik teljessé. Nagy lemezük 2009-ben jelent meg szerzői kiadásban, Pesti Bábok címmel.
0: Trend Nights.
1: A különleges zenei válogatásban már is a Bossa Beat érkezik.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pankasztik már fennállásának első éve után kimagasló sikereket ért el, kuriózumnak számító hangzásukkal hiánypótló színfoltként tűntek fel a magyar könnyű zenei palettán. Django Pop névre keresztelt stílusuk a boldog békeidők jazzes hangzásvilágát elegyíti a modern pop és világzene egyediségével. A Monarch Swing és a cimbalom hangjának ötvözése nemzetközileg is eredeti zenei koncepció, amely az énekesnő Pálmai Panna derűs energikus kisugárzásával párosulva teszi utánozhatatlanná a Pankasztikot. A zenekar elsősorban Kálmán Tamás dalszerző és a formáció saját szerzeményeit játssza, néhány merész, szellemes feldolgozással színesítve a repertoárt.
1: Trend Night.
2: A Pankasztik következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar 2003 májusában alakult, és olyan zenészekből áll, akiket egytől egyig inspirált a 60-as, 70-es évek zenei világa. A zenekar alapítója Novai Gábor, a zenekar énekesnője Marót Viki. Az együttes másfél évtizedes fennállása alatt saját műfajt teremtett, amely aktuális zenei irányzatokat ötvöz a múlt század derekán született tánczenei műfajokkal, megalakulása óta töretlenül koncertezik. Működésük első éveiben állandó házi zenekara voltak a Banáhé, avagy Túlélni Bagi Nacsát című tévéműsornak, később az évek során számtalan egyéb szórakoztató, zenés, televíziós és rádiós műsor visszatérő vendége voltak.
1: Trend Night.
2: Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar érkezik már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szűcs Gabi Budapesten a Könyves Kálmán gimnáziumba járt, majd érettségi után a Gornagy Mária színi tanodában színészmesterséget tanult. 19 évesen kezdett Silk Olga tanárnőnél énekelni, ez alatt a Víg Színház darabjaiban lépett fel. Elvégezte az OSK előadó művészi kurzusát, ének előadó művész szakon, jazz táncot tanult még emellett. Tagja volt a Cotton Club Singersnek, készítettek dalokat a Stereo Swing-el, és nagyon sok dalt vettek fel szóló produkciójával is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban itt a Trend FM-en már is Szűcs Gabi énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazzlemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája, Réger Attila, letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotóműhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a hagyományos swing elemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pink and the Panthers 2017 novemberében alakult, mind az öten a kőbányai zenestúdió tanulói. 2018-ban a budapesti Füles Bagoly tehetségkutatón bejutottak a 10 legjobb zenekar közé, majd ezután a jazzy dalversenybe is neveztek, ahol második helyen végeztek. Dalaikat a zenekar billentyűse szerezte, akire hatással volt például az Incognito és a Jamiroquai, tehát a jazz és a populáris zene fúziója jellemzi a hangzásvilágot. A célkitűzésük az igényes zene népszerűsítése és hogy minél több helyen élő zene szóljon. Nagyon fontos számukra, hogy a dalaik szövege értéket képviseljen és harmóniát képezzen a zenével. Lelkesek, mert végre olyan zenét játszhatnak, ami róluk szól, hisznek benne, hogy ez a siker kulcsa.
1: Trend Night.
2: Következik is a Pink and the Panthers, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

által értesítjük, hogy az álomgyárban a párna elfogyott. Párna nélkül nem gyárthatunk át.

Ennyi volt most a Trend Night. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trend Night.

0: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Fesztivál.
1: A 35. Művészetek Völgye idén nem csak koncertekkel, színházi előadásokkal és kiállításokkal várja a látogatókat, hanem egy maradandó köztéri alkotással is gazdagodik. A fesztivál megnyitóján július 24-én avatják fel Kapolcs központjában Szilágyi Csilla Mikrokozmosz 3 című szobrát, amely ettől kezdve a település kortárs művészeti gyűjteményének része lesz. Az alkotás különlegessége, hogy helyi alapanyagokból készült, a betonba a környéken gyűjtött kövek is bekerültek, így a mű szó szerint is a tájhoz kötődik. A szobor környezete is teljesen megújult. A teret zöld felületekkel és virágágyásokkal tették barátságosabbá, amelyekbe őshonos magyar vadvirágokat ültetnek. A kezdeményezés nem csak esztétikai szempontból fontos, hanem a helyi élővilágot és a beporzó rovarok védelmét is szolgálja. A szervezők azt tervezik, hogy a jövőben minden évben egy új köztéri alkotással bővül majd Kapolcs kortárs gyűjteménye. Így a Művészetek Völgye nem csak 10 napra tölti meg élettel a települést, hanem hosszú távon is nyomot hagy a tájban és a közösség életében. Aki idén ellátogat a fesztiválra, már ezt az új műalkotást és a megszépült közteret is felfedezheti a programok mellett.
0: Koncert.
1: Egy igazán rendhagyó koncerttel ünnepli 60. születésnapját Gangsta Zoli. Augusztus 15-én a Budapest Park ad otthont a Gangsta 60 fesztiválnak, amely nem egyszerű jubileumi buli lesz, hanem egy zenei időutazás is. Az este során színpadra lépnek azok a zenekarok, amelyek meghatározó szerepet játszottak a pályafutásban. Fellép többek között a Zsolt és a Fosfejűek, a Dos Diabolos, a KGB, a Sex Action, az Action, valamint természetesen a Gangsta Zoli és a Kártel is. A közönség így egyetlen este alatt végig követheti az előadó több évtizedes zenei pályáját, a punkos kezdetektől a hard rockon át egészen a rappig. Gangsta ráadásul ezúttal nem csak mikrofont ragad, basszusgitáron, gitáron és a dobok mögött is láthatja majd a közönség. A szervezők szerint ez egy egyszeri és megismételhetetlen koncert lesz, ahol a régi slágerek, a különleges vendégek és a nosztalgikus hangulat egyaránt főszerepet kapnak.
0: Kiállítás.
1: Ha valaki lemaradta a jubileumi 10. Zsolnai Fényfesztiválról, még nincs késő bepótolni az élményt. A fesztivál két leglátványosabb kiállítása augusztus végéig továbbra is várja a látogatókat Pécsen. Az M21 galériában a Vasarely by Light című tárlat a fény, a tér és az érzékelés kapcsolatát állítja középpontba. A látogatók itt nem csupán szemlélői az alkotásoknak, hanem aktív részesei is, hiszen minden mozdulat és nézőpontváltás új vizuális élményt teremt. A Pécsi Galériában ezzel párhuzamosan Palotai Gábor Lehetséges tájak című kiállítása kínál különleges utazást a digitális művészet világába. A Svédországban élő magyar alkotó videó installációi és animációi a valóság és a virtuális tér határait feszegetik, miközben a Bauhaus és Viktor Vasarely vizuális örökségét is megidézik. Mindkét kiállítás azt bizonyítja, hogy a kortárs fényművészet jóval több látványos effekteknél gondolkodásra, felfedezésre és játékra hívja a közönséget. A nyári pécsi kirándulást ezek a tárlatok is különleges kulturális élménnyé tehetik, ráadásul még hetekig megtekinthetők.
0: Koncert.
1: Augusztusban ismét országszerte felcsendül az orgona zene. Az Orgona.fesztivál augusztus 3-a és 30-a között 19 városban várja a közönséget összesen 24 koncerttel. A Filharmónia Magyarország koncertsorozata évről évre azt bizonyítja, hogy az orgona nem csak a templomok hangszere, hanem sokszínű koncert élményt is kínál. Az idei programban a klasszikus művek mellett filmzenék és különleges hangszerpárosítások is helyet kapnak. A fesztivál egyik legjobban várt eseménye José Cura, világhírű argentin tenor és Szamosi Szabolcs Lisztdíjas orgona művész közös koncertturnéja, amely Pécset, Esztergomot, Békés Csabát és Debrecent is érinti. A közönség olyan kiváló művészek fellépésével is találkozhat, mint Miklósa Erika, Karosi Bálint, Pál Úr János vagy Forgó Boglárka. A koncerthelyszínek között a nagyvárosok mellett kisebb települések is szerepelnek, többek között Tihany, Balatonboglár, Martfű és Bácsalmás. Az orgona pont különlegessége, hogy a történelmi templomok akusztikája és hangulata önmagában is felejthetetlen élményt ad a koncertekhez. Ha valaki szeretné felfedezni, milyen sokszínűen szólalhat meg az orgona, augusztusban országszerte számos koncert közül válogathat.
2: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
3: Debrecen és környéke a csodatévő vizek birodalma. A legenda szerint, ha az Alföldön egy pásztor leszúrja a botját, ott termálvíz fakad. Valóban, ezen a vidéken egymást érik a mozgásszervi, nőgyógyászati, idegrendszeri és bőrbetegségek kezelésére alkalmas gyógyvizek, strandok és élményfürdők. A belvárosból villamossal is elérjük a nagy erdőt, ahol a 19. század végén bővízű forrásra bukkantak. Erre épült az első fürdőház és vigadó. A klasszicista épület évtizedek óta étterem, a gyógyulni és pihenni vágyokat pedig egy futurisztikus élménybirodalom, az Aquaticum várja. A trópusi hangulatú mediterrán élményfürdőben egész évben lazíthatunk. Nyáron a strandon a gyerekeket csúszdák, vízágyúk és kalandmedence, a fiatalokat sportpályák és úszómedence, a felnőtteket gyógy és relaxációs medencék várják. Beregfürdői gyógy és strandfürdő. Beregfürdő. Karcag környékéről három dolog biztosan az eszünkbe jut. A kunok, a birkapörkölt és a bereki gyógyvíz. Míg kezdetben a forrás vízét deszkából ácsolt medencében gyűjtötték Beregfürdőn, napjainkban 12 medence, árnyas fákkal övezett strand, szaunaház várja a vendégeket. Nyáron havonta rendeznek fürdőbált és strandrólpabda versenyre is benevezhetünk. Kamilla gyógyfürdő, Balmazújváros. A Semsei kastély egykori parkjában épült fürdő gyógyvizét ízületi megbetegedések kezelésére ajánlják, emellett gyermekmedencék, élménymedencék kínálnak kikapcsolódást. A fürdő különlegessége, hogy itt van az ország legnagyobb szaunaháza, amelynek gyógyhatását egy időben akár százan is élvezhetik. Bocskai strand és gyógyfürdő, Hajdúböszörmény. A Hajdúk fővárosában ki másnak a nevét viselhetni a fürdő, mint Bocskai István fejedelmét. A helyi gyógyvíz ízületi bántalmak, nőgyógyászati és pajzsmirigy problémák kezelésére alkalmas. A nyári szezonban strandolni is lehet, élményelemekkel ellátott termálmedencék, feszített víztükrű sportmedence és gyermekmedencék várják a látogatókat.

0: természeti panaszokra nyújt enyhülést. Hajdúszoboszló a kimagasló turisztikai szolgáltatásai kínálatának köszönhetően elnyerte a Magyarország kincsei gyógyhely védjegyet. A város az egészségtudatos, a családos és az aktív programokat kereső vendégeknek egyaránt egész évben ajánlott úticél.
1: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: liquid spirit. Liquid spirit. Clap your hands now.
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó reggelt kívánok, 6 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Az Egyesült Államok újabb légicsapásokat hajtott végre iráni katonai célpontok ellen, miközben Donald Trump amerikai elnök további katonai fellépést helyezett kilátásba. Az elnök ugyanakkor jelezte, továbbra is nyitott a diplomáciai rendezésre. Az amerikai középső parancsnokság szerint a 6 órás hadművelet során parancsnoki központokat, légvédelmi állásokat és más katonai létesítményeket támadtak a Hormuzi szoros térségében. Az amerikai hadsereg közölte, hogy ismét érvényesíti az iráni kikötők elleni tengeri blokkádot. A művelet során 2 kereskedelmi hajót eltérítettek, egy iráni kikötő felé tartó olajszállító tartályhajót pedig harcképtelenné tettek. Irán válaszul újabb rakéta és dróntámadásokat indított Bahrein, Kuvait és Jordánia irányába. Kuvait 21 drón és 4 robotrepülőgép megsemmisítéséről számolt be, még Bahreinben ismét óvóhelyekre küldték a lakosságot. Marokkó megállapodást írt alá arról, hogy csatlakozik a gázai övezet biztonságáért felelős nemzetközi stabilizációs erőhöz. A vállalás szerint magasrangú katonatiszteket, csendőrségi és rendőri egységeket küld a térségbe, valamint egy tábori kórház működtetéséhez is hozzájárul. Az amerikai kezdeményezésű békefolyamat részeként létrehozott misszióhoz eddig Indonézia, Kazasztán, Koszovó és Albánia is csatlakozott, míg Egyiptom és Jordánia a leendő palesztin rendőrség kiképzését vállalta. Bóka János lehet a befutó a Fidesz frakció vezetői posztjára, így értesült a 24.hu. Kedden frakcióülést hívtak össze a pártnál, a fő napirendi pont a képviselő csoport új vezetőjének megválasztása volt. A portál szerint a párt és a frakció többsége jelenleg Bóka Jánost, az előző Orbán kormány Európai Uniós ügyekért felelős miniszterét támogatja. A politikus még csak a 2. képviselői ciklusát kezdte meg az országgyűlésben, így nem esik a 12 éves mandátum korlátozás alá.
1: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,7%-os csökkenéssel 140.857 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 25 milliárd forint volt, a vezető részvények árfolyama gyengült az előző napi záráshoz képest. A MOL 0,7%-kal 4.220 forintra csökkent, az OTP 0,3%-kal 4.430 forintra esett, a Magyar Telekom 1%-kal gyengült 2600 forintra, a Richter 1%-kal csökkent és 12.010 forinton fejezte be. Vegyesen zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 1%-kal, a frankfurti DAX 0,5%-kal gyengült, a párizsi CAC40 ezzel szemben 1%-os emelkedéssel zárt, a milánói mutató 0,8%, a madridi börze pedig 0,4%-os minusszal fejezte be. A tengeren túlon enyhén pluszos volt a mérleg, a Dow Jones gyakorlatilag stagnálásban zárt, viszont 0,4%-kal emelkedett az S&P 500 és 0,9%-kal a technológiai Nasdaq. Horvátországban 4,5%-ra lassult az infláció júniusban, a májusi 5,2%-ról. Havi szinten a fogyasztói árak átlagosan 0,4%-kal csökkentek, éves összevetésben a lakhatás, a víz, villamosenergia és gázellátás, valamint az egyéb tüzelőanyagok drágultak a legnagyobb mértékben 12%-kal. Az árindex fő összetevői közül az energia éves alapon 13%-kal, a szolgáltatások 8%-kal, az élelmiszerek, italok és dohánytermékek 1,8%-kal drágultak. Ukrajna évi 10 millióról 20 millióra emeli dróngyártási kapacitását, közölte az ukrán elnök. Az államfő hozzátette, hogy az ukrán elfogó drónok már a Shahid típusú drónok legalább 90%-át megsemmisítik. Ukrajna először került közel ahhoz, hogy Patriot légvédelmi rakétarendszerekhez gyártson rakétákat, és a történelem során a harmadik országgá válhat, amely ilyen megállapodással rendelkezik.
1: Időjárás jelentés.
2: Eleinte nagy területen lesz erősen felhős vagy borult az ég, majd a felhős tájakon fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet és kisüt a nap. Délelőtt a Dunántúlon eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat, majd délután lokálisan másutt is. A szél csak zivatarok környezetében lehet átmenetileg erős. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a kategóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
3: 2026. július 16-a van csütörtök reggel 6:30. Önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n. A mikrofonok mögött a következő 4 órában Somodi Evelin hírszerkesztő.
4: Wow.
3: Ugye? Én pedig Németh László vagyok. Milyen időnk lesz ma? Olyan füllett volt tegnap, nem szerettem.
4: Hát ma is senki előfordulhat füllett idő egyébként.
3: Igen?
4: Most is van esély egy kis esőre, úgyhogy igen, abszolút jöhet még füllett idő, de most így reggel én sem éreztem talán annyira annak, úgyhogy talán megússzuk ezt. Említetted tegnap a rovarokat, akik megbolondulnak ettől igen. az időjárástól, talán ma nyugodtabbak lesznek.
3: Reméljük, hogy így lesz. Minden esetre a hőmérsékleti értékek tekintetében is talán elkényeztet minket a nyár, ugye nem lesz olyan nagyon-nagyon meleg.
4: Nem, és most ez így lesz egész héten, ez a 29-34 fok közötti csúcsok, de ahogy láttam, a jövő héten sem lesz újra hőkupola felettünk, sőt, ez az igazi kellemes nyári idő jön.
3: Teljesen jó. Nézted tegnap a meccset?
4: Nem.
3: Nem?
4: Sajnálom.
3: Na,
4: bár
3: tessék.
4: A szurkolói felvezetés után ez így hatalmas, hát nem is tudom, rossz hír, de hát ez van.
3: Én 75 percet bírtam. Akkor még 1-0-ra vezetett Anglia, vagy 0-1-re, vagy nem tudom mire, mindegy. Szóval Anglia vezetett egy góllal. Hát mondom, ez már béke és boldogság, az angolok tovább jutnak, és akkor, amikor keltem hajnalba, akkor láttam, hogy hát nem. Na mindegy.
4: Nagy fordulat volt, igen.
3: Izgalmas lesz, meg hát az is, azon gondolkodtam, hogy az argentinok meg a spanyolok azért értik egymást, ugye? Tehát, hogy ott a meccsen ott beszólogatnak, meg minden, hogy talán mind a kettő. Hát a spanyolok biztos spanyol nyelvűek, az argentinok. Spanyolok biztos beszélnek spanyolul. Oké.
4: Okay, lehet, hogy majd megpróbálják megbeszélni egymással a dolgot.
3: Igen. Így van, hogy kinek merre, hány méter, és stb. Azonnal jönnek a hírek, előtte beszéljünk arról, hogy a Walterek ünneplik nevük napját, akiknek a neve germán eredetű, a jelentése pedig uralkodó, tevékeny plusz nép vagy sereg. Ezt nem tudom, hogy hogy rakták össze ilyen rövid népbe, de minden esetre minden Waltert Isten éltessen, azokat is, akiknek születésnapjuk van. Jövünk a hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Újabb légi csapásokat hajtott végre az Egyesült Államok iráni katonai célpontok ellen, közben Donald Trump további katonai fellépést helyezett kilátásba.
4: Az amerikai elnök ugyanakkor jelezte, továbbra is nyitott a diplomáciai rendezésre. Az amerikai középső parancsnokság szerint a 6 órás hadművelet során parancsnoki központokat, légvédelmi állásokat és más katonai létesítményeket támadtak a Hormuzi szoros térségében. Az amerikai hadsereg közölte, hogy ismét érvényesíti az iráni kikötők elleni tengeri blokkádot. A művelet során 2 kereskedelmi hajót eltérítettek, egy iráni kikötő felé tartó olajszállító tartályhajót pedig harcképtelenné tettek. Irán válaszul újabb rakéta és dróntámadásokat indított Bahrein, Kuwait és Jordánia irányába. Kuwait 21 drón és 4 robotrepülőgép megsemmisítéséről számolt be, míg Bahreinben ismét óvóhelyekre küldték a lakosságot.
3: Jelentős vasúti járműbeszerzési program indulhat a hazahozott uniós forrásokból. Egyebek mellett erről is beszélt a közlekedési és beruházási miniszter a Trend FM-nek.
4: A tárcavezető azt mondta, a H-flotta több intercity vonal és egyes balatoni járatok járműparkja is megújulhat, miközben az országos közlekedés szervező a BKK-hoz hasonlóan hangolná össze a menetrendeket, tarifákat és utastájékoztatást. Vitézi Dávid a Budapest-Belgrád vasútvonal indulásával kapcsolatban optimista.
5: A helyzet most úgy fest, hogy a vonatbefolyásoló rendszer, ami kritikus eleme annak, hogy elindulhasson a személyforgalom, ennek a telepítése megtörtént. Találtak szoftver problémákat benne még a MÁV szakemberei. A kínai szállító jelenleg hibajavítást végez. Erre a határideje jövő héten van. Ha a hibákat kijavítja határidőre, akkor augusztus első felében el tudnak indulni azok az úgynevezett sötétüzemi próbák, ahol már mintha utasok is lennének, úgy közlekednek a vonatok, és azt ki lehet tesztelni, hogy minden tényleg úgy működik a valóságban, ahogyanak kéne, és ha ott minden rendben van, akkor néhány héttel később, akár szeptemberben elindulhatna a személyforgalom. De ameddig a kínai szállító nem felel meg mindenben az európai vasútbiztonsági sztenderdeknek, addig mi nem vesszük át, és addig nem indulhatnak el a személyszállító vonatok. Optimista szenárióban, ha minden jól megy, akkor ez már ősszel lehetséges. Ha nem sikerül minden hibát időben kijavítani, vagy a tesztek során nem várt problémák lesznek, akkor ez tovább fog csúszni. A biztonság az elsőből nem engedünk.
3: Mintegy 800 milliárd forintnyi kifizetést teljesített a megszűnt energiaügyi minisztérium az utolsó két hónapjában, ezt közölte a gazdasági és energetikai miniszter.
4: A teljesítések között tanácsadói, kommunikációs és rendezvényszervezési megbízások is szerepeltek. Kapitány István szerint a szerződött partnerek között Mészáros Lőrinchez és Balási Gyulához köthető cégek is feltűntek. A tárcavezető azonnali átvilágítást és jogi lépéseket helyezett kilátásba.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,7%-os csökkenéssel 140.857 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma 25 milliárd forint volt, a vezető papírok árfolyama gyengült az előző napi záráshoz képest.
4: A MOL 7%-kal 4220 forintra csökkent, az OTP 3%-kal 4430 forintra esett, a Magyar Telekom 1%-kal gyengült 2600 forintra, a Richter 1%-kal csökkent 12010 forintra.
3: Vegyesen zártak a nyugat-európai bőrzék.
4: A londoni FTSE 1%-kal, a frankfurti DAX 0,5%-kal gyengült, a párizsi CAC-on ezzel szemben 1%-os emelkedéssel zárt, csökken viszont Milánó is 0,8%-kal és Madrid 0,4%-kal esett vissza.
3: Nézzük, hogy mi történt az Egyesült Államokban tegnap, ahol a Dow Jones mindösszesen 200-ad, az S&P 500-as 0,4%-kal erősödött a nap végére, a Nasdaq kompozit 0,9%-os pluszban zárt. Az ázsiai bőrzék közül a tokiói Nikkei, amely a térségben irányadó 2,6%-os mínuszban, a Shanghai Composite 0,8, a dél-koreai Kospi 6%-kal került lejjebb, Szingapur 0,5%-kal korrigál lefelé. A hongkongi Hang Seng 1,9%-kal erősödik, az indiai Sensex 0,2%-kal áll a pozitív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,1%-kal csökkent, $79.57-re, a Brent jegyzés jár a 0,2%-os mínuszban $84.80. Egy uncia aranyért $4,038.40 kell fizetni a világpiacon, a sárga nemes fém árfolyama 0,3%-kal korrigál lefelé.
0: Időjárás jelentés.
4: Eleinte nagy területen lesz erősen felhős vagy borult az ég, majd a felhős tájakon fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet és kisüt a nap. Délelőtt a Dunántúlon eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat, majd délután lokálisan másutt is. A szél csak zivatarok környezetében lehet átmenetileg erős vagy viharos, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható.
3: A Balaton 24 fokos, a Fertőtő 23, a Tiszató pedig 26 fokos, mindannyian fürdőzésre csábító értékekkel bírnak. A tengerek közül a földközi

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Jó reggelt és szép napot mindenkinek. Már nem a mesterséges intelligencia chat robotjaiban, Instagram posztokban, influencerekben bíznak a kínai kereskedelmi cégek, hanem a TikTok webshopjában. Az új közösségi média felületen élő videókban beszélnek a termékekről, akár órákon keresztül, amelyek egy kattintással megvehetők. Az új online marketing eszköz annyira népszerű, hogy idén 1000 milliárd dolláros forgalmat produkál, és a nézettséget tekintve veszélyezteti a Netflixet, értékesítésben kihívója a Googlenek és a Metának, de az Amazon.com-nak is nagy fejtörést okoz. A hazai kisvállalkozók számára egyelőre Ausztrián keresztül elérhető, de hamarosan megérkezik Magyarországra is. Wolf Gáborral, a Marketing Kommandó alapítójával Nagy Károly beszélgetett.
0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
2: Azt megszokhattuk az elmúlt időszakban, hogy az online marketing hihetetlen fejlődésen ment, és meg persze jelenleg is megy keresztül. Már lehet beszélni például arról, hogy beállítja az ember önállóan akár egyébként a chatrobotokat, akár mondjuk mesterséges intelligenciát vesz igénybe, de úgy tűnik, hogy a Netflix babérjaira tör gyakorlatilag a TikTok, mert hogy már nem csak videókat lehet feltölteni, hanem más módszer is van arra, hogy valaki kapcsolatba kerüljön a céggel. Egyrészt mi ez a módszer, másrészt ez miért érdekes egy egyébként online marketinggel foglalkozó cégnek?
3: A módszer az a TikTok Shop, és már itt szakmai körökben megy a

0: az, hogy ez jön Magyarországra. Ugye a TikTok nemrég bejelentette, hogy ezt bevezeti egy pár európai országban, a legközelebb hozzánk Ausztria, ahol már elérhető, és bár ők sosem csinálnak olyat, hogy nyilvánosan bejelentik, hogy akkor X-edikétől Magyarországon is, várható, hogy ez szeptemberre, meg akár a Black Friday karácsonyi időszakra itt tegyem. És igazából ez egy nagyon egyszerű vásárlási folyamatot tesz lehetővé. Tehát ha valaki néz a TikTokon egy flippet, amiben bemutatnak egy terméket, akkor csak ott megjelenik annak az ikonja, linkje, hogy megveszem, és a felületen keresztül tudom megvásárolni, kifizetni. Tehát egyszer, ha én mint fogyasztó beregisztráltam, ezt az impulzus vásárlást, ezt ilyen iszonyatosan könnyűvé teszi.
1: És ez online marketing cég számára, mint amit ti vagytok, miért lehet hasznos?
0: Nekünk kevésbé, inkább azoknak, akiknek webshopja van. Tehát aki bármilyen terméket forgalmaz, akár kézműves termékek, azoknak azért zseniális, mert eddig a TikTok az egy olyan felület volt, ahol az emberek inkább inspirálódtak, vagy szórakoztak, de nagyon keveset vásároltak, ahhoz hirdetni kellett. De ezzel kapunk egy olyan gombot, amivel egy kattintással az ügyfeleink megvehetik a termékeinket. Tehát az a tapasztalat, hogy azokban az országokban, ahol ezt bevezetik, a TikTok az egy nagyon markáns forgalomforrás a webshopoknak. És különösen van egy olyan jelenség, amit ott alkalmaznak, ez az úgynevezett live shopping, amikor egy élő videóban mutatják be a webshoposok a terméket. Ez egy kicsit olyan, mint a teleshop annó, amit szerintem egy mindenki leszólt, de azért mindenkinek volt otthon egy, nem tudom, egy szobabiciklije, vagy egy kése a teleshopból, tehát azért shoppingoltunk onnan rendesen. És ezt hozta vissza, és azért mondják azt, hogy versenyeznek a Netflix-el, mert ezt elkezdték az influencerek, a webshopok annyira szórakoztatóan csinálni, annyira szórakoztatóan adnak el ilyen élő videókban, hogy már vannak országok, ahol ez tényleg konkrétan elkezd versenyezni azzal, hogy az emberek mennyi időt töltenek a Netflix vagy a TikTok shop élője előtt.
1: Azért ez mondjuk durván hangzik, mert lehet, hogy akkor ez a műfaj is kitermel sztárokat. Most nem jut eszembe annak a német fickónak a neve, aki ebből sztár lett, és azt hiszem most már meg is hal, de évtizedekig.
0: Igen, de volt a Billy Mays, az a híres amerikai.
1: Ez komoly sztárokat termelt, annak ellenére, hogy a magának ennek a televíziós változatát, azt mindenki, hogy mondod, leszólta. Érzékeli egyébként akár a Netflix, akár a más streaming szolgáltatók, vagy uram, bocsá, például az Amazon.com az ilyen jellegű veszélyt?
0: Biztos, mert a számok nem hazudnak. Tehát ez a trend Kínából indult, Kínából már két évvel ezelőtt, tehát a 2024-ben már több mint 300 milliárd dollárnyi értékesítés történt live shoppingon keresztül. Tavaly már ez 600 milliárd dollár fölött van, és idén a prognózis az, hogy 1000 milliárd dollár fölött lesz csak az, amit így élő. És ott már akkora biznisz, hogy nagyon sok fiatalnak ez a munkája. Ő live shopper. Reggel föl kell, beáll a kamera elé, és tart egy 2-3 órás élőt, ahol termékeket mutat be, beszél a követőkkel, reagál, esetleg meghív vendégeket, meghív az influencereket, tehát hogy tényleg izgi, érdekes szórakoztató legyen. Aztán utána ebédszünetben tanul egy kicsit a termékekről, de utána tol még egy élőt, és kész ez a munkanapja. Komplett stúdiók épültek ki, a háttéripara, ugye látszik, hogy ez egy hatalmas pénz, tehát háttéripar is képült, úgyhogy itt most a többi platform is kapkod, hogy ők is tudjanak valami hasonlót csinálni, de hát ebben messze elő van a TikTok.
1: Kínában van az anyacége a TikToknak, Brazíliában még csak-csak lehetett terjeszkedni, de akár ez az Egyesült Államokban most mehet, mert ugye a TikTokkal kapcsolatban ott nemzetbiztonsági problémát vetettek fel, és hát hasonló lenne a kérdésem Európával kapcsolatban, tehát hogy az mondjuk Ausztriát nem zavarja, hogy kínai hátterű a TikTok?
0: Jó kérdés. Ezt bevallom, nem értek. Hát az olyasmi, amit majd a politikusok elintéznek, de már terjedt, tehát a TikTok shop ugye Ausztriában már elérhető, az EU több országában elérhető, tehát szerintem ezt ők valahogy megoldották. Engem inkább az érdekel, mint marketinges, meg kis vállalkozókkal dolgozó, hogy ők ezt el tudják kezdeni használni, és el tudnak kezdeni ezen a csatornán keresztül belépett termelni. Ráadásul szerintem ez most egy olyan lehetőség, mint annó, aki először kezdett el facebookozni, aki először kezdett el social mediazni, aki először kezdett el tiktokozni, ugye azok, akiknek ma több százezer követője, hatalmas aktivitása van, tehát ezek az ablakok nyílnak, és azt látjuk, hogy azokban az országban, ahol kinyílt, ott akik tényleg először csapnak le rá, azoknak ez egy hatalmas lehetőség. Tehát ezért Így mondanám mindenkinek, akinek van egy webshopja, hogy ezzel játszom, ezzel kísérletezzem.
1: Mennyi idő egyébként egy ilyen TikTok webshopot megnyitni, és hogyha mondjuk elkezd értékesíteni valaki, akkor mire számíthat maga a cég, mennyi jutalékot von le cserébe a forgalom generálásért?
0: Utomban van egy adminisztratív folyamat, tehát ők bekérnek céges adatokat, kialakul egy kereskedelmi kapcsolat, tehát onnan kezdve a TikTok fogja beszedni a pénzt a vevőktől és továbbítani a cégnek. Tehát ugyanúgy, mint a többi platformon, ahol valaki hirdet, van egy ilyen félig manuális, ami akár több napig is eltarthat. Amiben különleges a TikTok, hogy ők kérnek valamilyen fajta bizonyítékot arra, hogy logisztikailag rendben van a cég, tehát van a raktár, ki tudja küldeni a termékeket, tehát hogy nem csak megjelenik a platformon, de ez el is jut a fogyasztóhoz. És aztán utána, onnan kezdve ugye a TikTok árulja a cuccot, összedi be a fogyasztóktól a pénzt, és világszinten változik, de ilyen 6-9% közt van az a jutalék, amit lemondom. Most, hogyha úgy számolunk, hogy más platformokon, mint egy Metán, simán elköltünk ennyit egy termék díjából hirdetésre, ez nem rossz. Ugye a live shoppingnál, tehát amikor így élőben promotáljuk a termékeket, azt nem kell hirdetni, annak egy organikus elérése van. Tehát először a TikTokon kisebb hirdetési, vagy akár nulla hirdetési költséggel is el lehet adni a termékeinket.
1: Mennyire érzed azt, hogy egy pár, nem tudom mennyi ideje foglalkozol pont ezzel a részével a marketingnek, de hogy ez lehet akkora átutó erő, hogy más influencer platformokat veszélybe sodorhat, például mondjuk egy Instagramot, vagy ha már említetted a Metának a különböző hirdetési felületeit, vagy uram, bocsánat, Google-ét.
0: Ez olyan, mint amikor egy új játékot belép a piacra, vagy a játék térbe, mert amit az előbb említettem, kínai példa, hogy nagyon sok webshopnak a forgalmának a legnagyobb része már így live shoppingon, tehát ezen az élőzős értékesítésen keresztül realizálódik. Tehát egyszerűen csak akkora csatorna lett, ami az első helyre ugrott. Tényleg olyan sok változás van a piacon, olyan sok átrendeződés, olyan sok innováció, hogy nehéz megjósolni, hogy mi lesz, de az biztos, hogy ez egy nagyon markáns értékesítési forma. Ez nagyon sok külföldi social media szakember is ezt promotálja, hogy érdemes ezt megtanulni, mert az élőben értékesítés, ez a jövő, mindenki ezt mondja. Egyébként itt olyan már párra elkezdték, és jók a tapasztalatok, csak ugye jelenleg még a logisztikája nehézkes, tehát még nem egy kattintással lehet vásárolni, hanem ha valaki ott kommentál, akkor elküldik neki a webshop linkjét, tehát hogy egy kicsit még nehézkesebb, de már van, aki, hogy úgy elkezdett próbálni erre, elkezdett tesztelni a képességeit, elkezdte növelni, javítani.
1: Magyarországon ez akkor lehet átütő, hogyha megjelenik itt is országra vetítve ez a lehetőség?
0: Igen, és akár heteken belül várjuk. Van egy nagyon érdekes aspektus, még itt az előbb említetted az influencer business, hogy ugye az influencereknek a fő bevétele az tipikusan a szponzorációból jön. És ez is kezd megváltozni, mert sok influencer a TikTok shopon keresztül jutalékot tud kapni, hogyha egy adott webshop termékeit ő is reklámozza. És elég komoly jutalékról beszélünk, ilyen 10-20%-ot is kaphatnak a vételárból. Úgyhogy egyre több influencer kezdett el, ahelyett, hogy sokan kérdeztétek, hogy milyen szemszerüdet használok itt van, ahelyett élőket kezdenek csinálni, ahol kisfinkerik magukat, bemutatják magukat, tehát így használat közelben mutatják a terméket, és náluk lehet rákattintani, ugye a TikToknál veszem meg, de az influencer jutalékot kap, és neki semmi több dolga nincs, tehát nem kell raktározni, számlázni a semmit, csak egyszerűen promotálni a terméket, miután kötött az adott céggel egy ilyen affiliate megállapodást, aminek szintén automatizált, tehát egy pár kattintással meg lehet csinálni. Egyébként ez a funkció már elérhető Magyarországon, tehát már elkezdhetnek gyakorolni az influencerek, de ez egy nagyon érdekes ilyen kulturális váltás lesz, mert akiktől eddig megszoktuk, hogy mozgásról csinálnak posztot, meg mit tesznek, egyre több kereskedelmi tartalmat fogunk látni.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reggeli Monitor. Olyan, mint a jó kávé. Beindítja a napot. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kincsvadászat a Balatonon. Idén-nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezeres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a kincsvadászok műsor sztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombat este tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset miatt lezárták a 7. kerületben az István utcát a Hernád utcánál. A 74-es trolibusz terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Rózsák tere és az 56-os tere közötti megállókat a Csáktornyapark felé. A 79-es trolibusz szintén módosított útvonalon jár, nem érinti a Péterfi Sándor utca és a Benczúr utca közötti megállókat a Dagály utcai lakótelep felé. Erős már a forgalom a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a Szerencs utcánál, a 10-es főút bevezető szakaszán, az Ürömi úti körforgalom előtt. Mától lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt, az érintett BKK járatok terelt útvonalon közlekednek, több megállót nem érintenek. Tart a felújítás a 20. kerületben a Virágbenedek utcában, a Pacsirta utca és a Veselény utca között lezárták, a Veselény utca és a Székelyhely utca közötti szakaszon pedig továbbra is egyirányúsításra kell készülni. Pénteken 22 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
3: 7 óra van 2026. július 15-e. Önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk Kárász Zénó magyar színésznek, egyben vízilabdázónak, aki 1969-ben ezen a napon július 16-án született. Szentesen kezdett vízilabdázni, hol máshol, hiszen szülővárosában, aztán később Budapesten a Vasasban játszott, és végül 1991-ben eljutott a Színművészeti Főiskolán a harmadik rostára, mert hogy előtte nem sikerült felvételiznie, végül nem ment el a felvételire, és színi tanulmányait a Gornagy Mária színi tanodában végezte. Azóta is játszik, leginkább színpadon, 2010 óta pedig a Szegedi Nemzeti Színház művésze. Nagyon-nagyon sok sikert kívánunk neki, a továbbiakra nézve. Jövünk a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n, a hírszerkesztő Somodi Evelin, én pedig Németh László vagyok.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Az Egyesült Államok újabb légicsapásokat hajtott végre iráni katonai célpontok ellen, miközben Donald Trump további katonai fellépést helyezett kilátásba.
4: Az amerikai elnök ugyanakkor jelezte, továbbra is nyitott a diplomáciai rendezésre. Az amerikai középső parancsnokság szerint a 6 órás hadművelet során parancsnoki központokat, légvédelmi állásokat és más katonai létesítményeket támadtak a Hormuzi szoros térségében. Az amerikai hadsereg közölte, hogy ismét érvényesíti az iráni kikötők elleni tengeri blokkádot. A művelet során 2 kereskedelmi hajót eltérítettek, az iráni kikötő felé tartó olajszállító tartályhajót pedig harcképtelenné tették. Irán válaszul újabb rakéta és drón támadásokat indított Bahrein, Kuvait és Jordánia irányába. Kuvait például 21 drón és 4 robotrepülőgép megsemmisítéséről számolt be, míg Bahreinben ismét óvóhelyekre küldték a lakosságot.
3: Marokkó megállapodást írt alá arról, hogy csatlakozik a gázai övezet biztonságáért felelős nemzetközi stabilizációs erőhöz.
4: A vállalás szerint magasrangú katonatiszteket, csendőrségi és rendőri egységeket küld a térségbe, valamint egy tábori kórház működtetéséhez is hozzájárul. Az amerikai kezdeményezésű békefolyamat részeként létrehozott misszióhoz eddig Indonézia, Kazasztán, Koszovó és Albánia is csatlakozott, míg Egyiptom és Jordánia a leendő palesztin rendőrség kiképzését vállalta.
3: Ukrán dróntámadásban életét vesztette a megszállt zaporizsiai atomerőmű főmérnöke és sofőrje, az orosz állami atomenergetikai vállalat a Rosatom szerint.
4: A vállalat azt közölte, hogy a szolgálati járművet érte a csapás az erőmű közelében. A Rosatom és az orosz külügyminisztérium a történtek kivizsgálását és a támadás elítélését kérte a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségtől. Ukrajna a közleményben szereplő állításokra egyelőre nem reagált.
3: A francia nemzetgyűlés véglegesen elfogadta a halálba segítés szigorú feltételek melletti legalizálásáról szóló törvénytervezetet.
4: A jogszabály szerint a lehetőséggel csak nagykorú cselekvőképes betegek élhetnek, akik súlyos, gyógyíthatatlan, életveszélyes betegséggel és elviselhetetlen fizikai szenvedéssel küzdenek. A kérelmekről orvoscsoport dönt, a beteg pedig fő szabály szerint maga alkalmazza a halálos szert. A törvény hatályba lépéséhez még az alkotmánytanács jóváhagyása szükséges, elfogadása esetén Franciaország Európa 8. országa lehet, amely legalizálja az eutanáziát.
3: Rendészeti vezetői kinevezésekről és leváltásokról is döntött Posvai Gábor belügyminiszter idehaza.
4: A változások érintik többi közt a budapesti rendőrfőkapitányi posztot, amelyre Baricska Norbert Tamás rendőrezredest nevezték ki. Távozik több vármegyei rendőrfőkapitány is, így Pest, Nógrád, Veszprém és Vas vármegyében új vezetők vagy megbízott vezetők irányítják majd a rendőrséget. A miniszter emellett változtatott az országos rendőrfőkapitányság bűnügyi vezetésében, valamint új vezetőket nevezett ki a nemzetbiztonsági és katasztrófavédelmi területeken is.
3: A következő 5 évre erős forintot várnak az MBH szakértői, mert a magas államháztartási hiány ellenére az új kormánnyal szemben van egy komoly, megelőlegezett piaci bizalom.
4: Ez mindaddig maradhat, amíg az intézkedések bíztatóak. Vince Pétert, az MBH Befektetési Bank Advisory Desk vezetőjét hallják.
5: Nem titok az, hogy a magyar költségvetési hiány az nem alacsony, sőt, mint több inkább magas. Nem titok az, hogy növekedett az államadósságnak a mértéke, és valójában nem ezek a számok azok, amik veszélyt hordoznak, hanem talán azok, hogy a most Magyarországba fektetett várakozások, meg elvárások euróba vezetés kapcsán, hazahozott EU-s pénzek kapcsán, és ennek a hatékony gazdaságba való beforgatása kapcsán, ezek nem, vagy nem a vártaknak megfelelően valósulnak meg. Jelenleg én azt gondolom, hogy még ennek nincs jel, ami arra utalna, hogy együtt most rosszra gondolni. Úgy tűnik, hogy a kormány kommunikációja az hiteles. Kérdéses lesz majd persze a szakértői gárdának a működése, az, hogy mennyire tudják a költségvetést megregulázni, amit ugye ígértek, és jó esetben én azt gondolom, hogy megalapozott lehet a piaci várakozás.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,7%-os csökkenéssel 140.857 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma 25 milliárd forint volt, a vezető papírok árfolyama gyengült az előző napi záráshoz képest.
4: A MOL 7%-kal 4220 forintra csökkent, az OTP 3%-kal 4430 forintra esett, a Magyar Telekom 1%-kal gyengült 2600 forintra, a Richter 1%-kal csökkent 12010 forintra.
3: Vegyesen zárt Nyugat-Európa.
4: A londoni FTSE 1%-kal, a frankfurti DAX 0,5%-kal gyengült, a párizsi CAC-on ezzel szemben 1%-os emelkedéssel zárt. A milánói mutató 0,8, a madridi börze pedig 0,4%-os mínusszal fejezte be.
3: Emelkedéssel zártak a New Yorki értéktőzsde főbb mutatói.
4: A Dow Jones 0,3%-kal nőtt, az S&P 500 0,4%-kal, a technológiai Nasdaq is emelkedett, ott 0,6% volt a plusz.
3: Nézzünk körül, hogy mi történik most a piacokon. Például idehaza a bankközi deviza piacon 1 euró 359 forintba és 48 fillérbe kerül. Egy amerikai dollárért 313 forintot és 52 fillért, egy svájci frankért 388 forintot és 89 fillért kérnek. A közép-kelet-európai régióban irányadó lengyel zloty 83 forint 11 fillér, a cseh korona 14 forint 85 fillér. Egy angol font 424 forintba és 33 fillérbe kerül idehaza a bankközi deviza piacon. Ázsiában vegyes a kép, a térségben irányadó tokiói Nikkei jelenleg 2,9%-kal, a Shanghai kompozit 0,8%-kal csökken, a dél-koreai Kospi 6,9%, Szingapur 0,5%-kal korrigál lefelé, a hongkongi Hang Seng 1,9%-kal erősödik, az indiai Sensex 0,2%-kal teszi ugyanezt. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordónként 0,3%-kal került lejjebb 79 dollár 39 centre, a Brent jegyzési ára hordónként azaz 159 literenként 84 dollár 57 cent. 0,3%-kal csökkent az arany árfolyama 4038 dolláron és 50 centen jegyzik jelenleg unciánként a sárga nemes fémet. A holland gáztőzsdén az augusztus végi határidő szállításban 1 megawattórányi energiahordozó 54 euróba és 76 eurócentbe kerül. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Illegálisan működtet mintegy 60 gázturbinát Elon Musk központja, erről ír a Reuters.
4: Az üzletember XAI nevű cégének egyik adatközpontja az elektromos hálózattól függetlenül működik, az áramot pedig mobil, földgázzal működő turbinák termelik meg számára. Nem kis probléma ezekkel, hogy engedély nélkül működteti őket a cég. Ezek a létesítmények évente több ezer tonna nitrogénoxidot és szénmonoxidot bocsátanak a légkörbe. Ez főként a telephely körüli közösségeket érinti súlyosan, akik között már most is aránytalanul magas a tüdőbetegséggel küzdők aránya. Az XAI ugyanakkor állítja, csak 27 turbinát üzemeltet engedély nélkül, mivel azokhoz az ideiglenes jellegük miatt nincs szükség engedélyre.
3: A banknak kell viselnie a kibercsalásból eredő kárt, ha a tranzakciónál elmaradt az erős ügyfélhitelesítés.
4: A jegybanki kezdeményezésből törvényi előírás lett, ha a bank nem alkalmazott megfelelő kétfaktoros azonosítást, például SMS kódot, biometrikus jóváhagyást vagy más megerősítést, akkor nem hárítható át az ügyfélre a veszteség. Binder Istvánt, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvívőjét hallják.
6: A Magyar Nemzeti Bank elnöke jó egy évvel ezelőtt az egyik nagyon fontos kibercsalók elleni lépésként jelentette be azt, hogy Nemzeti Bank elvárja, hogyha nincs ilyen erős ügyfélhitelesítés, valamilyen oknál fogva elmarad a bank részéről, akkor bizony ez olyan fokú kockázatot jelent az ügyfél oldaláról, hogy a ügyfél helyett, a fogyasztó helyett a banknak kell viselni a kibercsalásból eredő kárt. Ez a kezdeményezés, ez pénzforgalmi törvény módosításává érett, és tulajdonképpen azért hívja, és azért hívta fel a figyelmet a Nemzeti Bank erre a fejleményre, mert ez sokak számára nem ismert, ezt mindenképpen kell tudni, hogy ez a bankok felé egy nagyon erős elvárás.
0: Időjárás jelentés.
4: Eleinte nagy területen lesz erősen felhős vagy borult az ég, majd a felhős tájakon fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet és kisüt a nap. Délelőtt a Dunántúlon eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat, majd délután lokálisan másutt is. A szél csak zivatarok környezetében lehet átmenetileg erős vagy viharos. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható.
0: Sporthírek a 94.2.
3: A címvédő argentin válogatott hátrányba került a második félidő elején, végül azonban 2-1-re legyőzte az angol csapatot a labdarúgó VB atlantai elődöntőjében. Argentina a 6. világbajnoki elődöntőjét játszotta, és eddig valamennyit megnyerte. Anglia 60 év után juthatott volna újra a döntőbe. A magyar férfi és női válogatott is megmérkőzik Hollandia legjobbjaival a csoportküzdelmek során a Városligetben, a vasárnapig tartó strandröplabda nemzetek kupáján. A férfiak, a házigazda magyarok, a férfiaknál a házigazda magyarok a B csoportba kerültek, és a hollandokon kívül az olaszokkal és a törökökkel találkoznak. A rendezők képviseletében a női válogatott is a B jelű négyesbe került. Hollandián kívül Ukrajnával, valamint Szlovéniával játszik majd. Fáklyás emlékevezést tartott tegnap este a Kolonis György alapítvány a Csepeli Kajakkenu Egyesület vízitelepe közelében. Kolonis György kétszeres olimpiai és 15-szörös világbajnok kenus 2008-ban hunyt el edzés közben, nem sokkal a pekingi ötkarikás játékok kezdete előtt. Tiszteletére az a budafoki iskola, ahová gyermekkorában járt, a 2008. szeptemberi tanév kezdettől felvette a nevét.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
2: 48 múlt egy perccel, a vendégem a stúdióban pedig ebben az órában Ritók Lajos, az MBH Bank vállalati treasury sales üzletkötője. Szervusz, jó reggelt!
3: Szervusz, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat.
2: Azért tegeződünk, mert mi már többször találkoztunk, és alapvetően nekem nagyon kellemes élményeim vannak ezekről a beszélgetésekről. Nagyon okos dolgokról ejtettünk szót, már nem én, hanem te. És nyilván ez ebben az órában is így lesz. Amiről most beszélgetünk az első körben, az állampapírok. A magyar állampapírok hozama sokat csökkent az elmúlt időszakban. Mit lehet tudni, hogy mi ennek az oka?
3: Így van. Most köszönöm a szép felvezetőt, a kedves szavakat. Alapvetően azt láthatjuk egyébként, hogy a választások óta így a Magyarország felé igen jelentősen megnőtt a befektetői bizalom. A piaci állampapíroknak a hozama igen jelentős mértékben esett. Ez azt jelenti, hogy a külföldi, főként egyébként intézményi befektetők most már jóval alacsonyabb, jóval kevesebb hozammal is megelégszenek, és ennek mentén is szeretnék finanszírozni az államadósságot. Tehát láthatunk egy jelentős hozamcsökkenést az állampapírok esetében, és most nemrég az elmúlt időszakban az államadósságkezelő központ, hogy ő határozza meg a többek közt a lakossági állampapíroknak a hozamát, illetve a kamatát is, több ízben is csökkentette ezeknek a papíroknak a kamatát. Ugye a fix magyar állampapír, ez korábban még 7%-ról indult, most több csökkenés után most jelenleg 5,5%-on lehet vásárolni ezeket a papírokat, illetve a magyar állampapír plusz, ami még olyan 2020-2021 környékén egy ilyen sláger befektetés volt egyébként a lakosság körében. Itt is az induló kamat, ugye ez egy lépcsőzetes kamatozású termék, az induló kamat 5%-ra csökkent. Azért volt szükség egyébként az államadósságkezelő központ részéről erre a két kamat csökkenésre, mert azt látta az AKK, hogy még az alacsonyabb kamat mellett is hajlandó a lakosság finanszírozni az államadósságot. És ugye azt se felejtsük el, hogy minél alacsonyabb kamatot kínál az AKK, tehát ugye a magyar állam, annál olcsóbb lesz így a finanszírozás, és ezt a plusz összeget egyébként más területekre lehetne majd fordítani.
2: Ez egyébként egyfajta bevett eljárás, hogy igyekeznek az államok afelé terelni a lakosságot, hogy ők finanszírozzák az államadósságot? Tehát ez egy pozitívabb üzenet, vagy pozitívabb helyzet, mint ha mondjuk külső partnerek felé lenne eladósodva az ország?
3: Alapvetően igen, tehát azt mondhatjuk el, hogy az intézményi befektetők, ők ugye nyilván ezek a professzionális befektetők, ők nagyobb tételekben vásárolják fel az állampapírokat. Ők nyilván sokkal jobban követik a piacot, és könnyebben is tudnak mozdulni. A lakossági befektetők viszonylag úgymond lomhábbak, ők viszont inkább egy magasabb kamattal elégednek meg. Itt idehaza egyébként én azt gondolom, hogy egyfajta balanszban, egyensúlyban van a külföldi, tehát az intézményi, hazai és külföldi, tehát intézményi befektetőknek a köre, illetve a lakosság is. Korábban egyébként az elmúlt években ez egy prioritás volt egyébként az AKK részéről, hogy próbálják meg a lakossági befektetőket is bevonni a hazai államadósság finanszírozásába, és ez úgy tűnt egyébként, hogy sikerült is. Elég jelentős, tehát elég magas összegben finanszírozza a lakosság a hazai államadósságot.
2: Optimális választás még az infláció követő állampapír, vagy inkább a fix kamatozásúak vásárlása lehet a jobb döntés?
3: Nos, jelenleg egyébként azt láthatjuk, hogy a prémium magyar állampapír, ugye ez az infláció követő állampapír, ez a 2021-2022 környékén ez egy sláger befektetés volt, hogy a lakosság ekkor nem ritkán 20% körüli kamatot is el lehetett érni, hiszen ugye a KSH által kimutatott infláció, illetve a valós infláció is sajnos nagyon magas volt. És nagyon sok lakossági befektető vásárolt prémium magyar állampapírt, tehát infláció követő állampapírt, Viszont azóta, ugye, ahogy konszolidálódott a helyzet, egyre jobban csökkent az infláció. Jelenleg egyébként a Magyar Nemzeti Bank előrejelzése idén, ez még egyszer csak egy előrejelzés, az infláció tekintve ez 1,8%. Tehát azt mondhatjuk, hogy idén, aki prémium magyar állampapírban tartja a pénzét, az nagyságrendileg olyan 2%-os kamatra, vagy kamattal számolhat majd, ugye ezt jövő év elején, illetve közepén fogja majd az AKK kifizetni. Ez azért relatíve alacsony, ha megnézzük a mostani jegybanki alapkamathoz képest. Ezért én azt gondolom, hogy elindulhat egyfajta kiáramlás a prémium magyar állampapírokból, tehát az infláció követő állampapírokból, egyrészt a fix állampapírok irányába, ahol ugye, ahogy említettem is, 5,5%-os fix kamatot kapnak a befektetők, illetve akár olyan más valamennyivel magasabb kockázatú termékekbe. Nem feltétlen mondjuk a részvényekre gondolok, az ugye a befektetési palettának a másik oldala, tehát egy jóval kockázatosabb irány, de akár befektetési alapok, mérsékelt befektetési alapokba, vagy akár vállalati kötvényekbe is irányulhat ez az összeg.
2: A vártnál magasabb államháztartási hiány miatt várható-e még esetleg további devizakötvény kibocsátás?
3: Én azt gondolom, hogy igen, ugye jelenleg most nagyon kedvező a piaci környezet. Láthatjuk azt egyébként, hogy a forint is az euróval szembeni árfolyama azért az elmúlt jó pár év egyik legalacsonyabb szintjén van. Tehát a magyar államnak egyébként most relatíve alacsony költséggel, alacsony hozammal tudna felvenni hitelt külföldről. És ahogy így a beszélgetés elején is említettem, tehát április óta nagyon-nagyon megnőtt a befektetői bizalom az ország iránt. Ez ugye látható a magyar forintos állampapírok hozamán is, és azért jelentősen csökkentek egyébként az eurós állampapírhozamok is.
2: Ez a megnövekedett befektetői bizalom, ez annak köszönhető, hogy a piac beárazza az eddigi gazdaságpolitikai lépéseket, vagy egyszerűen csak azt érzékelik, hogy na itt most aztán tényleg valami más jön az előző sok évhez képest?
3: Én azt gondolom, hogy részben mind a kettő, tehát egyfelől lesznek majd legalábbis várhatóak elég komoly strukturális reformok, erre ugye meg is van az országgyűlésnek a felhatalmazása, illetve a lakosság választók felhatalmazása. Másrészt pedig ugye az EU-s pénzeknek a beérkezését is árazza a piac. Ez látható, hogy nagyon nagy összeg, és hát az is látható, hogy nagyon sok olyan terület van, ahol érdemes lenne fejleszteni, tehát elférne az a pénz, és igen könnyen és hatékonyan lehetne ezeket felhasználni.
2: Az, hogy az új kormány többször is kimondva egyértelműen elkötelezett az euró bevezetése mellett, ez is lendít a helyzetem?
3: Igen, így van, viszont azt azért látnunk kell, hogy az euró bevezetést az elemzők legkorábban 2032-33-ra teszik. Mi is így gondoljuk egyébként, tehát nagyon sok feltételt kell még az országnak teljesítenie, Magyarországnak. Most jelenleg tulajdonképpen még ott járunk, hogy tulajdonképpen csak így a politikai eltökéltség és politikai akarat van meg. Az összes többi úgymond gazdasági feltétel, tehát gondolok itt az inflációra, a GDP arányos államadósságra az jelentősen megharadja egyébként a Maastrichti kritériumokat. Tehát nagyon sok munka van még az ország számára, hogy ledolgozza ezeket a hátrányokat, elérje ezeket a szinteket. Ezért mi azt gondoljuk, hogy 2032-33 környékén lehet majd reális az euró bevezetés, de nyilvánvalóan igen, egyébként válaszolva a kérdésedre, ezt is árazzák a befektetők.
2: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Ritók Lajost, az MBH Bank vállalati Treasury Sales üzletkötőjét hallották. Hamarosan a hírek, utána pedig folytatjuk a beszélgetést.
1: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
2: Jön a nyár! Irány a lupa! Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
3: Július 24-e és augusztus 2-a között 35. alkalommal vár a Művészetek Völgye. 4200 program 10 nap alatt a Balaton felvidék mesés környezetében. Zene, tánc, képzőművészet, új cirkusz, színház. A színpadon José González, a Kispál és a Borz, a Queen Bee, Szulák Andrea, Kulka János és a jubileumi évre készült megismételhetetlen előadások. Teljes program és jegyek a művészetekvölgye.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: A fővárosban telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, az Üllői úton a Nagyvárad tértől szakaszonként, illetve a Rákóczi úton befelé a Baross tértől. Lassan lehet haladni a Budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, illetve a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál. A 20. kerületben a Virág Benedek utcában tart a felújítás, a Pacsirta utca és a Veselény utca közötti szakaszt lezárták, a Veselény utca és a Székelyhi utca közötti szakaszon továbbra is egyirányúsításra kell készülni, a 35-ös autóbusz terelt útvonalon közlekedik, több megállót nem érint. Mától lezárták a 18. kerületben a Petőfi utca teljes szakaszát felújítás miatt, az érintett BKK járatok terelt útvonalon közlekednek, több megállót nem érintenek. A második kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt lezárták a külső sávot, itt átépítik a csatornát. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
5: 1790-ben, ezen a napon július 16-án alapították Washingtont, az Egyesült Államok szövetségi fővárosát, az első elnök és hadsereg főparancsnok George Washington tábornok nevének emlékezetére. Azóta is így hívják az Egyesült Államok fővárosát, és azóta is ugyanazon a helyen működik. Szóval, Isten éltessen Washington. Jövünk a legfrissebb hírekkel 7:30-kor itt a Trend FM-en a 94.2-n, a hírszerkesztő Somodi Evelin, én pedig Németh László vagyok. Jó reggelt és szép napot mindenkinek!
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök a Naftaház állami energetikai vállalat vezérigazgatóját Szerhij Koreckit jelölte Ukrajna új miniszterelnökének.
6: A parlament várhatóan ma szavaz a kinevezésről, amelyet a kormánypárti többség miatt várhatóan jóvá is hagynak. A kormány alakítása a védelmi tárcát érinti, Mihajlo Fedorov távozása várható, helyére sajtóértesülések szerint Ihor Klimenko belügyminiszter kerülhet. Zelenszkij szerint az új kormány legfontosabb feladata az ország téli felkészülése az orosz támadások miatt veszélyeztetett energiaellátás biztosítása lesz.
5: Az Egyesült Államok újabb légicsapásokat hajtott végre iráni katonai célpontok ellen, miközben Donald Trump további katonai fellépést helyezett kilátásba.
6: Az amerikai elnök ugyanakkor jelezte, hogy továbbra is nyitott a diplomáciai rendezésre. Az amerikai középső parancsnokság szerint a 6 órás hadművelet során parancsnoki központokat, légvédelmi állásokat és más katonai létesítményeket támadtak a Hormuzi szoros térségében. Az amerikai hadsereg közölte, hogy ismét érvényesíti az iráni kikötők elleni tengeri blokkádot. A művelet során 2 kereskedelmi hajót eltérítettek, egy iráni kikötő felé tartó olajszállító tartályhajót pedig harcképtelenné tettek. Irán válaszul újabb rakéta és dróntámadásokat indított Bahrein, Kuvait és Jordánia irányába. Kuvait például 21 drón és 4 robotrepülőgép megsemmisítéséről számolt be, míg Bahreinben ismét óvóhelyekre küldték a lakosságot.
5: A stratégiai együttműködés elmélyítéséről tárgyalt Kína és Észak-Korea Fennyánban.
6: A felek a politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok bővítését, valamint a magas szintű egyeztetések erősítését hangsúlyozták. Kína és Észak-Korea vezetői megerősítették a kölcsönös támogatást, miközben Peking jelezte, végrehajtja a júniusi Xi Jinping-Kim Jong-un találkozón született megállapodásokat. A szerződés Kína egyetlen ma is hatályos kölcsönös védelmi megállapodása.
5: Jelentős vasúti járműbeszerzési program indulhat a hazahozott uniós forrásokból. Egyebek mellett erről beszélt a közlekedési és beruházási miniszter a Trend FM-nek.
6: A tárcavezető azt mondta, a hívflotta több intercity vonal és egyes balatoni járatok járműparkja is megújulhat, miközben az országos közlekedés szervező a BKK-hoz hasonlóan hangolná össze a menetrendeket, tarifákat és utastájékoztatást. Vitézi Dávid a Budapest-Belgrád vasútvonal indulásával kapcsolatban optimista.
7: A helyzet most úgy fest, hogy a vonatbefolyásoló rendszer, ami kritikus eleme annak, hogy elindulhasson a személyforgalom, ennek a telepítése megtörtént. Találtak szoftver problémákat benne még a MÁV szakemberei. A kínai szállító jelenleg hibajavítást végez. Erre a határideje jövő héten van. Ha a hibákat kijavítja határidőre, akkor augusztus első felében el tudnak indulni azok az úgynevezett sötétüzemi próbák, ahol már mintha utasok is lennének, úgy közlekednek a vonatok, és azt ki lehet tesztelni, hogy minden tényleg úgy működik a valóságban, ahogyan kéne, és ha ott minden rendben van, akkor néhány héttel később, akár szeptemberben elindulhatna a személyforgalom, de ameddig a kínai szállító nem felel meg mindenben az európai vasútbiztonsági sztenderdeknek, addig mi nem vesszük át, és addig nem indulhatnak el a személyszállító vonatok. Optimista szenárióban, ha minden jól megy, akkor ez már össze lehetséges. Ha nem sikerül minden hibát időben kijavítani, vagy a tesztek során nem várt problémák lesznek, akkor ez tovább fog csúszni. A biztonság az elsőből nem engedünk.
2: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,7%-os csökkenéssel 140.857 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma 25 milliárd forint volt, a vezető papírok árfolyama gyengült az előző napi záráshoz képest.
6: A MOL 7%-kal 4.220 forintra csökkent, az OTP 3%-kal 4.430 forintra esett. A Magyar Telekom 1%-kal gyengült 2600 forintra, a Richter 1%-kal csökkent 12.010 forintra.
5: Vegyesen zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék.
6: A londoni FTSE 1%-kal, a frankfurti DAX 0,5%-kal gyengült, a párizsi CAC-on ezzel szemben 1%-kal emelkedni tudott, de csökkent Milánó is 0,8% és Madrid 4%-kal.
5: Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
6: A Dow Jones 0,3%-kal nőtt, az S&P 500 0,4%-kal, a Nasdaq 0,6%-os pluszban fejezte be.
5: Nézzük, hogy mi történik most a piacokon. Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euró 359 forintba és 35 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 313 forintot és 36 fillért, egy svájci frankért 388 forintot és 74 fillért kell fizetni. 0,3%-kal erősödik a bitcoin, 64.867 dollárnál és 22 centnél jár, az ethereumot 1922 dolláron és 53 centen jegyzik egyelőre. Nyilván az árfolyamok folyamatosan változnak.
2: Időjárás jelentés.
6: Eleinte nagy területen lesz erősen felhős vagy borult az ég, majd a felhős tájakon fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet és kisüt a nap. Délelőtt a Dunántúlon eső, illetve zápor egyaránt előfordulhat, majd délután lokálisan máshol is. A szél csak zivatarok környezetében lehet erősebb. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható.
5: Azok, akik esetleg abban gondolkodnak, hogy a hazai álló és folyóvizek valamelyikét felkeresik, alapvetően jó az irány. A Duna 19 és 23 fok között váltakozik, ahogy haladunk egyre délebbre, úgy lesz melegebb a víz. Ugyanez a helyzet a Tiszánál, csak ott 22-ről indul a minimum, és 24-nél jár a maximum. Aztán, aki valami nagyon hidegre vágyik, a Hernád Hidasnémetinél, ez Borsodabaúj Zemplén megyében van, 18 fokos. A tavak közül a Balaton 24, a Fertőtó 23, a Tiszató 26 fokos, a tengereknél a földközi tenger Krétánál 27 fokos, Splitnél az Adria 26 fokos, a horvátországi Dubrovnik.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
2: Folytatjuk a beszélgetést. A vendégem a stúdióban ebben az órában az MBH Bank vállalati Treasury Sales üzlet kötője Ritók Lajos, akivel az elmúlt blokkban, illetve 7:30 előtt a magyar állampapírokról, azok hozamáról beszélgettünk, mindenféle egyéb gazdasági, kapcsolódó gazdasági folyamattal összefüggésben. Ami pedig most a fő témánk, ez az EasyJet brit fapados légitársaság, amelyre hát bizony-bizony érkezett egy felvásárlási ajánlat. Miért olyan különleges ez a hír?
3: Nos igen, amitől különleges egyébként, hogy az EasyJetre nem egy, hanem kettő darab felvásárlási ajánlat érkezett. Első körben egyébként a Castle Lake nevű amerikai private equity fund, egy ottani magántőke alap ajánlott 6,9

0: angol fontos ajánlatot, és erre még rálicitált az Apollo Global Management, ugyancsak egy amerikai magántőke alap, aki már 7,15 angol fontot adna a brit diszkont légitársaság részvényeiért. Itt említettem a magántőke alapot, az fontos kihangsúlyozni, hogy az amerikai magántőke alap az teljesen máshogy működik, mint a hazai. Nagyjából a cél az ugyanaz, hogy a nagyobb vagyonú amerikai, illetve külföldi embereknek a vagyonát összegyűjtse, és koncentráltan bizonyos befektetési lehetőségekbe egyesítse ezeket, viszont sokkal transzparensebb, sokkal átláthatóbb. Itt pedig ugye azt láthattuk most, hogy az Apollo Global Managementnek az újabb ajánlata, illetve ugye felül licitálta a kezdüléket 7,15 angol fontra. Tehát elindult egyfajta licit háború. Azt láthatjuk egyébként, hogy amitől érdekes az EasyJet, ugye egyfelől ez egy brit diszkont légitársaság, igen jelentős utazóközönséggel rendelkezik. Tulajdonképpen két fő értéke van. Az egyik ezek az úgynevezett airport slotok, tehát reptéri felszálló idők, a londoni Gatwick repülőtéren, a párizsi Charles de Gaulle reptéren, Milánóban, illetve Genfben is rendelkezik a cég ilyen felszálló időkkel. Ezek egyébként nagyon-nagyon értékesek, tehát egyes piaci szereplők akár több 10 millió eurót is adnának ezekért a felszálló időkért. A másik pedig kimondottan egy üzletág az EasyJetnek, ez pedig az EasyJet Holidays, ami egyfajta utazási iroda üzletág. Itt arról van szó, hogy ez a diszkont légitársaságnak az üzletága nem csak ugye utakat értékesít, hanem egy komplett csomagot, tehát utakat, szállást, illetve reptéri transfert is. Ez egyébként nagyon jól menő üzletág, és az Apollo Global Management külön ki is emelte, hogy ettől az üzletágtól egyébként a jövőben igen jelentős növekedést vár.
1: Mondtad azt, hogy a hazai struktúrával ellentétben ez egy jóval átláthatóbb helyzetben, illetve átláthatóbb körülmények között működnek az amerikai magántőke alapok. Rendelkeznek ők kellő szakértelemmel ahhoz, hogy mondjuk most speciál egy ilyen fapados légitársaságot üzemeltessenek, vagy ez hogy megy a mindennapokban? Tehát ha létrejön az üzlet, akkor jön egy szakértő menedzsment?
0: Alapvetően igen, tehát ezeknek a cégeknek, ezeknek a magántőke alapoknak ez a profiljuk, hogy keresnek különböző befektetési lehetőségeket, ezeket felvásárolják, tehát vagy esetleg, mint jelen esetben is láthatjuk, tőzsdén keresztül a teljes céget felvásárolják. Sok esetben lecserélik a menedzsmentet egyébként, tehát nyilván magának a cégnek megvan ehhez szükséges tudása. Jelen esetben egyébként az Apollo Management azt jelezte, hogy nem szeretné a jelenlegi menedzsmentet lecserélni. Én egyébként szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, tehát nem lennék meglepve, hogyha fél év után mégis lenne egy menedzsment csere. Tehát ugye az adott magántőke alapnak a vezetői átveszik a cég fölött az irányítást, megnézik, hogy hol lehetne költséget csökkenteni, hol lehetne a hatékonyságot növelni, esetleg új piacokra bevezetni az adott cég termékét, és utána, hogyha ráncba szedték ezt a vállalatot, akkor később pedig értékesítik, vagy egy az egyben, vagy esetleg újra bevezetik a tőzsdére. Korábban ugye ezeket láthattuk. Na most nagy kérdés egyébként felmerült az elemzőkben, hogy vajon az utasoknak ez jó lehet-e, hogyha egy nagyobb piaci szereplő megvásárolja az EasyJetet, változhat-e valami egyébként. Ami pozitívum lehet, hogy esetleg megújulhat a légi közlekedési flottája a cégnek, vagy lehet akár egy jobb IT struktúra is. Azt viszont mindenféleképpen hozzá kell tenni, hogy akár lehetnek ugye negatív oldalról járatcsökkentések, vagy akár a jelenlegi szolgáltatási színvonal is kicsit csökkenhet. Lehet, hogy több olyan szolgáltatás, ami jelenleg ingyenes volt, vagy egy csomag része volt, azért most külön kell majd fizetniük.
1: A jelenlegi tulajdonosok el tudják-e hárítani a felvásárlási kísérleteket? Csak azzal kapcsolatban jutott eszembe, lehet, hogy egy picit suta lesz a példa, de azért elmondom, hogy ugye van a németországi Commerzbank, amit én nem tudom, mióta akar az UniCredit megszerezni, legalábbis az irányítási jogokat, de iszonyat réginek tűnik a történet kezdete, és már mindenki tiltakozik, a német állam, mint tulajdonos, a menedzsment az természetesen az üvöltve tiltakozik ellen, hogy az olaszok, az ellen, hogy az olaszok még jobban bejöjjenek. Tehát van lehetőség arra, hogy egy ilyen felvásárlási kísérletet valahogy meghiúsítsanak?
0: Persze, hogy ne, hiszen itt ugye a jelenlegi befektetőkön, a tulajdonosokon múlik, hogy ők egyébként elfogadják ezt a felvásárlási ajánlatot. Maga a menedzsment egyébként azt javasolja a befektetőknek, hogy nyilvánvalóan a magasabb, tehát az Apollo menedzsmentnek az ajánlatát fogadják el. Ugye a legutóbbi záróára, a tegnapi záróára az 6,74 angol font volt az EasyJet esetében, és 7,15 angol font a felvásárlási ajánlat, tehát van egyfajta diszkont, még nem veszi készpénzként a piac, hogy valóban megtörténik a felvásárlás, de nagy valószínűséggel egyébként a jelenlegi tulajdonosok egyébként el fogják fogadni a felvásárlási ajánlatot.
1: Említetted azt, hogy adott esetben lehetséges egyfajta IT-korszerűsítés, vagy akár, vagy átgondolás, újra húzalozás, vagy akár a repülőgép flottának a áramvonalasítása, a fiatalítása, stb. Mit tudunk arról, hogy milyen állapotban van az EasyJet? Tehát az látszik, hogy valahogy kívánatos portéka, mert nyilván, hogy ma meg akarják venni, akkor az, de hogy akkor van benne fejlődési potenciál?
0: Abszolút, tehát hogyha megnézik az EasyJet-et, több 10 millió utas használja, egyébként egy igen széles vásárlói, felhasználói bázisa van. Hogyha megnézzük egyébként konkrétan az európai diszkont légitársaságok piacát, akkor azt mondhatjuk, hogy várakozások szerint is az utazási kedv az tovább növekedhet. Azt is látjuk ugye, hogy hormozi szoros környékén kialakult konfliktus, a volatilis energiaárak miatt azért jelenleg egy kicsit kockázatos befektetésnek tűnik egyébként egy diszkont légitársaságot felvásárolni. Viszont azt ne felejtsük el, hogy egy ilyen magántőke alap nem a következő hónapokban, hanem legalább 10 évben gondolkodik. Tehát az ottani elemzők azt gondolják, hogy maga a piac a következő 10 évben növekedni fog, és ezért is döntöttek amellett, hogy tesznek egy felvásárlási ajánlatot.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt órában önök Ritók Lajost, az MBH Bank vállalati Treasury Sales üzletkötőjét hallották, akivel a magyar állampapírokról, illetve az EasyJet brit fapados légitársaság körüli ügyekről, ügyletekről beszélgettünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk ezen a korai órán, és hát ha lesz nyaralás, remélem lesz, akkor jó pihenést kívánok.
0: Köszönöm, szervusz!
2: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A zene mindenhol máshogy szól. A Nemzeti Filharmonikusok évadában idén is 4 ikonikus helyszínen várjuk Önt. A MÜPA lenyűgöző tereitől, a Patinás Zeneakadémia falain keresztül, a Pesti Vigadó eleganciájától, a saját próbatermünk kötetlen nyugalmáig. Legyen szó romantikus nagyoperáról, bécsi klasszikusokról, vagy családias kamarakoncertekről, nálunk megtalálja kedvencét. Találkozzunk a koncerteken. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
2: Kincsvadászat a Balatonon. Idén-nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezeres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a kincsvadászok műsorsztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombat este tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban lassú a haladása a budai alsó rakparton, a Petőfi hídnál északirányban, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, illetve az Üllői úton a Nagyvárad tértől szakaszonként a városközpont felé. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, illetve a 11-es főút bevezető szakaszán a Pünköstfürdő utca előtt. Mától lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt, az érintett BKK járatok terelt útvonalon közlekednek, több megállót nem érintenek. A 6. kerületben a Király utcában a Rottenbiller utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad rendőri irányítással, mert burkolatjavítása kezdődött, várhatóan ma délig. A Fehérvári úton a Hausmann-Alajos utcánál lezárták a villamos átjárót, illetve a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos helyett Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér villányút között pótlóbusszal lehet utazni. Pénteken 22 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
4: 2026. július 16-a van, csütörtök reggel 8 óra, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2 Budapesten és környékén. És ha már a világbajnokság, illetve a futball világbajnokság szóba került, és szóba kerül a mai nap folyamán vélhetően többször is, 1950-ben ezen a napon, július 16-án volt, az akkori világbajnoki döntő Rio de Janeiroban, Brazíliában. Ekkor Brazília és Uruguay játszotta a meccset, és a sporttörténelem egyik legtöbb nézője gyűlt össze, csak nem 200 ezeren látták élőben a találkozót, szám szerint 199.854-en, és még egyszer 76 évvel ezelőtt, 1950-ben Rio de Janeiroban, Brazíliában, nem sokkal egyébként a második világháború lezárása után. A hírek következnek itt a Trend FM-en, a 94.2-n, a hírszerkesztő Somodi Evelin, én pedig Németh László vagyok. Szép napot mindenkinek!
0: Hírek a Trend FM 94.2-n!
4: 25%-os importvámot vet ki egyes brazil termékekre jövő szerdától az Egyesült Államok. Ennek oka, hogy Washington szerint Brazília kereskedelem politikája hátrányosan érinti az amerikai gazdaságot.
5: Az intézkedés többi közt a digitális kereskedelem, a vámpolitika, a szellemi tulajdon védelme és az amerikai etanol piac hozzáférése miatt indult vizsgálat eredménye. A vámok alól egyebek mellett a kőolaj, a földgáz, a marhahús, a narancslé és egyes repülőgép alkatrészek mentesülnek. Washington jelezte, hogy kész visszavonni az intézkedést, ha Brazília változtat a kifogásolt gyakorlatokon, ugyanakkor megtorló lépésekre is figyelmeztette a dél-amerikai országot.
4: Újabb légicsapásokat hajtott végre az Egyesült Államok iráni katonai célpontokkal szemben, miközben Donald Trump további katonai fellépést helyezett kilátásba.
5: Az amerikai elnök ugyanakkor jelezte, továbbra is nyitott a diplomáciai rendezésre. Az amerikai középső parancsnokság szerint a 6 órás hadművelet során parancsnoki központokat, légvédelmi állásokat és más katonai létesítményeket támadtak a Hormuzi szoros térségében. Az amerikai hadsereg közölte, hogy ismét érvényesíti az iráni kikötők elleni tengeri blokádot. A művelet során 2 kereskedelmi hajót eltérítettek, egy iráni kikötő felé tartó olajszállító tartályhajót pedig harcképtelenné tettek. Irán válaszul újabb rakéta és drón támadásokat indított Bahrein, Kuvait és Jordánia irányába. Kuvait 21 drón és 4 robotrepülőgép megsemmisítéséről számolt be, míg Bahreinben ismét óvóhelyekre küldték a lakosságot.
4: Ukrán dróntámadásban életét vesztette a megszállt zaporizsiai atomerőmű főmérnöke és sofőrje, az olasz állami atomenergetikai vállalata a Rosszatom szerint.
5: A vállalat azt közölte, hogy a szolgálati járművet érte a csapás az erőmű közelében. A Rosszatom és az orosz külügyminisztérium a történtek kivizsgálását és a támadás elítélését kérte a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségtől. Ukrajna a közleményben szereplő állításokra egyelőre nem reagált.
4: A stratégiai együttműködés elmélyítéséről tárgyalt egymással Kína és Észak-Korea Fennyanban.
5: A felek a politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok bővítését, valamint a magas szintű egyeztetések erősítését hangsúlyozták. Kína és Észak-Korea vezetői megerősítették a kölcsönös támogatást, miközben Peking jelezte, végrehajtja a júniusi Xi Jinping-Kim Jong-un találkozón született megállapodásokat. A szerződés Kína egyetlen ma is hatályos kölcsönös védelmi megállapodása.
4: Jelentős vasúti járműbeszerzési program indulhat a hazahozott uniós forrásokból, egyebek mellett erről beszélt a közlekedési és beruházási miniszter a Trend FM-nek.
5: A tárcavezető azt mondta, a hívflotta több intercity vonal és egyes balatoni járatok járműparkja is megújulhat, miközben az országos közlekedés szervező a BKK-hoz hasonlóan hangolná össze a menetrendeket, tarifákat és utastájékoztatást. Vitézi Dávid a Budapest-Belgrád vasútvonal indulásával kapcsolatban optimista.
6: A helyzet most úgy fest, hogy a vonatbefolyásoló rendszer, ami kritikus eleme annak, hogy elindulhasson a személyforgalom, ennek a telepítése megtörtént. Találtak szoftver problémákat benne még a MÁV szakemberei. A kínai szállító jelenleg hibajavítást végez. Erre a határideje jövő héten van. Ha a hibákat kijavítja határidőre, akkor augusztus első felében el tudnak indulni azok az úgynevezett sötétüzemi próbák, ahol már mintha utasok is lennének, úgy közlekednek a vonatok, és azt ki lehet tesztelni, hogy minden tényleg úgy működik a valóságban, ahogyanak kéne, és ha ott minden rendben van, akkor néhány héttel később akár szeptemberben elindulhatna a személyforgalom, de ameddig a kínai szállító nem felel meg mindenben az európai vasútbiztonsági sztenderdeknek, addig mi nem vesszük át, és addig nem indulhatnak el a személyszállító vonatok. Optimista szenárióban, ha minden jól megy, akkor ez már ősszel lehetséges. Ha nem sikerül minden hibát időben kijavítani, vagy a tesztek során nem várt problémák lesznek, akkor ez tovább fog csúszni. A biztonság az elsőből nem engedünk.
4: Rendészeti vezetői kinevezésekről és leváltásokról is döntött Posvai Gábor belügyminiszter.
5: A változások érintik többi közt a budapesti rendőrfőkapitányi posztot, amelyre Baricska Norbert Tamás rendőrezredest nevezték ki. Távozik több vármegyei rendőrfőkapitány is, így Pest, Nógrád, Veszprém és Vas vármegyében új vezetők vagy megbízott vezetők irányítják majd a rendőrséget. A miniszter emellett változtatott az országos rendőrfőkapitányság bűnügyi vezetésében, valamint új vezetőket nevezett ki a nemzetbiztonsági és katasztrófavédelmi területeken is.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,7%-os csökkenéssel 140.857 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 25 milliárd forint volt, a vezető papírok gyengültek az előző napi záráshoz képest.
5: a MOL 7%-kal csökkent 4220 forintra, az OTP 3%-kal esett, 3%-kal esett vissza 4430 forintra, a Magyar Telekom 1%-os mínuszban 2600 forintot ért, a Richter 1%-ot lépett vissza 12010 forintra.
4: Nyugat-Európa vegyesen zárt.
5: A londoni FTSE 1%-kal, a frankfurti DAX 5%-kal gyengült, a párizsi CAC-on ezzel szemben 1%-os emelkedéssel zárt, a milánói mutató 8%, a madridi börze pedig 4%-os mínusszal fejezte be.
4: Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
5: A Dow Jones Indexe 3%-kal nőtt, az S&P 500 4%-kal lett több, a technológiai Nasdaq 6%-kal emelkedett.
4: Idehaza a bankközi deviza piacon 1 euróért jelenleg 359 forintot és 51 fillért kérnek, egy amerikai dollár 313 forintba és 56 fillérbe, egy svájci frank 388 forintba és 92 fillérbe kerül. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 11 fillér, a cseh koronáé 14 forint 86 fillér, egy angol font 424 forint és 27 fillér idehaza a bankközi deviza piacon. Ázsiában vegyes a kép, a térségben irányadó tokiói Nikkei 2,9%-kal csökken, a Shanghai Composite 1,3%, a dél-koreai Kospi 6,3%-kal teszi ugyanezt, Szingapur 4%-kal áll a negatív tartományban. A hongkongi Hang Seng 1,8%, az indiai Sensex 4%-kal erősödik. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 2%-kal elindult lefelé, 79 dollár 46 centen áll, a Brent jegyzési ára hordonként 84 dollár 62 cent. Egy uncia aranyért 0,5%-os csökkenés mellett 4033 dollárt és 70 centet kérnek a világpiacon. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Már nem a mesterséges intelligencia chatbotjaiban, Instagram posztokban, influencerekben bíznak a kínai kereskedelmi cégek, hanem már a TikTok webshopjában is.
5: Az új közösségi média felületen élő videóban beszélnek a termékekről, akár órákon keresztül. Az online marketing eszköz annyira népszerű, hogy idén 1000 milliárd dolláros forgalmat produkált, és a nézettségét tekintve veszélyezteti a Netflixet, értékesítésben pedig kihívója a Googlenek és a Metának is. Új sztárokat is termel, Wolf Gábort, a Marketing Kommandó alapítóját hallják.
7: Már akkora biznisz, hogy nagyon sok fiatalnak ez a munkája. Ő live shopper. Reggel fölkel, beáll a kamera elé, és tart egy 2-3 órás élőt, ahol termékeket mutat be, beszél a követőkkel, reagál, esetleg neki vendégeket, neki influencereket, tehát hogy tényleg izgi, érdekes, szórakoztató legyen. Aztán utána ebédszünetben tanul egy kicsit a termékekről, de utána tol még egy élőt, és kész ez a munkanapja.
0: Időjárás jelentés.
5: Eleinte nagy területen lesz erősen felhős vagy borult az ég, majd a felhős tájakon fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet és kisüt a nap. Délelőtt a Dunántúlon eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat, majd délután lokálisan máshol is. A szél csak zivatarok környezetében lehet átmenetileg erős vagy viharos, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható.
0: Sporthírek a 94.2.
4: A címvédő argentin válogatott hátrányba került a második félidő elején, végül azonban 2-1-re legyőzte az angol csapatot a labdarúgó világbajnokság atlantai elődöntőjében. Argentina a 6. VB elődöntőjét játszotta, eddig valamennyi esetben nyert, Anglia pedig 60 év után juthatott volna újra világbajnoki döntőbe. A magyar férfi és női válogatott is megmérkőzik Hollandia legjobbjaival a csoportküzdelmek során a Városligetben a vasárnapig tartó Strandröplabda Nemzetek kupáján. A férfiaknál a házigazda magyarok a B csoportba kerültek, a hollandok mellett az olaszok és a törökök várnak rájuk. A rendezők képviseletében a női válogatott is a B elő négyesbe került, Hollandián kívül Ukrajnával, valamint Ukrajnával és Szlovéniával játszanak majd a lányok. Fáklyás emlékevezést tartott tegnap este a Kolonis György Alapítvány a Csepeli Kajakkenu Egyesület vízitelepe közelében. Kolonis György kétszeres olimpiai és 15-szörös világbajnok kenus 2008-ban hunyt el edzés közben, nem sokkal a pekingi ötkarikás játékok kezdete előtt. Tiszteletére az a budafoki iskola, ahová gyerekkorában járt, a 2008. szeptemberi tanév kezdettől felvette a nevét.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Jelentős vasúti járműbeszerzési program indulhat el a hazahozott uniós forrásokból, egyebek mellett erről is beszélt Vitézy Dávid a Trend FM-nek. A közlekedési és beruházási miniszter elmondta, a hévflotta, valamint több intercity vonal és egyes balatoni járatok járműparkja is megújulhat, miközben az országos közlekedés szervező a BKK-hoz hasonlóan hangolnál össze a menetrendeket, a tarifákat és az utas tájékoztatást. Kecső Rihádi interjúja következik.
0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
2: 180 éves a Magyar Vasút, egy nagyon szép állapotban lévő régi mozdony mellett állunk. Van rengeteg sok új vonat, de viszont látjuk a régi vonatokat is. Mi a helyzet ezen a fronton? Terben van természetesen a változtatás, de hogy állunk ezen a téren?
3: Ugye az, hogy itt látunk néhány jobb állapotú motorvonatot, az egy nagyon jó dolog, de azért inkább kivétel a mai Magyar Vasúton még mindig a teljes flottához képest. A helyzet ma úgy festi, hogy az Intercity flotta átlag életkora 45 év fölött van, és hasonló a helyzet a hévek esetében is. Tehát én fiatalabb vagyok, mint egy átlagos magyar Intercity kocsi, ami azért nem jó jel. Úgyhogy ezzel mindenképpen változtatnunk kell. A hazahozott Európai Uniós forrásokból, amikért az elmúlt hetekben ez a kormány a létrejöttének a napjától küzdött, egy jelentős vasúti járműbeszerzési programot tudunk elindítani. Ez vonatkozik a Szentendrei Csepeli Ráckevei hévek teljes flotta megújítására, és vonatkozik a Szegedi, Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc, Körítszék, illetve a Pécsi IC, illetve egyes balatoni Intercitynek a teljes flotta megújítására. És nyilván, mivel ezekben azért járnak néhány jobb állapotú kocsi, ez az összes többi vonalon is javítani fogja a körülményeket, hiszen a többi vonalra meg tudjuk koncentrálni egyébként a jobb állapotú IC-kocsikat. Tehát ez az egész országban érezhető jelentős javulást hoz az Intercity szolgáltatás minőségében. És nyilván emellett dolgozunk azon is, hogy további hasonló lépések történjenek a további motorvonatflotta esetében. Ahhoz még kellenek további döntések. Éppen most is innen a kormányülésről megyek, arról fogunk tárgyalni, hogy a hazahozott uniós pénzekből emellett a járműbeszerzés mellett hogyan tudunk megindítani további infrastruktúrafejlesztéseket.
2: Alakul az országos közlekedés szervező, ez hogy fog kinézni, és hogy fogja segíteni a beruházásokat, illetve a közlekedésnek a megreformálását, ha úgy tetszik.
3: Az országos közlekedés szervező feladata nagyon hasonlatos lesz ahhoz, amit a BKK csinál Budapesten, összehangolja a menetrendeket. Ha Budapesten ma utazunk, akár eltérő szolgáltatók buszairól szállunk át a másik szolgáltató villamosára, fogalmunk sincs, hogy most kiüzemeltette a járatot, azt tudjuk, hogy egységes a tájékoztatás, egységes a térkép, egységes a tarifarendszer, egységes az egész hálózat, a menetrend, az applikáció. Ezt szeretnénk elérni az ország egészében is, hogy teljesen mindegy, hogy egy mávos, volános, gyeseves, vagy éppen akár, ha egyszer más szolgáltatók lesznek, hiszen az Európai Uniós szabályok alapján nem örökké tartható fenn a MÁV-volán totális monopólium Magyarországon, akkor is egy egységes szolgáltatási élményt kapjanak a Magyarországon utazók. Ez lesz a közlekedés szervező dolga, és az, hogy egy minőségi ellenőrzést vezessünk be a szolgáltatók fölött. Én elhiszem, hogy mindenki a legjobb tudása szerint próbálja végezni a munkáját, de azért mégiscsak más az, amikor a MÁV csoportba 100 milliárdokat tesz bele a magyar állam, más az, amikor azt csak így átutalgatjuk, és más az, amikor azt mondjuk, hogy itt vannak minőségi paraméterek, és azt számon kérjük. Más az, amikor van olyan szereplő, aki kimegy és megnézi, hogy tényleg karban lett-e tartva a klíma, tényleg működik-e a klíma azon a vonaton, amin működnie kell. Tehát kvázi az utasok ügynökeként lép föl az állam nevében, és az utasok nevében ellenőrzi a szolgáltatók munkáját. A BKK ezt a színvonalat, ezt a működést hozta be, nyilván kapott is ezért kritikát, de szerintem összességében jelentősen javított a budapesti közlekedés minőségén. Mi ezt a típusú működési modellt szeretnénk most országosan meghonosítani.
2: Budapest-Belgrád vasútvonalon mi a helyzet? Mikorra várható az, hogy az utasok is már utazhassanak azon a vonalon?
3: Optimista és pessimista forgatókönyvek is vannak, úgyhogy nem tudok erre fix időpontot mondani. A státuszt tudom elmondani, és ebből mindenki tud következtetni. A helyzet most úgy fest, hogy a vonat befolyásoló rendszer, ami kritikus eleme annak, hogy elindulhasson a személyforgalom, ugye ez egy Európában még nem használt, de Kína szerte viszont használt, tehát egy tapasztalt nagy vasútbiztonsági gyártó által előkészített berendezés, ennek a telepítése megtörtént, mint minden ilyen esetében, tehát amikor a nyugatiak szállítanak, a Siemens vagy a Thales vagy bárki más szállít, akkor is van ilyen. Találtak szoftver problémákat benne még a MÁV szakemberei, ez természetesen ilyen rendszernél, tehát önmagában megijedni nem kell. Ezt a listát a kínai szállítónak átadták, a kínai szállító jelenleg hibajavítást végez. Erre a határideje jövő héten van. Ha a hibákat kijavítja határidőre, én erre ígéretet kaptam a kínai nagykövettől, akivel tárgyaltam, hogy ez megtörténik, akkor augusztus első felében el tudnak indulni azok az úgynevezett sötétüzemi próbák, ahol már mintha utasok is lennének, de persze nem lesznek még. Úgy közlekednek a vonatok, legalábbis némely, és azt ki lehet tesztelni, hogy minden tényleg úgy működik a valóságban, ahogy annak kéne, és ha ott minden rendben van, akkor néhány héttel később, akár szeptemberben elindulhatna a személyforgalom. De ha ebbe bárhol baj lesz, ha a kijavítás nem úgy sikerül, ha a tesztek során baj van, akkor nyilván a biztonság az első, és akkor nem lesz ez az ütemterv tartható. Tehát ez a felelősség a szállítómányt. Azt kell érteni, hogy a MÁV egy megrendelő, egy kínai magyar konzorcium a szállító, akiket az előző kormány a Kínával kötött nemzetközi megállapodásban kiválasztott, ameddig a kínai szállító nem felel meg mindenben az európai vasútbiztonsági sztenderdeknek, addig mi nem vesszük át, és addig nem indulhatnak el a személyszállító vonatok. Optimista szenárióban, ha minden jól megy, akkor ez már ősszel lehetséges. Ha nem sikerül minden hibát időben kijavítani, vagy a tesztek során nem várt problémák lesznek, akkor ez tovább fog csúszni. A biztonság az elsőből nem engedünk.
2: Budapesten milyen helyzet a körvasút fejlesztés terén?
3: A körvasút építése zajlik, a Bartók Béla úti hídnak a kihúzása a réginek, és majd aztán nem sokára az újnak a betolása következik, de látszik, hogy zajlanak építési munkák másutt is. Ez így, hogy mondjam, az utcáról nézve jól néz ki, sajnos itt is egy elég nagy kupleráit hagyott maga után Lázár János az adminisztrációját tekintve a projektnek, az uniós pénzek és a szabályos szerződésmenedzsment terén, tehát ezt a projektet át kell világítanunk ilyen szempontból. De azt gondolom, hogy abban nincs vita, hogy szükség van erre a beruházásra, és az is fontos, és ezt is kiemelni, hogy mi folytatni is szeretnénk. Ugye Pesten ez a most folyó építkezés véget ér a Műpánál, a Vágóhídnál. Hiányzik az a része, ami a Ferencváros pályaudvaron átvezető híd, illetve az új Népliget állomása a kézilabdacsarnok mellett, a 3-as metró egyszerű úti állomása mellett. Ennek a vállalkozásbadását is szeretnénk elindítani és kivitelezését a következő években.
2: Egy kérdés már csak a szegedi Bivádi gyár kapcsán. Ott terve van-e vasútépítése a gyár körébe? Lesz-e ez ígyben valamilyen fajta újdonság vagy valamiféle megoldás?
3: Hát ott egy olyan megállapodás jött létre a BYD és a korábbi magyar kormány között, ami azzal számol, hogy a Kiskundorozsmán működő konténerterminálhoz onnan lenne egy úgy tetszik zárt, már kapun belüli útvonal a közúti szállításnak, tehát gyakorlatilag az a terminál szolgálná ki a beszállítást, a kiszállítást, tehát a készautó kiszállításra pedig egy másik terminál jönne létre, aminek az építését a MÁV pályán működtető vállalta. Tehát nyilván az a célunk, hogyha létrejön ez az új autógyár, akkor minél nagyobb részben az oda alkatrészbeszállítást végző logisztikai szereplők, illetve az onnan kész autókat elszállító szereplők is vasúton szállítsanak, és ne terheljék a közutakat, illetve a fenntartható módon tegyék ezt meg. Ebben a magyar kormány az előző kormány vállalt fejlesztéseket, amiket nem végzett el határidőre, tehát azt lássuk tisztán, ezeknek már rég épülnie kellene, de nem épülnek. Mi ezt most igyekszünk feldolgozni, és nyilván ami ahhoz kell, hogy azokat az infrastruktúra vállalásokat teljesítsük, amik kapcsoltak ez a projekthez, azt meg fogjuk tenni, hiszen nem az az érdekünk, hogy a végén kamionok lepjék el az autópályákat.
2: Említettem még itt egy korábbi interjúban, hogy a MÁV igazgató tanácsán módosítani fog, marad a Hegyi Zsolt a helyén.
3: Bármilyen személyi döntést akkor jelentünk, hogyha arról döntés van, az igazgatóság kapcsán is ezt tettük. Én azt tudom most önnek elmondani, hogy az egész irányítási rendjét a magyar közlekedés politikának személyektől függetlenül megújítjuk, az országos közlekedés szervező és a vonatflotta társaság kapcsán is új vezetők, új irányító testületek kellene. Ezt az egészet egy kontextusban és egy rendszerben nézzük, és ebben még lesznek bejelentéseink a következő hetekben.
0: Reggeli Monitor. Közérdekű ébresztő magazin gazdaságról, kultúráról, lehetőségekről.

0: Reggeli Monitor.
1: A napokban indul útnak Nagy-Britanniából a David Attenborough sarkutató hajó fedélzetén 80 nemzetközi tudóssal. Az expedíció célja annak vizsgálata, hogy Grönland gyorsan óvadó greccserei megzavarhatják-e az Atlanti-óceán fontos áramlatait, és ezen keresztül európai éghajlatát. Az 5-6 hetes küldetés a 20 millió fontos Giant projekt része, amely azt kutatja, milyen hatása van annak, amikor a gleccserekből nagy mennyiségű olvadékvíz kerül az óceánba. A tudósok attól tartanak, hogy az édesvíz beáramlása befolyásolhatja azokat az óceáni áramlásokat, amelyek jelentős szerepet játszanak Európa klímájának szabályozásában. A kutatók szerint a kérdés azért különösen sürgető, mert több gleccser gyorsabban orvad, mint korábban feltételezték. A mostani expedíción gyűjtött adatokat új klímamodellek fejlesztéséhez és olyan figyelmeztető rendszerekhez használhatják fel, amelyek előrejelezhetik a gleccserek instabillá válását. A hajó fedélzetén egy nagy mélységbe merülő, korszerű tenger alattjáró is helyet kapott. Ez akár 1500 méteres mélységben is képes vizsgálni, hogyan keveredik a gleccserekből érkező olvadékvíz az óceán vizével.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban lassan lehet haladni a budai alsó rakparton a Petőfinál északirányban, a pesti alsó rakparton a Margitétól a Lánchídig, az András úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton a Baross tértől. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalom előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, illetve a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Mától lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelt útvonalon közlekednek, több megállót nem érintenek. A Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé a csomópontnál csak egy sáv járható, mert csatornát javítanak. A Fehérvári úton a Hausmann-Alajos utcánál lezárták a villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos helyett Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér Villányi út között pótlóbusszal lehet utazni. Pénteken 22 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: Az idő kezdete óta angol barátaink imádnak fogadni. Rendkívül változatosan és rendkívül változatos témakörökben, és az egyik ilyen sláger fogadási téma a 60-as években az volt, hogy vajon 1970 előtt sikerül-e holdra szállni már, mint az embernek. És mindez arra jutott eszembe, hogy 1969-ben, tehát egy évvel a határidő lejárata előtt, illetve fél évvel, ezen a napon, július 16-án indult el az Apollo 11-es űrhajó a fedélzetén Neil Armstronggal, Edwin Aldrinnal és Michael Collinssal a Cape Kennedy űrállomásról, azért, hogy aztán nem sokkal később megtörténjen ez a bizonyos holdra szállás. És hát azok nyertek, akik arra fogadtak akkor, hogy ez 1970 előtt sikerül. Fél kilenc van, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n, Budapesten és környékén, a hírszerkesztő Somodi Evelin, én Németh László vagyok, jönnek a legfrissebb információk.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Folytatódik a sztrájk a magyarországi IKEA áruházakban, miután a dolgozók és a vezetőség nem jutottak megállapodásra a béremelésről.
3: A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete a munkabeszüntetést ma délután 15 óráig meghosszabbította. A dolgozók egységes, 6%-os alapbéremelést követelnek, az IKEA vezetése azonban ezt nem fogadta el. A szakszervezet szerint az elmúlt években az infláció miatt jelentősen csökkent a munkavállalók béreinek vásárlóereje. A cég ugyanakkor azt közölte, hogy az elmúlt 3 évben 1,5 milliárd forintot fordított a fizetések és juttatások fejlesztésére.
2: 25%-os importvámot vett ki egyes brazil termékekre az Egyesült Államok jövő szerdától. Ennek oka, hogy Washington szerint Brazília kereskedelem politikája hátrányosan érinti az amerikai gazdaságot.
3: Az intézkedés többi közt a digitális kereskedelem, a vámpolitika, a szellemi tulajdonvédelme és az amerikai etanolpiac hozzáférése miatt indult vizsgálat eredménye. A vámok alól egyebek mellett a kőolaj, a földgáz, a marhahús, a narancslé és egyes repülőgép alkatrészek mentesülnek. Washington jelezte, hogy kész visszavonni az intézkedést, ha Brazília változtat a kifogásolt gyakorlatokon. Ugyanakkor megtorló lépésekre is figyelmeztette a dél-amerikai országot.
2: Újabb légi csapásokat hajtott végre az Egyesült Államok iráni katonai célpontok ellen, miközben Donald Trump további katonai fellépést helyezett kilátásba.
3: Az amerikai elnök ugyanakkor jelezte, továbbra is nyitott a diplomáciai rendezésre. Az amerikai középső parancsnokság szerint a 6 órás hadművelet során parancsnoki központokat, légvédelmi állásokat és más katonai létesítményeket támadtak a Hormuzi szoros térségében. Az amerikai hadsereg közölte, hogy ismét érvényesíti az iráni kikötők elleni tengeri blokkádot. A művelet során 2 kereskedelmi hajót eltérítettek, egy iráni kikötő felé tartó olajszállító tartályhajót pedig harcképtelenné tettek. Irán válaszul újabb rakéta és dróntámadásokat indított Bahrein, Kuvait és Jordánia irányába. Kuvait 21 drón és 4 robotrepülőgép megsemmisítéséről számolt be, még Bahreinben ismét óvóhelyekre küldték a lakosságot.
2: Marokkó megállapodást írt alá arról, hogy csatlakozik a gázai övezet biztonságáért felelős nemzetközi stabilizációs erőhöz.
3: A vállalás szerint magasrangú katonatiszteket, csendőrségi és rendőri egységeket küld a térségbe, valamint egy tábori kórház működtetéséhez is hozzájárul. Az amerikai kezdeményezésű békefolyamat részeként létrehozott misszióhoz eddig Indonézia, Kazahsztán, Koszovó és Albánia is csatlakozott, míg Egyiptom és Jordánia a leendő palesztin rendőrség kiképzését vállalta.
2: A francia nemzetgyűlés véglegesen elfogadta a halálba segítés szigorú feltételek melletti legalizálásáról szóló törvénytervezetet.
3: A jogszabály szerint a lehetőséggel csak nagykorú cselekvőképes betegek élhetnek, akik súlyos gyógyíthatatlan életveszélyes betegséggel és elviselhetetlen fizikai szenvedéssel küzdenek. A kérelmekről orvos csoport dönt, a beteg pedig főszabály szerint maga alkalmazza a halálos szert. A törvény hatályba lépéséhez még az alkotmány tanács jóváhagyása szükséges. Elfogadása esetén Franciaország Európa 8. országa lehet, amely legalizálja az eutanáziát.
2: A következő 5 évre erős forintot várnak az MBH szakértői, mert a magas államháztartási hiány ellenére az új kormánnyal szemben van egy komoly, megelőlegezett piaci bizalom.
3: Ez mindaddig maradhat, amíg az intézkedések bíztatóak. Vince Pétert, az MBH Befektetési Bank Advisory Desk vezetőjét hallják.
4: Nem titok az, hogy a magyar költségvetési hiány az nem alacsony, sőt, több inkább magas. Nem titok az, hogy növekedett az államadósságnak a mértéke, és valójában nem ezek a számok azok, amik veszélyt hordoznak, hanem talán azok, hogy a most Magyarországba fektetett várakozások, meg elvárások Euróba vezetés kapcsán, hazahozott EU-s pénzek kapcsán, és ennek a hatékony gazdaságba való beforgatása kapcsán, ezek nem, vagy nem a vártaknak megfelelően valósulnak meg. Jelenleg én azt gondolom, hogy még ennek nincs jel, ami arra utalna, hogy itt most rosszra kéne gondolni. Úgy tűnik, hogy a kormány kommunikációja az hiteles. Kérdéses lesz majd persze a szakértői gárdának a működése, az, hogy mennyire tudják a költségvetést megregulázni, amit ugye ígértek, és jó esetben én azt gondolom, hogy megalapozott lehet a piaci várakozás.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,7%-os csökkenéssel 140.857 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma 25 milliárd forint volt, a vezető papírok árfolyama gyengült az előző napi záráshoz képest.
3: A MOL 7%-kal 4.220 forintra csökkent, az OTP 3%-kal 4.430 forintra esett, a Magyar Telekom 1%-kal gyengült 2.600 forintra, a Richter 1%-os mínusz után 12.010 forintot ért.
2: Vegyesen zártak a nyugat-európai bőrzék.
3: Csökkent a londoni FTSE 1%-kal, a német DAX 0,5%-kal, a milánói bőrze 0,8%-kal, a madridi index pedig 0,4%-kal. Enyhén volt csak bíztató a párizsi Kekaron eredménye, ami 0,1%-ot szépített.
2: Emelkedéssel zártak a New York-i értéktős, de irányadó mutatói.
3: A Dow Jones 0,3%-kal nőtt, az S&P 500 0,4%-del lett több, a technológiai Nasdaq 0,6%-ot emelkedett.
2: Idehaza a bankközi deviza piacon 1 euró 359 forintba és 39 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 313 forintot és 36 fillért, egy svájci bankért 388 forintot és 83 fillért kérnek. Az ázsiai bőrzéken jelenleg vegyes a kép, a térségben irányadó tokiói Nikkei 3%-kal csökken, a Shanghai Composite 1,3%, a dél-koreai Kospi 6,3%, 0,3%-kal korrigál lefelé, Szingapur 4%-kal áll a negatív tartományban, a hongkongi Hang Seng 1,8%, az indiai Sensex 4%-kal növekszik.
0: Időjárás jelentés.
3: Nagy területen lesz felhős vagy borult az ég, majd rövidesen a felhős tájakon is tisztulni fog, és csökken a felhőzet, és kisüt a nap. Délelőtt a Dunántúlon eső, illetve zápor előfordulhat, délután pedig lokális záporokról lehet szó az ország nagy részén. A szél csak zivatarok környezetében lehet átmenetileg erős. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható.
2: A Balaton vize 24 fokos, a Fertőtó 23, a Tiszató pedig

0: out of town.
1: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
2: Kamatemelést várnak a Fedtől idén a befektetők a csökkentés helyett. Még mindig magas az infláció az Egyesült Államokban, és az újabb olajár emelkedési hullám újabb fogyasztói árindex emelkedést hozhat magával. A következő öt évben erős forintot várnak az MBH szakértői, mert a magas államháztartási hiány ellenére az új kormánnyal szemben van egy komoly, megelőlegezett piaci bizalom, és ez mindaddig megmarad, amíg az intézkedések biztatók. Vince Pétert, az MBH Befektetési Bank Advisory Desk vezetőjét Nagy Károly kérdezte a részletekről.
1: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
3: Az elmúlt időszakban szinte már megszokottá vált, hogy hol békülékeny hang nem van az Egyesült Államok elnöke és Irán között, aztán hol újra elkezdődik gyakorlatilag egymás lövése. És hát az elmúlt napokban inkább ez utóbbi a jellemző, magyarán újra vannak naponta légi csapások az amerikaiak részéről, aztán drón és rakéta csapások az irániak részéről, ami emeli a kőolaj árát. Ezt állandóként kell majd érzékelni a kőolaj piacon, úgymond ezzel a következő hetekben, hónapokban együtt kell majd élni?
4: A következő hetekben valószínűleg ezzel együtt kell majd élni. Igen. Alapvetően ez nem tud fennmaradni az idők végtelenségéig, tehát hónapokról, még ha egy-két hónapról arról talán, de azon túlnyúlóan én nem nevezném ezt tarthatónak, hiszen Trumpnak lesznek időközi választása, amire figyelni kell, hogy

0: alapvetően erre gondolt a legtöbb elemző, hogy majd ezek a választások fékezhetik meg azt az erőteljes hangrevet, amit Trump hajlamos megütni. Hát ez még ugye nem történt meg. Viszont az ő népszerűsége Amerikában az most megkérdőjelezhető, és ha ő ezzel akar valamit kezdeni, akkor kordában kell tartani a kint a benzinárakat, ugye a gázolajárakat, ehhez pedig elengedhetetlen lesz egyfajta megállapodás vagy egyesség az régióban.
1: Nagy kérdés persze, hogy ez az egyesség hogyan zárulhat, mert ugye például a hormozi szoros átvételét is az elmúlt napokban az amerikai elnök gyakorlatilag megelőlegezte az Egyesült Államoknak, de hát teljesen bírta bevenni, úgy tűnik, hogy ha nincs katonai akció, akkor az nem valószínű, hogy lehetséges. Mennyire reagálnak erre jelenleg a részvény vagy a kötvénypiacok? Gyakorlatilag figyelmen kívül hagyják, és ez csak az olajpiacot érinti, vagy azért ott van a befektetői fejekben?
0: Ott van a befektetői fejekben is. Az olajat érinti közvetlenül, de olajat viszonylag kevesen birtokolnak közvetlenül befektetésként, viszont minden mást, tehát részvényt, kötvényt közvetetten ez nagyon is érint. Elsősorban az inflációs várakozások változásán keresztül, tehát ha drága az olaj, akkor ez bekúszik az inflációba, ez a kötvényhozamok emelkedésével jár, tehát a kötvénypiacokat így érinti, és a részvényeket pedig szintén részben, az infláció részben a kockázati prémium emelkedésén keresztül érinti, tehát sajnos nem lehet ezt egyáltalán figyelmen kívül adni, akkor sem, ha mondjuk csak állampapírunk van, vagy csak részvényünk van.
1: Ettől függetlenül azért az elmúlt időszakban inkább csökkent az infláció az Egyesült Államokban, mint emelkedett volna. Most inkább stabilizálódó inflációra számít a piac, vagy pedig előbb-utóbb megint megteszi a hatását a közel-keleti feszültség?
0: Igen, most volt, vagy mintha látszódna egy pozitív fordulat az amerikai inflációban, tehát valóban jött egy kedvező adat, de azért az ezt megelőző adatközlések azok pont nem a kedvező irányt mutatták, megvették fel, hanem azt, hogy hát az amerikai egybank nem dőlhet hátra, és egyébként a piaci szereplők kamat emelést is vártak, vagy várnak inkább egy bank elnöktől. Ha nem is a következő ülésre, ha nem is a júliusi kamat döntése, de évvégéig inkább a kamat emelés van beárazva. Tehát mindenféleképpen az látszik, hogy ez foglalkoztatja a piacokat, és az inflációs pályát az most inkább fölfele menő kockázatként érik meg, tehát nem az infláció letörése vagy csökkenése az, amit valószínű forgatókönyvként áraznak jelenleg.
1: Mennyire AI nehéz most az amerikai piac? Arra gondolok, hogy gyakorlatilag a gyors jelentési szezon és a mesterséges intelligencia szemszögéből nézik egyesek. Leginkább ez hajtja most az amerikai gazdaságot, vagy azért az alaptermelési, szolgáltatási tényezők még mindig ott vannak?
0: Van ebben egy érdekes kettősség. Egyrészt az AI narratíva, hogy mindenképpen hajtja a piacokat, Amerikát is, hát Amerikának 30-20%-a technológia, akik pedig magukról az AI élovasaként szoktak nyilatkozni, és ez alapvetően úgymond így rendjén is van, tehát ez az ő profiljuk, ők elég jó eredményeket tettek le egész eddig az asztalra, többé-kevésbé egyébként ebben a várakozások szerint afölött alakult egy kicsit. Amit talán érdekes, hogy azért nem kizárólag ők profitálnak most az amerikai gazdaság relatív erejéből, hanem a kisebb cégek is, akikre abszolút nem süthető le az, hogy az AI sztorinak lennének ők az első körös haszonélvezői. Most arra gondolok, hogy kisebb amerikai vállalatok, ipari cégek, kisebb egészségügyi vállalkozások, közművek, alapvető fogyasztási cikkekhez kapcsolódó cégek, ők is elég jó teljesítményt raktak le az első fél évben az asztalra, meg is haladták egyébként a nagy, meg a hatalmas cégeket, és ez nem feltétlenül az AI-nak köszönhető. Sőt, több ez egyáltalán nem az AI-nak köszönhető első körben. Meglátjuk, hogy ez a trend, ez fent tud-e maradni, hiszen ez egyfajta forduló a korábbi évekhez képest, amikor azt láttuk, hogy kizárólag a nagyobb és még nagyobb cégek tudtak Amerikában előre törni, és még nagyobbá válni. Most láttunk egy tüskét ezen a grafikonon, ami azt mutatta, hogy a kis cégek azok elég jók tudnak lenni, csak hát a várakozások is beindultak, és az nem szokott jót jelenteni, hogyha a piacon túlzó várakozások jelennek meg.
1: A kisebb cégeknél, vagy akár közepes vállalatoknál az olcsóbb energia a számottevő versenyelőny, tehát akár európai, akár más, akár ázsiai versenytársakkal összehasonlítva ebből tudnak az amerikai cégek profitálni, vagy teljesen másból?
0: Ebből részben, azért azt tudni kell, hogy az amerikai cégeknek sem jó, hogyha drága az olaj világpiaci ára, hiszen hiába Amerika olajtermelő, ez igaz, de ugyanúgy a világpiaci árat fizetik meg, tehát ők azért nem élvezik annak az előnyét, hogy Amerika exportálja az olajat. Ott inkább arról lehet szó a kis cégek esetében, hogy Trump politikája egyrészt előtérbe helyezi a hazai piacról hazai piacra termelést, és ebben a kis cégek erősek, ugye az amerikai nagyvállalatok, mondjuk Google, gondoljunk a Microsoftra, Google-re, azok nem amerikai piacra termelnek elsősorban, hanem világpiacra. Ezzel szemben a kis cégek, azok meg a hazai amerikai piacra, és ha az amerikai fogyasztó borzasztó erős, amit látjuk, hogy most még nagyon erős, akkor ezek a kis cégek jól járnak, és talán ez hajthatja inkább a kis vállalatokat.
1: Az év elejének a befektetési sztárja volt az arany, amiből mintha kiszerettek volna a profik. Ez miért történt így? Másrészt lehet-e ettől függetlenül egy jobb második fél éve az aranynak?
0: Hát volt egy egészségtelen mértékeket öltő spekuláció az aranyra, ez már elkezdődött a tavalyi évben is. És ami idén első negyed évre csúcsosodott, azért az sejthető volt, hogy egy ekkora hatalmas rallit muszáj valami fajta korrekciónak követnie, és az aranypiaca korábban azért az viszonylag szűk volt, tehát a befektetési portfólióknak kevesebb, mint 1%-a volt aranyban. Ez régen sokkal-sokkal több volt, az elmúlt 10-15 évben kiszerettek ebből a befektetők, most megint spekulatív céllal belevásároltak, de ugye ennek a spekulatív céljából fakadóan valamikor realizálni is kell a profitot, és ez megtörtént. És ezzel azoknak a befektetőknek kedvezőtlen, akik fundamentumok alapján vásárolták meg az aranyat. Azt gondolom, hogy vissza fog térni még az aranynak ez a diverzifikációs szerepe, ami miatt őt érdemes lehet portfólióba venni, csak most sokkal magasabb a kockázati szintje, a volatilitása, mint az úgymond békeidőben tőle megszokott, és ezért óvatosan kell még vele bánni. De azt gondolom, hogy az első fél éves kiózanodás, egyébként ez nem egy hatalmas mínusz, ez 6-7%, tehát azért az elmúlt két évhez képest nincs katasztrófa. Ehhez képest én azt gondolnám, hogy tud egy jobb teljesítményt hozni most a második fél évben majd.
1: Végezetül, de nem utolsó sorban, Magyarországgal kapcsolatban maradhat-e az optimizmus piaci szempontból, mert azért láttunk még egy rövid ideig 350 alatti eurót is, most inkább 360 környékén, csökkenek a hozamok, úgy tűnik, hogy viszonylag alacsonyabb az infláció, bár mondjuk azért várjuk meg a végét, hogyha kivezetik az árrésstopot, meg egyéb hasonló intézkedések majd bejönnek a piacra, szóval maradhat az optimizmus, vagy előbb-utóbb azért majd előkerül a magasabb államháztartási hiány is.
0: Jó esetben ez forgatókönyvvel azért számolnak azok a befektetők, akik most nagyon szeretik és vásárolják a magyar eszközöket. Tehát nem titok az, hogy a magyar költségvetési hiány az nem alacsony, sőt, mint több inkább magas. Nem titok az, hogy növekedett az államadósságnak a mértéke, és valójában nem ezek a számok azok, amik veszélyt hordoznak, hanem talán azok, hogy a most Magyarországba fektetett várakozások, meg elvárások euróbevezetés kapcsán, hazahozott EU-s pénzek kapcsán, és ennek a hatékony gazdaságba való beforgatása kapcsán, ezek nem vagy nem a vártaknak megfelelően valósulnak meg. Jelenleg én azt gondolom, hogy még ennek nincs jel, ami arra utalna, hogy itt most rosszra kéne gondolni. Úgy tűnik, hogy a kormány kommunikációja az hiteles. Kérdéses lesz majd persze a szakértői gárdának a működése, az, hogy mennyire tudják a költségvetést megregulázni, amit ugye ígértek, és jó esetben én azt gondolom, hogy megalapozott lehet a piaci várakozás. Tehát inkább az erős forint és az alacsonyabb hozamok azok, amik meghatározhatják a következő 5 évet, viszont ez nem lesz volatilitás nélküli, ez nem lesz korrekció nélküli, és ezt kiemeltük a harmadik negyedéves ajánlónkban is, hogy nagyon erős a forint, alacsonyak a hozamok, aszimmetrikusak a kockázatok. Ez azt jelenti, hogy ha történik valami kicsi rossz dolog, akkor azt erősebben megérezheti ez a két eszköz, tehát a hazai kötvény, a forint a maguk útján. Tehát óvatosan, de érdemes azért a hazai eszközöket is portfólióba venni, azt gondoljuk.
1: Az idejében lehet számottevő gazdasági növekedés, vagy az uniós pénzek, bármi másnak a hatása inkább jövőre várható?
0: A jelentősebb hatás az talán inkább jövőre várható.
2: Reggeli Monitor. Múltról, jelenről, jövőről, a pénzügyek tükrében. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Jet Cruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
2: Kincsvadászat a Balatonon. Idén-nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezeres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a kincsvadászok műsor sztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombateste tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban mától lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelt útvonalon közlekednek, több megállót nem érintenek. A 6. kerületben a Király utcában, a Rottenbiller utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad rendőri irányítással, mert burkolatjavítása kezdődött. A Fehérvári úton a Hausmann-Alajos utcánál lezárták a villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos helyett Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér Villányi út között pótlóbusszal lehet utazni. Az 56-os villamos nem közlekedik, de az 56A villamos a reggeli és a délutáni csúcsidőben is jár. Napközben az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban csatorna karbantartása miatt. A Bécsi úton és a Vörösvár úton kifelé a csomópontnál csak egy sáv járható, mert csatornát javítanak. Pénteken 22 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró, Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond tér között nem közlekedik karbantartás miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
4: 2026. július 16-a van, csütörtök reggel 9 óra. Önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. És ami még a mai nap történelméhez tartozik, többek között az, hogy 1945-ben ezen a napon, tehát július 16-án a Manhattan terv keretében az új-mexikói Alamo Gordo közelében a White Sands Proving Ground fedőnevű területen felrobbantották az emberiség történetének első kísérleti atombombáját. Ezt az eseményt egyébként szigorúan és teljesen titokban tartották egészen augusztus 6-áig a Hiroshima elleni amerikai atomtámadás kezdetéig. Szóval vannak ilyen szomorú évfordulók is. Jövünk a legfrissebb információkkal itt a Trend FM-en a 94.2-n, a hírszerkesztő Somodi Evelin, én pedig Németh László vagyok. Szép napot mindenkinek!
0: Hírek a Trend FM 94.2-n!
4: Folytatódik a sztrájk a magyarországi IKEA áruházakban, miután a dolgozók és a vezetőség nem jutottak megállapodásra a béremelésről.
5: A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete a munkabeszüntetést ma délután 3 óráig meghosszabbította. A dolgozók egységes 6%-os alapbéremelést követelnek, az IKEA vezetése azonban ezt nem fogadta el. A szakszervezet szerint az elmúlt években az infláció miatt jelentősen csökkent a munkavállalók béreinek vásárlóereje. A cég ugyanakkor azt közölte, hogy az elmúlt 3 évben 1,5 milliárd forintot fordított a fizetések és juttatások fejlesztésére.
4: 25%-os importvámot vett ki egyes brazil termékekre az Egyesült Államok jövő szerdától. Ennek az az oka, hogy Washington szerint Brazília kereskedelem politikája hátrányosan érinti az amerikai gazdaságot.
5: Az intézkedés többi közt a digitális kereskedelem, a vámpolitika, a szellemi tulajdonvédelme és az amerikai etanolpiac hozzáférése miatt indult vizsgálat eredménye. A vámok alól egyebek mellett a kőolaj, a földgáz, a marhahús, a narancslé és egyes repülőgép alkatrészek mentesülnek. Washington jelezte, hogy kész visszavonni az intézkedést, ha Brazília változtat a kifogásolt gyakorlatokon, ugyanakkor megtorló lépésekre is figyelmeztette a dél-amerikai országot.
4: Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök a Naftaház állami energetikai vállalat vezérigazgatóját, Szerhij Koreckit jelölte Ukrajna új miniszterelnökévé.
5: A parlament várhatóan ma szavaz a kinevezésről, amelyet a kormánypárti többség miatt várhatóan jóvá is hagynak. A kormány átalakítása védelmi tárcát is érinti, Mihajlo Fedorov távozása várható, helyére sajtóértesülések szerint Ihor Klimenko belügyminiszter kerülhet. Zelenszkij szerint az új kormány legfontosabb feladata az ország téli felkészülése, és az orosz támadások miatt veszélyeztetett energiaellátás biztosítása lesz.
4: Több mint 500 ember veszthette életét két Myanmar partjai közelében elsüllyedt menekült hajón, ezt közölte az ENSZ menekültügyi főbiztossága és a Nemzetközi Migrációs Szervezet.
5: A hajókon főként rohingya menekültek utaztak, akik Myanmarból és Bangladesből indultak útnak Malajzia, Indonézia vagy Tájföld felé. Az ENSZ szerint a hajótöréseket még hivatalosan nem erősítették meg, de az eltűntek száma miatt súlyos humanitárius katasztrófától tartanak. Idén már csaknem 300 ember halt meg, vagy tűnt el hasonló útvonalakon az Andamán-tengeren és a Bengáli-öbölben.
4: A kritikus nyersanyagok ellátási láncainak diverzifikálását sürgeti a Nemzetközi Energiaügynökség.
5: A szervezet szerint a lítium, a nikkel, a grafit és más stratégiai ásványok kitermelése és feldolgozása egyre inkább néhány országra, elsősorban Kínára és Indonéziára koncentrálódik, ami gazdasági és nemzetbiztonsági kockázatokat jelent. Az energiaügynökség szerint az exportkorlátozások terjedése már érezhető hatással van az iparra, ezért a kormányoknak új beszerzési forrásokat és ellenállóbb ellátási láncokat kell kialakítaniuk. Hozzátették, hogy bár a kritikus nyersanyagokba irányuló beruházások tavaly visszaestek, az állami támogatások világszerte jelentősen nőttek.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 2%-os emelkedés mellett 140.318 ponton áll. A részvénypiac forgalma néhány perccel nyitás után már közelíti a 300 millió forintot. A bluechipek közül a MOL 4.220 forinton stagnál, az OTP 39.910 forinton áll jelenleg a budapesti értéktőzsdén, a Richter 0,7%-os erősödésben 12.100 forinton, a Magyar Telekom 0,1%-kal korrigál felfelé és 2.626 forinton áll a budapesti értéktőzsde parkettjén. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 359 forint és 64 fillér, egy amerikai dollár 313 forint és 61 fillér, egy svájci frank 389 forint és 7 fillérbe kerül. A közép-kelet-európai régióban irányadó lengyel zloty 83 forint 12 fillér, a cseh korona árfolyama 14 forint 86 fillér. Egy angol font 424 forintba és 53 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE jelenleg 0,2%-os emelkedésben, a frankfurti DAX 0,1%-os mínuszban, a párizsi CAC 40 0,3%-kal erősödik, Milánó 2,1, Madrid 0,3%-kal áll a pozitív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 0,2%-kal csökken, $79.44 elérhető, a Brent jegyzési ára 0,5%-os mínuszban $84.57 hordonként. Egy uncia aranyért 0,4%-os csökkenés mellett $4,035.80 kell fizetni a világpiacon. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. A következő 5 évre erős forintot várnak az MBH szakértői, mert a magas államháztartási hiány ellenére az új kormánnyal szemben van egy komoly, megelőlegezett piaci bizalom.
5: Ez mindaddig maradhat, amíg az intézkedések biztatóak. Vince Pétert, az MBH Befektetési Bank Advisory Desk vezetőjét hallják.
6: Nem titok az, hogy a magyar költségvetési hiány az nem alacsony, sőt, mint több inkább magas. Nem titok az, hogy növekedett az államadósságnak a mértéke, és valójában nem ezek a számok azok, amik veszélyt hordoznak, hanem talán azok, hogy a most Magyarországba fektetett várakozások, meg elvárások euróba vezetés kapcsán, hazahozott EU-s pénzek kapcsán, és ennek a hatékony gazdaságba való beforgatása kapcsán, ezek nem, vagy nem a vártaknak megfelelően valósulnak meg. Jelenleg én azt gondolom, hogy még ennek nincs jel, ami arra utalna, hogy együtt most rosszra kéne gondolni. Úgy tűnik, hogy a kormány kommunikációja az hiteles. Kérdéses lesz majd persze a szakértői gárdának a működése, az, hogy mennyire tudják a költségvetést megregulázni, amit ugye ígértek, és jó esetben én azt gondolom, hogy megalapozott lehet a piaci várakozás.
4: Már nem a mesterséges intelligencia chatbotjaiban, Instagram posztokban, influencerekben bíznak a kínai kereskedelmi cégek, hanem már a TikTok webshopjában is.
5: Az új közösségi média felületen élő videókban beszélnek a termékekről, akár órákon keresztül. Az online marketing eszköz annyira népszerű, hogy idén 1000 milliárd dolláros forgalmat produkált, és a nézettségét tekintve veszélyeztethetné a Netflixet is. Értékesítésben pedig kihívója a Googlenek és a Metának. Új sztárokat is termel. Wolf Gábort, a Marketing Kommando alapítóját kérdeztük róla.
7: Már akkora biznisz, hogy nagyon sok fiatalnak ez a munkája. Ő live shopper. Reggel föl kell, beáll a kamera elé, és tart egy 2-3 órás élőt, ahol termékeket mutat be, beszél a követőkkel, reagál, esetleg neki vendégeket, neki influencereket, tehát hogy tényleg izgi, érdekes, szórakoztató legyen. Aztán utána ebédszünetben tanul egy kicsit a termékekről, délután tol még egy élőt, és kész ez a munkanapja.
4: A banknak kell viselnie a kibercsalásból eredő kárt, ha a tranzakciónál elmaradt az erős ügyfélhitelesítés.
5: A jegybanki kezdeményezésből törvényi előírás lett. Ha a bank nem alkalmazott megfelelő kétfaktoros azonosítást, például SMS kódot, biometrikus jóváhagyást vagy más megerősítést, akkor nem hárítható át az ügyfélre a veszteség. Binder Istvánt, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjét hallják.
8: A Magyar Nemzeti Bank elnöke jó egy évvel ezelőtt az egyik nagyon fontos kibercsalók elleni lépésként jelentette be azt, hogy Nemzeti Bank elvárja, hogyha nincs ilyen erős ügyfélhitelesítés, valamilyen oknál fogva elmarad a bank részéről, akkor bizony ez olyan fokú kockázatot jelent az ügyfél oldaláról, hogy a ügyfél helyett, a fogyasztó helyett a banknak kell viselni a kibercsalásból eredő kárt. Ez a kezdeményezés, ez pénzforgalmi törvény módosításává érett, és tulajdonképpen azért hívja és azért hívta fel a figyelmet a Nemzeti Bank erre a fejleményre, mert ez sokak számára nem ismert, ezt mindenképpen kell tudni, hogy ez a bankok felé egy nagyon erős elvárás.
0: Időjárás jelentés.
5: Eleinte nagy területen lesz erősen felhős vagy borult az ég, majd a felhős tájakon fokozatosan szakadozik. Délelőtt még előfordulhatnak záporok, zivatarok, délutánra csak lokálisan. A szél csak zivatarok környezetében lehet erős. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható.
4: Kiadom a jelszót tengerre magyar, mert hogy alapvetően a hőmérsékleti értékek legalábbis a vizek tekintetében rendkívül kedvezőek. A Balaton 24, a Fertőtó 23 fokos, a Tiszató 26 fokos. Aztán a földközi tenger a törökországi Antáliánál 29 fokos, az Adria Olaszországnál 27 fokos, a horvátországi Dubrovniknál pedig 25 fokos a víz hőmérséklete.
0: Sporthírek a 94.2.
4: A magyar férfi és női válogatott is megmérkőzik Hollandia legjobbjaival a csoportküzdelmek során a Városligetben, a vasárnapi tartó strandröplabda nemzetek kupáján. A férfiaknál a házigazda magyarok a B csoportban vannak, a hollandokon kívül az olaszokkal és a törökökkel fognak találkozni. A női válogatott is a B csoportba került, Hollandia mellett Ukrajna és Szlovénia lesz majd az ellenfele. Fáklyás emlékevezést tartott tegnap este a Kolonis György Alapítvány a Csepeli Kajakkenu Egyesület vízitelepe közelében. Kolonis György kétszeres olimpiai és 15-szörös világbajnok kenus 2008-ban hunyt el edzés közben, nem sokkal a pekingi ötkarikás játékok kezdete előtt. Tiszteletére az a budafoki iskola, ahová gyerekkorában járt, a 2008. szeptemberi tanév kezdettől felvette a nevét.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyammozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem.
1: 4:10 múlt egy perccel, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n, a vonalban pedig itt van velünk Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdász. A szervusz Gábor, jó reggelt!
2: Szervusz, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
1: Nemrég jelentett a KSH a bruttó átlagkereseti, illetve kereseti adatokról. Mit látunk, mik az első következtetések?
2: 8,7%-kal nőtt májusban a bruttó reálkereset, a nettó ennél nem meglepő módon jobban 11%-a, ugye a kettő közötti eltérésben a családi adó kedvezmény emelése és a több gyermekes édesanyák fokozatos SZIA mentességének bevezetése játszik szerepet. Az 8,7% ugyanakkor azért jelent egy kismértékű lassulást is az előző hónapokhoz képest, tehát az április 9% volt, a március 9,2 előtt a február 9,7, tehát ugye figyelembe véve azt, hogy az infláció mindössze 1,8%, ez még mindig egy elég szép emelkedés, ugye hogyha a nettót nézem, akkor 9%-kal nőtt a reál kereset, a medián bruttót tekintve 9,5, nettót tekintve 11,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit.
1: Azt mondod, hogy elég szépnek tekinthetők ezek a mutatók. A következő hónapokban várható hasonló növekedés?
2: Ugye a kereseti adat az évről évre, vagy a hónapon viszonylag keveset változik. Itt ugye az év elején szokott lenni nagyobb változás, ha van. Tehát innentől kezdve ez a kisebb ütemű csökkenés folytatódhat, vagy marad az eddigi szint. Hát ugye azért itt a kormányváltás kapcsán lesz, van átrendeződés a munkaerőpiacon, ez mindenképpen megjelenhet az adatokban, hogy ez milyen irányba tolja, azt nem tudni még. Ugye itt az új kormányzat beígért néhány ágazatnak jelentősebb béremelést a választások utára, ebből nem tudjuk, hogy lesz-e valami, ez is azért még befolyásolhatja az idei évet.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Regős Gábort hallották, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát. Szép napot kívánok neked, szervusz Gábor!
2: Ja.
0: Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyammozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
1: Július 24-e és augusztus 2-a között 35. alkalommal vár a Művészetek Völgye. 4200 program 10 nap alatt a Balaton felvidék mesés környezetében. Zene, tánc, képzőművészet, új cirkusz, színház. A színpadon José González, a Kispál és a Borz, a Queen Bee, Szulák Andrea, Kulka János és a jubileumi évre készült megismételhetetlen előadások. Teljes program és jegyek a művészetekvölgye.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: 9:30 van, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. Hajszá pontosan 100 évvel ezelőtt, 1926-ban a National Geographic folyóirat először közölt víz alatt készült színes fénykép felvételeket. 100 évvel ezelőtt azért ez még nagy szenzáció volt, szerintem eltelik még 100 év és megint nagy szenzáció lesz, nem a víz alatti felvétel, hanem hogy színes és hogy egyáltalán nyomtatásban készült. Nyilván akkor már mindenki a digitális eszközeit fogja bújni. Vagy ki tudja. A hírszerkesztő Somodi Evelin, én Németh László vagyok, jönnek a legfrissebb információk.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Májusban 764.000 forint volt a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlag keresete idehaza, a nettó 535.900 forintot ért el a Központi Statisztikai Hivatal frissen összesített adatai szerint.
3: A bruttó bérek egy év alatt 8,7, a nettó keresetek 11%-kal emelkedtek, miközben a reálkeresetek 9%-kal nőttek. A KSH szerint a nettó bérek gyorsabb növekedését többi közt a családi és anyákat érintő adókedvezmények bővülése segítette. A legmagasabb bruttó átlagkereset a villamosenergia, gáz és gőz ellátás területén mérték, míg a legalacsonyabbat a vendéglátásban.
2: A rakétatámadást hajtott végre az iráni forradalmi gárda egy Jordániában található amerikai katonai bázis ellen.
3: Teherán szerint a támadás válasz volt arra, hogy az amerikai erők egy dél-iráni gyerekkórház környékét érték. Irán emellett azt állítja, hogy Kuvaitban az amerikai erők által használt légibázis kommunikációs központját is támadta. Az iráni hadsereg figyelmeztetett, ha Washington csapásokat mér iráni infrastruktúrára, a térség teljes infrastruktúráját célpontnak tekinthetik.
2: Legkevesebb két ember meghalt, és hatan megsérültek a Kijev elleni éjszakai orosz rakétatámadásokban, ezt közölte az ukrán főváros polgármestere.
3: Vitali Klitschko szerint ballisztikus rakéták csapódtak be több város részben, ahol raktárépületek és egy nem lakóépület is megrongálódott, illetve kigyulladt. Az ukrán hatóságok tájékoztatása szerint a mentési munkálatok folytatódnak.
2: Ukrán dróntámadásban életét vesztette a megszállt zaporizsiai atomerőmű főmérnöke és sofőrje. Az orosz állami atomenergetikai vállalat a Rosatom információi szerint.
3: A vállalat azt közölte, hogy a szolgálati járművet érte a csapás az erőmű közelében. A Rosatom és az orosz külügyminisztérium a történtek kivizsgálását és a támadás elítélését kérte a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségtől. Ukrajna a közleményben szereplő állításokra egyelőre nem reagált.
2: Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök, a Naftoház állami energetikai vállalat vezérigazgatóját Szerhij Koreckit jelölte Ukrajna új miniszterelnökének.
3: A parlament várhatóan ma szavaz a kinevezésről, amelyet a kormánypárti többség miatt várhatóan jóvá hagynak. A kormány átalakítás a védelmi tárcát is érinti, Mihajlo Fedorov távozása várható, helyére sajtóértesülések szerint Ihor Klimenko belügyminiszter kerülhet. Zelenszkij szerint az új kormány legfontosabb feladata az ország téli felkészülése és az orosz támadások miatt veszélyeztetett energiaellátás biztosítása lesz.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 3%-os erősödés mellett 141.217 ponton áll. A részvénypiac forgalma 34 perccel nyitás után közelíti az 1,8 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 1,7%-kal csökkent 4.148 forintra, az OTP 44.880 forintnál jár 1,2%-os pluszban. A Richter 12.010 forinton stagnál. A Magyar Telekom 2%-kal erősödött 2604 forintra. A Forage 1820 forinton áll 4%-os pluszban, az Opus 1%-kal erősödött 361 forintig. A Bitcoin jelenleg 1%-kal csökken 64.628 dolláron és 19 centen áll, az Ethereumot pedig 1743 dolláron és 13 centen jegyzik. A bankközi deviza piacon 1 euró 359 forintba és 39 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 313 forintot és 34 fillért, egy svájci frankért 388 forintot és 78 fillért kérnek. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,5%-kal, a frankfurti DAX és a párizsi CAC40 0,4%-kal csökken, a milánói börze 0,2, Madrid 0,1%-kal korrigál lefelé. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. A kritikus nyersanyagok ellátási láncainak diverzifikálását sürgeti a Nemzetközi Energiaügynökség.
3: A szervezet szerint a lítium, a nikkel, a grafit és más stratégiai ásványok kitermelése és feldolgozása egyre inkább néhány országra, elsősorban Kínára és Indonéziára koncentrálódik, ami gazdasági és nemzetbiztonsági kockázatokat jelent. Az energiaügynökség szerint az exportkorlátozások terjedése már érezhető hatással van az iparra, ezért a kormányoknak új beszerzési forrásokat és ellenállóbb ellátási láncokat kell kialakítaniuk. Hozzátették, bár a kritikus nyersanyagokba irányuló beruházások tavaly visszaestek, az állami támogatások világszerte jelentősen növekedtek.
0: Időjárás jelentés.
3: Eleinte nagy területen lesz erősen felhős vagy borult az ég, majd a felhős tájakon fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Délelőtt a Dunántúlon eső-zápor zivatar egyaránt előfordulhat. A szél csak zivatarok környezetében lehet átmenetileg erős. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható. Késő estére 19 és 26 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Németh László és Kecső Richárd.
1: Szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Trend FM-en, az FM 94.2-n, és hát illusztris társaságba kerültem, szerencsés vagyok, én vagyok a Szignálból a Németh László. Kecső Richárd velem szemben.
2: Jó reggelt!
1: Aki nem csak, hogy szerkesztő, meg hírszerkesztő, hanem egyébként bíró is, ugye, a labdarúgásban?
2: Úgy bizony, nem szeretjük a bírószót, mert bírók ott ülnek a ott törvényszékbe, fenn. Mi a játékvezetők vagyunk.
1: Játékvezető. Nagyon jó. És akkor, aki itt van velünk, az nem más, mint egy korábbi válogatott labdarúgó, Rutka János, volt labdarúgó, válogatott és sportújságíró. Szervusz, jó reggelt, szép napot!
3: Jó reggelt kívánom, üdvözlöm a kedves hallgatókat
1: is. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Hallottad az éjjelzést, ugye?
3: igen, nagyon köszönöm.
1: Tökéletes.
3: Kicsit túlzónak érzem.
1: Dehogy is, nem. Nagyon örülünk neki, hogy itt vagy velünk. És igazából Richárdunk készült itt mindenféle kérdésekkel, úgyhogy hajrá, majd
2: na, én vagyok itt a fő ember. Szia, jó reggelt kívánok én is neked. Túl vagyunk az elődöntőkön, szerintem menjünk kronológiai sorrendbe, mert hát úgy éri meg a legjobban beszélgetni itt a történtekről. Első körben volt itt egy francia-spanyol elődöntő, ahol nyertek ugye a spanyolok, aztán pedig a tegnapi napon volt Anglia-Argentina mérkőzés, itt az argentinok győztek. Én személyes meglátásom szerint ez volt a jobb meccs, de hát akkor nézzük szakértői szemmelten, hogy láttad ezt a két elődöntőt?
3: Ugye nem egyszerű véleményt formálni azzal kapcsolatosan, hogy melyik jobb mérkőzés, hiszen nyilván itt azért nagyon sokaknál szerepet játszik az, hogy mely csapatoknak szorítottak, kifelé húz jobban a szívük. Én mind a két mérkőzésben meg tudtam találni azokat a kapaszkodókat, amelyek igazán jóvá és élvezetessé tették ezt a két találkozót. Nyilván két ellentétes mérkőzésről beszélünk, ahol ha már a kronológiai sorrendet szeretett volna tartani a Spanyolország-Franciaország találkozóval kapcsolatosan, ugye mindenki a franciákat várta, és látta egy picit esélyesebbnek, köszönhetően annak, hogy tényleg nagyon jól játszottak az eddigi mérkőzéseken, akár a csoportküzdelmek alatt, akár a kieséses szakaszban, ha kellett, sok gólt rúgtak, rányomták az akaratukat az ellenfelekre, ha kellett, küzdöttek, mint Paraguay ellen, ahol a játékvezető is elég érdekes felfogásban vezette a mérkőzést, és tényleg nem tudott olyan dolog történni, nem tudták őket kibillenteni ezen világbajnokság alatt, és hát egy olyan csatársorral rendelkeztek, és rendelkeznek, amelyben azért nagyon sokan azt látták, hogy a legjobb védelemmel, talán a legjobb védekezéssel bíró csapat még Spanyolország sem fog tudni elbánni. És ugye ez egy picit ilyen meglepetésként hatott, még akkor is, hogyha nyilván vannak nem kevesen, akik a spanyoloknak szorítottak, hogy ennyire simán tudta venni akadály Spanyolország, és itt a simát nyilván lehet egy picit idézőjelben tenni, de hogy ennyire taktikusan elzárva minden területet a világ legjobb csatárai cselező gépei elől, szóval ez volt egy picit, ami a pikantériáját adta ennek a találkozónak.
2: Mondjuk ott azért tényleg az, hogy egy ilyen sima 2-0-ás meccs volt, én megmondom őszintén, arra a meccsre is hosszabbítást vártam, egyébként a tegnapi argentin meccsre is, az mondjuk az egy érdekesebb volt. Viszont ha már a játékvezetés szóba került, mit gondolsz Ivan Barton szerepéről? Már csak abban a tekintetben, ugye az egyik paraguayi mérkőzésen, amikor nagy vehemenciával előadta a döntést arról, hogy piros lapot ad a paraguayi játékosnak, mert hogy eltakarta a száját, ebből egyébként hát nem csak az, hogy mémek, de még egyébként egy technodal feldolgozás is született. Ez mennyire húzta le őt, magát, a személyét és a tekintélyét ezen a mérkőzésen? Mert nekem kicsit az volt az érzésem, hogy nem túlzottan találta meg a hangot így a játékosok körében.
3: Ugye a találkozót követően Didier Deschamps is először a legkönnyebb magyarázkodáshoz és legkönnyebb eszközökhöz nyúlt, és elkezdett játékvezetőzni. És azt nyilatkozta, hogy valóban a játékvezetője a legalkalmasabb egy világbajnoki elődöntő levezetésére. Én nem hiszem és nem láttam azt ezen a találkozón, és nem is érzem,

0: hogy a játékvezetőnek hatalmas szerepe lett volna az eredmény alakulásában. Én sokkal inkább éreztem azt ezen a találkozón, hogy az a francia csapat, amelyik a világbajnokság folyamán egyetlen egyszer sem játszott még hátrányban, egyszerűen nem tudott ezzel a helyzettel mit kezdeni, és tudomásul kell venni azt, hogy ilyen mérkőzéseken nagyon-nagyon apró figyelmetlenségek, hibák dönteni tudnak, és az azért látható volt, hogyha most nagyítóval kezdjük el keresgélni a francia válogatott leggyengébb pontját, akkor talán sebezhetőség oldaláról a bal hátvéd posztja, Lukadíny volt az, ahol azért lehetett keresni valója már a mérkőzés megelőzően is taktikai szempontból is a spanyol csapatnak. És egy ilyen hibát követően, amely ugye a 11-eshez vezetett, ami teljesen egyértelmű és teljesen jogos 11-es volt, nagyon-nagyon nehéz futni az eredmény után és feltörni egy olyan csapat védekezését, amely csapat alig enged bármilyen lehetőséget is az ellenfeleknek, hogyha itt most lehet egy nagyon pici statisztikát beemelni, amit sokan nem szeretnek, azért azt látni kell, hogy a spanyol csapat mérkőzésenként átlagban a világbajnokságon 6 kísérletet engedélyezett az ellenfeleknek. Ez egy olyan alacsony szám, ami szerintem soha nem is fordult még elő. Ugye egyszerűen nem tudnak helyzetbe kerülni. 10 érintésük volt átlagosan az ellenfeleiknek a spanyol 16-oson belül. Szóval nem, hogy helyzetig nem jutnak, a kapu előterében nem jutottak a csapatok. És egy ilyen hiba, ami történt, és a 11-es, az láthatjuk, hogy milyen következményekkel járt.
1: Hogyha egy kicsit átevezünk a tegnapi meccsre, én ott láttam egy olyan Molinót, ami igazából a Falkland-szigeteket, illetve a Malvinas-szigetcsoportot említette, ugye az argentin elnevezéssel. De azt tudjuk, hogy 1982-ben volt a Falkland-szigeteken egy háború, konkrétan az akkori argentin rezsim hadserege megszállta a területet, aztán a britek visszafoglalták, és a Thatcher kormány hirtelen nagyon népszerű lett, és azóta is kicsit ferdeszemmel néz egymásra a két ország. A kérdés az lenne igazából a hosszabb felvezető után, hogy mennyire jelenik meg a pályán, vagy jelenhet meg a pályán egy ilyesmi ellentét?
0: Szerintem egyáltalán a pályán ennek semmi jelentősége nincsen. Nem hiszem, hogy bármilyen történelmi esemény befolyásoltsággal bírt a játékosok teljesítményére. Mondom ezt attól függetlenül, hogy azért lehetett látni, hogy motivációs téren mennyire fizikális, mennyire kemény volt ez a találkozó, és főleg az első fél időben láthattunk annak is az elején nagyon sok kemény belépőt Argentína részéről. Ha már az előbb elkezdte játékvezetőzni, én ott éreztem egy pici lazaságot a játékvezető részéről, hogy nem mert belenyúlni nagyon a mérkőzés elején abba, hogy elkezdjen sárgalapokat osztani, pedig ott történt ütés, kemény hátulról történő belemenés, amiért szabály szerint lehetett volna bőséggel sárgalapot adni. Ezt nem tette meg az elején, és ennek köszönhetően tényleg egy olyan mérkőzés lett, ahol azért nagyon csörögtek a csontok, és nagyon kevés terület volt, és nagyon sok szabálytalanság történt. Úgyhogy ez a keménység azonban nyilván nem hozható összefüggésben semmilyen korábbi történelmi, vagy akár vélt, vagy valós nemzetek közötti ellentéttel.
2: Nagyon jó, hogy ilyen kontrasztot hozol, mert én pont ezen gondolkoztam, tennap és itt beszélgettünk többen barátok és játékvezetőkkel is, hogy egyébként, sőt, zárójelsz nekem pont a tegnapi játékvezető egy személyes kedvencem, hogy a kiállás, a karaktere minden tekintetében, hogy egyébként az tény, hogy nagyon későn jött a mérkőzéshez képest, későn jött ez az első sárga, mert azért már ott a harmadik percben megvoltak az indulatok bőven, tehát hogy lehetett volna valóban korábban lapot osztani, de hogy egyébként...
0: És milyen érdekes, bocsánat, akarok félbeszakítani, hogy az első sárga ugye a 37. percben jött Andersonnak egy Messi elleni szabálytalanságért, amiben nem is feltétlenül ő volt a ludas. Szóval ez is nagyon sokaknál nyilván egy kicsit így kiverte a biztosítékot, hogy na, megint Messi ellen a legelső szabálytalanságért egyből sárgalapot villantanak, úgy, hogy előtte azért már volt sokkal több elég kemény belépő.
2: Pontosan, ahogy mondod, és egyébként utána jött egy második sárga, akkor ott az argentinok
0: kapták.
2: Igen, a Martínez, igen. És ott viszont pedig az volt így a megítélés, hogy az első sárgához képest ez a második egy kicsit gyenge volt. Meg így unblock a mérkőzésnek a hevéhez képest, az egy kicsit talán így gyengécske volt, de hogy összességében azért megvolt ez a brusztos foci, azért de ebben nem volt hiány szerintem.
0: Abszolút, ugye ez a második sárgalap egy visszahúzás sért adott, megítélt ugye szabadrúgásnak a következménye, és utána ugyanígy kapott a második félidő elején Romero is, szóval sokkal inkább a játék vezető ezeket a háttúról történő megrántásokat, kontrák megakadályozására tett mozdulatokat díjazta sárgalappal, nem pedig azokat a kemény belépőket, ütéseket, amelyeket korábban kellett volna. Ettől függetlenül ennek semmilyen ráhatása nem volt a mérkőzésre. Talán annyi lehet, hogy Lisandro Martínez ezt egy icipicit másképp gondolja, ugye, mert őt azért a 72. perc környékén, ugye, ha jól emlékszem, le is cserélték, és Otamendi érkezett. Ennél azért sokkal nagyobb probléma szerintem a másik oldalon, ha már szakmázni kell egy picit, szóval a másik oldalon található, hiszen ha megnézzük azt, hogy ami egy teljesen érthetetlen felfogás volt ezen a találkozón, hogy az 55. percben szerzett Anthony Gordon gól és az egyenlítő gól között, ami a 85. percben született, ugye Fernández jóvoltából, a labdabirtoklás 12,88% lehet Argentina javára. Bocsánat. Szóval annyira felborult a pálya, annyira magára húzta ez az angol válogatott az argentinokat, cserélve megállás nélkül a magas védőket, felkészülő arra, hogy ki kell fejelni majd a beíveléseket, hogy egy ilyen minőséget felvonultató ellenfél ellen, pláne azok után, hogy azért az elmúlt találkozókon Argentína azért nagyon keményen bizonyította azt, hogy az utolsó percekben, mint Egyiptom ellen is azért tud fordítani, hogy a hosszabbításokban, ugye a 13 hosszabbítás játszott Argentína eddig a világbajnokságok történetében 11-szer győzött. Szóval minden abba az irányba ment, hogyha ők gólt találnak, akkor onnan Anglia nagyon nehezen fog visszajönni. Ez egy abszolút hibás lépés volt. Szóval sokkal inkább ezen a találkozón is ebbe az irányba helyezném a fókuszt, és nem abban, hogy a játékvezető milyen teljesítmény nyújtott.
2: Hát még egy bődületesen hosszú végjáték volt, ha már így ugye ezt nézzük, mert ugye jött a 85. percben az egyenlítés, aztán egy 10 perces hosszabbítást jelzett elő a játékvezető, abból lett egy picit nagyjából 12 még így a végén, és ott a 90 plusz...
0: De ez köszönhető a gólnak nyilvánvalóan, ugye már igen. 92. percben volt a gól.
2: Ott volt a vezetőgól, és egyébként Messi 2 assziszt most ezen a mérkőzésen, így is a gólövő listát 8 gólod ugye Mbappéval együtt vezeti, meg hát itt most itt körbenéztem a külföldi sajtóban, hogy miket írtak a mérkőzésről, azon túl, hogy történelmi fordítás, azon túl, hogy Argentina 7, ezt most ilyen nagyon idézőjelek között teszem, hogy a spanyol marka azt írta, hogy Argentina 7 perc alatt legyűrte Angliát, és hogy meg lesz a finalissima. Azért ez a 7 perc alatt legyűrte Angliát, azért Ez egy kicsit túlzónak gondolom én.
0: Hát abszolút, az nyilván nem lehet egy mérkőzésből kiragadni pár percet, amikor a gólok estek. Azért nagyon keményen dolgozott Argentína, azért nem csak ezen a mérkőzésen, a többin is, hogy egyáltalán idáig eljusson, és ezen a mérkőzésen is fárasztva ellenfelét, megfelelő cseréket eszközölve egy olyan angol válogatott ellen, amely szerkezetet vált mérkőzésen belül, és megtalálva azokat a réseket, ahol sikerre tudnak vezetni és menedzselni tudnak egy mérkőzést, szóval ez jóval többről szólt. Ugye, ha már Messiről beszélünk, azért az ember nehezen tud elmenni itt a párhuzamok mellett becsukott szemmel, ugye pont 40 évvel ezelőtt, 1986-ban Diego Armando Maradona vezérletével ugye megnyerte a világbajnokságot Argentína, ez volt a második világbajnoki címük 78-at követően, és a következő évben vagy négy évre, ugye 1990-ben ismét döntőben jutott és vezette Argentinát Maradona. A kettő között ugye 87-ben született Messi, a következő ikonikus név és hatalmas nagy világsztár. És ha megnézzük, hogy 78-tól 90-ig ugye a négy világbajnokságból háromszor is döntőbe jutottak az argentinok, akkor nyilván vér az ember hasonlóságot felfedezni. Ugye 86-ban is ráadásul Franciaország volt az, aki 2-0-ás vereséget szenvedett az elődöntőbe, mint most is. És ezúttal is ugye a következő világsztár Maradona után Argentínában a legutóbbi négy világbajnokságból harmadszorra vezeti Argentinát a döntőbe. Ez egy olyan fantasztikus teljesítmény, pláne, hogyha figyelembe veszük, hogy 39 évesen is milyen teljesítmény nyújtott a világbajnokságon, hogy a legutóbbi mérkőzései Messinek, hogyha csak az elmúlt időszakot veszük a válogatottban, ugye ez volt a 13. válogatott mérkőzés egy éven belül, ahol 13 gólt szerzett és 7 gólpasszt adott. Szóval ezek olyan számok, amelyek egy 20 évestől is fantasztikus teljesítménynek minősülnek, pláne egy 39 évestől. Szóval hihetetlen az, amit az argentin válogatott Messi vezetésével ezen a világbajnokságon is nyújt és nyújtott.
1: Hogyha egy kicsit tágabb perspektívába helyezzük az egész világbajnokságot, ugye most volt először olyan esemény, hogy 48 csapatra bővítették a résztvevők számát. Ezzel kapcsolatban mik a tapasztalatok?
0: Inkább érzések vannak, nem is tapasztalatok. Ugye ambivalencia van, nagyon sokan örültek annak, hogy megismerkedhettek olyan válogatottakkal is, amelyeket életükben nem láttak. Volt egy-két meglepetés csapat is ezek között, akik jó teljesítmény nyújtottak, tovább jutottak, csak itt a továbbjutás szóval kell egy kicsit azért játszadozni, hiszen a 48-ból ugye lett egy 32-es mezőny, magyarul az előző világbajnokság résztvevői száma, magyarul az, hogy valaki tovább jutott a csoportból, és még a legjobb harmadikok zöme is tovább jutott a világbajnokságon, azért az a továbbjutásnak a fényét és érdemeit egy icipitit azért halványítja, csökkenti. Úgyhogy nekem pedig ezzel azért vannak negatív érzéseim, mert tényleg a kieséses szakasztól jött meg az az érzése az embernek, hogy na, elkezdődött a világbajnokság, és ennyi mérkőzést. Teljesen őszintén, ez olyan, mintha megnéz, elmegy egy színházi fesztiválra mondjuk az ember, és nem akarok brendeket említeni, van nagyon sok jó kulturális fesztivál Magyarországon is, és egy nap megnéz 2-3 előadást, mert egyszerűen nem tudja befogadni a sok élményt. És ez az érzés volt ez a 104 mérkőzéssel, összességében 104 mérkőzéssel kapcsolatosan, amelyből még 2 van hátra, hogy olyan mennyiségű futballélményt kapott az ember, hogy az befogadhatatlan. Ráadásul szerintem azért sokaknak energiája, ideje sincs arra, hogy olyan csapatok mérkőzéseit megnézze, amelyek a világszinten azért nem meghatározóak, senkit nem megbántva. Plusz ugye, ha megnézzük a lebonyolítás tükrében azt, hogy kik jutottak akár már csak a negyeddöntőbe, az elődöntőbe, mely nemzetek, földrészek, kontinensek képviselték az igazán erős futballt, akkor azt kell látnunk, hogy az égvilágon semmi változás nem történt, sem a katari, sem előtte az oroszországi világbajnoksághoz mérten.
1: Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az elmúlt percekben önök Rutka János volt válogatott labdarúgót és sportújságírót hallották. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Kecső Rihárdnak is köszönöm az aktív részvételt.
2: Egy ilyen
0: köszönöm.
1: A játékvezetőnek. Szép napot kívánunk, János, vigyázz
0: szép
1: magadra.
0: Szép napot kívánok én is mindenkinek.
3: Reggeli Monitor, a legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Infláció, GDP vagy épp államháztartási hiányadat. Reggeli képbehelyező. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak. Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A fővárosban a baleset nehezíti a közlekedést a Gyömrői úton kifelé a Rádai Gedeon utca előtt sávlezárásra készüljenek. Továbbra is lassú a haladás a Budai alsó rakparton a Petőfitől északi irányban, a Károly körúton az Asztória előtt, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton a közös csomópontnál, a Rákóczi úton a Barostértől, telítettek a sávokat Dózsa-György úton a Váci út felé a Podmanicki utcánál. Tart a felújítás a 20. kerületben a Virág-Benedek utcában, ezért a Pacsirta utca és a Veselény utca között lezárták, a Veselény utca és a Székelyhíd utca közötti szakasz pedig továbbra is egyirányú befelé. A 35-ös autóbusz terelt útvonalon közlekedik, több megállót nem érint. Mától lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt, az érintett BKK járatok terelt útvonalon közlekednek, több megállót nem érintenek. A 6. kerületben a Király utcában a Rottenbiller utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert burkolatot javítanak, itt a jelzőlámpák nem működnek, a forgalmat rendőrök irányítják. Pénteken 22 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
3: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: 10 óra múlt 2 perccel önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n. Első Nagy Lajos magyar király 1342-ben ezen a napon lépett a magyar királyság trónjára, szívünknek azért is kedves, mert az egykori 200 forintoson már, mint a papírpénzen a Diósgyőri vár látható a bankjegy hátoldalán, ahol Nagy Lajos és édesapja Károly Róbert is rendkívül sok időt töltött. Nekik köszönhető az, hogy a vár egyáltalán fennmaradt és viszonylagos épségben túlélt mindenféle török, illetve Habsburg időket, valamint világháborúkat. Hát aztán, hogy most hogy alakult, azt hagyjuk, mindenki kikeresheti, hogy milyen ilyen mindenféle műmészkőlapokkal leburkolva, de az egy másik kérdés. Jövünk a legfrissebb információkkal itt a Trend FM-en a 94.2-n. A hírszerkesztő Somodi Evelin, én pedig Németh László vagyok. Szép napot mindenkinek!
3: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 764 ezer forint volt májusban a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete idehaza. A nettó 535 ezer 900 forint volt a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint.
5: A bruttó bérek egy év alatt 8,7, a nettó keresetek 11%-kal emelkedtek, miközben a reálkeresetek 9%-kal nőttek. A KSH szerint a nettó bérek gyorsabb növekedését többek között a családi és anyákat érintő adókedvezmények bővülése segítette. A legmagasabb bruttó átlagkeresetet a villamosenergia, gáz és gőzellátás területén mérték, míg a legalacsonyabbat a vendéglátásban.
1: Új vezetője van a Diákhitelközpontnak.
5: A szervezet elnök vezérigazgatói posztját Badics László tölti be, miután Bogár Csaba megbízatása július 10-ével megszűnt. A központ közlése szerint az új vezető feladata a működés folytonosságának biztosítása és a szervezet jövőbeni működési struktúrájának előkészítése lesz.
1: 76%-kal nőtt a navigátor rendelés állománya az előző negyedévhez képest. A Navigator Investments NRT csoportszintű nyitott rendelés állománya a második negyedév végére 2,3 milliárd forintra nőtt.
5: A növekedésben jelentős szerepet játszott az Ivopro Systems Engineering felvásárlása, amely önmagában csak nem 1,4 milliárd forintos rendelés állománnyal járult hozzá az eredményhez. A vállalatcsoport frissített stratégiája szerint 2028-ra technológiai vállalatcsoporttá kíván válni. Kiemelt területeként az automatizációt, a robotikát és a mesterséges intelligenciát jelölve meg. A menedzsment 2028-ra 12 milliárd forintos árbevételt és 1 milliárd forint feletti tisztított üzemi eredményt vár.
1: Rakétatámadást hajtott végre az iráni forradalmi gárda egy Jordániában található amerikai katonai bázis ellen.
5: Teherán szerint a támadás válasz volt arra, hogy az amerikai erők egy dél-iráni gyerekkórház környékét érték. Irán emellett azt állítja, hogy Kuvaitban az amerikai erők által használt légibázis kommunikációs központját is támadta. Az iráni hadsereg figyelmeztetett, ha Washington csapásokat mér az iráni infrastruktúrára, a térség teljes infrastruktúráját célpontnak tekinthetik.
1: Belgium saját katonai műholdrendszer kiépítésébe kezd, hogy csökkentse más országoktól való függőségét a megfigyelési képességek terén.
5: A belga védelmi miniszter szerint több mint 200 millió eurót fordítanak az első több tucat alacsony föld körüli pályán működő műholdból álló rendszer létrehozására. A fejlesztés várhatóan már jövőre biztosíthat önálló katonai megfigyelési lehetőséget Belgium számára.
1: Marokkó megállapodást írt alá arról, hogy csatlakozik a gázai övezet biztonságáért felelős nemzetközi stabilizációs erőhöz.
5: A vállalás szerint magas rangú katonatiszteket, csendőrségi és rendőri egységeket küld a térségbe, valamint egy tábori kórház működtetéséhez is hozzájárul. Az amerikai kezdeményezésű békefolyamat részeként létrehozott misszióhoz eddig Indonézia, Kazahsztán, Koszovó és Albánia is csatlakozott, míg Egyiptom és Jordánia a leendő palesztin rendőrség kiképzését vállalta.
3: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 4,1%-os erősödés mellett 141.359 ponton áll. A részvénypiac forgalma egy órával nyitás után közelíti a 2,5 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 4148 forinton áll 1,7%-os mínuszban, az OTP 1,4%-kal erősödik, 44.940 forinton jegyzik, a Richter 1%-os csökkenéssel 12.000 forintnál jár, a Magyar Telekom 7%-kal erősödik, 2.618 forinton jegyzik a budapesti értéktőzsde parkettjén. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 359 forintba és 22 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 313 forintot és 29 fillért, egy svájci frankért 388 forintot és 42 fillért kérnek. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 2 fillér, a cseh koronáé 14 forint 85 fillér, egy angol font 423 forintba és 72 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,5%-os mínuszban, csak úgy, mint a frankfurti DAX. A párizsi CAC 6,1%-kal csökken, Milánó és a madridi IBEX egyaránt 0,5%-kal áll a negatív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj, a VTI hordonként 1,1%-kal csökken, 79 dollár 53 centnél jár a kurzus. A Brent jegyzési ára hordonként 84 dollár 55 centen. Egy uncia aranyért 4,1%-os mínuszban 4035 dollárt és 10 centet kérnek a világpiacon. További híreink következnek, itt a Trend FM-en a 94.2-n Brazíliából, illetve az Egyesült Államokból. 25%-os importvámot vett ki egyes brazil termékekre az Egyesült Államok jövő szerdától. Ennek oka, hogy Washington szerint Brazília kereskedelem politikája hátrányosan érinti az amerikai gazdaságot.
5: Az intézkedés többi közt a digitális kereskedelem, a vámpolitika, a szellemi tulajdonvédelme és az amerikai etanolpiac hozzáférése miatt indult vizsgálat eredménye. A vámok alól egyebek mellett a kőolaj, a földgáz, a marhahús, a narancslé és egyes repülőgép alkatrészek mentesülnek. Washington jelezte, hogy kész visszavonni az intézkedést, ha Brazília változtat a kifogásolt gyakorlatokon. Ugyanakkor megtorló lépésekre is figyelmeztette a dél-amerikai országot.
1: Jelentős vasúti járműbeszerzési program indulhat a hazahozott uniós forrásokból idehaza. Egyebek mellett erről is beszélt a közlekedési és beruházási miniszter a Trend FM-nek.
5: A tárcavezető azt mondta, a hívflotta, több intercity vonal és egyes balatoni járatok járműparkja is megújulhat, miközben az országos közlekedés szervező a BKK-hoz hasonlóan hangolná össze a menetrendeket, tarifákat és utastájékoztatást. Vitézi Dávid a Budapest-Belgrád vasútvonal indulásával kapcsolatban optimista.
6: A helyzet most úgy fest, hogy a vonatbefolyásoló rendszer, ami kritikus eleme annak, hogy elindulhasson a személyforgalom, ennek a telepítése megtörtént. Találtak szoftver problémákat benne még a MÁV szakemberei. A kínai szállító jelenleg hibajavítást végez. Erre a határideje jövő héten van. Ha a hibákat kijavítja határidőre, akkor augusztus első felében el tudnak indulni azok az úgynevezett sötétüzemi próbák, ahol már mintha utasok is lennének, úgy közlekednek a vonatok, és azt ki lehet tesztelni, hogy minden tényleg úgy működik a valóságban, ahogyanak kéne. És ha ott minden rendben van, akkor néhány héttel később, akár szeptemberben elindulhatna a személyforgalom. De ameddig a kínai szállító nem felel meg mindenben az európai vasútbiztonsági sztenderdeknek, addig mi nem vesszük át, és addig nem indulhatnak el a személyszállító vonatok. Optimista szenárióban, ha minden jól megy, akkor ez már össze lehetséges. Ha nem sikerül minden hibát időben kijavítani, vagy a tesztek során nem várt problémák lesznek, akkor ez tovább fog csúszni. A biztonság az elsőből nem engedünk.
1: A következő 5 évre erős forintot várnak az MBH szakértői, mert a magas államháztartási hiány ellenére az új kormánnyal szemben van egy komoly, megelőlegezett piaci bizalom.
5: Ez mindaddig maradhat, amíg az intézkedések bíztatóak. Vince Pétert, az MBH Befektetési Bank Advisory Desk vezetőjét hallják.
7: Nem titok az, hogy a magyar költségvetési hiány az nem alacsony, sőt, mint több inkább magas. Nem titok az, hogy növekedett az államadósságnak a mértéke, és valójában nem ezek a számok azok, amik veszélyt hordoznak, hanem talán azok, hogy a most Magyarországba fektetett várakozások, meg elvárások euróba vezetés kapcsán, hazahozott EU-s pénzek kapcsán, és ennek a hatékony gazdaságba való beforgatása kapcsán, ezek nem, vagy nem a vártaknak megfelelően valósulnak meg. Jelenleg én azt gondolom, hogy még ennek nincs jel, ami arra utalna, hogy itt most rosszra kéne gondolni. Úgy tűnik, hogy a kormány kommunikációja az hiteles. Kérdéses lesz majd persze a szakértői gárdának a működése, az, hogy mennyire tudják a költségvetést megregulázni, amit ugye ígértek, és jó esetben én azt gondolom, hogy megalapozott lehet a piaci várakozást.
1: A banknak kell viselnie a kibercsalásból eredő kárt, ha a tranzakciónál elmaradt az erős ügyfélhitelesítés.
5: A jegybanki kezdeményezésből törvényi előírás lett. Ha a bank nem alkalmazott megfelelő kétfaktoros azonosítást, például SMS kódot, biometrikus jóváhagyást vagy más megerősítést, akkor nem hárítható át az ügyfélre a veszteség. Binder Istvánt, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjét hallják.
8: A Magyar Nemzeti Bank elnöke jó egy évvel ezelőtt az egyik nagyon fontos kibercsalók elleni lépésként jelentette be azt, hogy Nemzeti Bank elvárja, hogyha nincs ilyen erős ügyfélhitelesítés valamilyen oknál fogva elmarad a bank részéről, akkor bizony ez olyan fokú kockázatot jelent az ügyfél oldaláról, hogy a ügyfél helyett, a fogyasztó helyett a banknak kell viselni a kibercsalásból eredő kárt. Ez a kezdeményezés, ez pénzforgalmi törvény módosításává érett, és tulajdonképpen azért hívja, és azért hívta fel a figyelmet a Nemzeti Bank erre a fejleményre, mert ez sokak számára nem ismert, ezt mindenképpen kell tudni, hogy ez a bankok felé egy nagyon erős elvárás.
3: Időjárás jelentés.
5: Eleinte nagy területen lesz erősen felhős vagy borult az ég, majd a felhős tájakon fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, kisüt a nap. Délelőtt a Dunántúlon eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat, majd délután lokálisan máshol is. A szél csak zivatarok környezetében lehet átmenetileg erős vagy viharos, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul, késő estére 19 és 26 fok közé csökken a hőmérséklet.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: A banknak kell viselnie a kibercsalásból eredő anyagi kárt, ha a tranzakciónál elmaradt az erős ügyfélhitelesítés, ha a bank nem alkalmazott megfelelő kétfaktoros azonosítást, például SMS kódot, biometrikus jóváhagyást vagy más megerősítést, akkor nem hárítható az ügyfélre a veszteség. Ez már törvényi erőre emelkedett. Más a helyzet akkor, ha az ügyfél maga adta meg adatait, vagy jóváhagyta a műveletet. Csalás esetén azonnal értesíteni kell a pénzintézetet, szükség esetén le kell tiltani a bankkártyát, és rendőrségi bejelentést is érdemes tenni. A jegybank felügyeleti szóvivője szerint a kiberpajzs együttműködés és a banki intézkedések már hozzájárultak ahhoz, hogy megtörjön a kibercsalások korábbi növekedési trendje. Binder Istvánt Kecsőrihárt kérdezte a részletekről.
0: Reggeli Monitor.
2: A jegybank kezdeményezése nyomán él a törvényi előírás, amely szerint nem az ügyfélnek, hanem a banknak kell viselni a kibercsalásból eredő károkat. Mit jelent ez pontosan, ez a szabály, milyen esetben köteles a bank megtéríteni a kibercsalással okozott károkat?
3: Nagyon fontos változás, technikai változás, de azt gondolom stratégiai változás volt a bankok életében, hogy több évvel ezelőtt megjelent először csak lehetőségként, aztán egyre erőteljesebb elvárásként az erős vagy kétfaktoros ügyfélhitelesítés. Ez azt jelenti, hogy a adott internetbanki vagy egyéb eszköz mellett egy másik eszközön, mondjuk a telefonunkra érkező SMS-sel, vagy a mi biometrikus azonosítónkkal, vagy pedig egy általunk ismert kóddal, még ha úgy tetszik, meg kell erősíteni az első jóváhagyásunkat. Ez azt gondolom, hogy egy nagyon fontos áttörés volt, különösen azért, mert ez egész Európában egy elvárásként megjelent, és egy nagyon erős eszköz volt, és jelenleg is egy erős eszköz a kibercsalások elleni fellépés kapcsán, hiszen, hogyha valaki ezt a kétfaktoros azonosítást, a másik eszközt, vagy a biológiai tulajdonságait, vagy adott esetben az által ismert kódot nem ismeri, az a bűnöző, akkor természetesen nem tudja használni a rendszerinket, nem tudja eltulajdonítani a pénzünket. Nem véletlen az, hogy a Magyar Nemzeti Bank elnöke jó egy évvel ezelőtt az egyik nagyon fontos kibercsalók elleni lépésként jelentette be azt, hogy Nemzeti Bank elvárja, hogyha nincs ilyen erős ügyfélhitelesítés, valamilyen oknál fogva elmarad a bank részéről, akkor bizony ez olyan fokú kockázatot jelent az ügyfél oldaláról, hogy a ügyfél helyett, a fogyasztó helyett a banknak kell viselni a kibercsalásból eredő kárt. Ez a kezdeményezés, ez pénzforgalmi törvény módosításává érett, és tulajdonképpen azért hívja, és azért hívta fel a figyelmet a Nemzeti Bank erre a fejleményre, mert ez sokak számára nem ismert, adott esetben, akár egy jogvita esetében, akár általános fogyasztói magatartásnál, ezt mindenképpen kell tudni, hogy ez a bankok felé egy nagyon erős elvárás. Nyilván ez azzal is járhat, hogyha valahol esetleg bizonyos tranzakcióknál ez esetlegesen még elmaradt, akkor a bankok ezt pótolják, hiszen természetesen senki nem akarja, hogy ezeket a károkat ki kelljen fizetni.
2: Magyarán, hogyha tranzakcióhoz nem kellett mondjuk SMS kód vagy biometrikus azonosítás, akkor ez automatikusan jelenti azt, hogy a bank viseli a kárt, mondván, hogy az úgymond ügyfélhitelesítés igazából nem került megfelelően alkalmazásra?
3: Így van. Nyilván ugye nagyon kellemetlen folyamaton az elején végig mennünk, hiszen ügyfélként lehet, hogy kiderül, hogy visszaértek csalók az adatainkkal, vagy pszichológiai nyomás alá helyeztek minket, de ha a másik oldalról kiderülne, ami azért azt gondolom, hogy az esetek döntő többségben, sőt átutalásoknál szinte elképzelhetetlenek tartom, hogy ez ne legyen meg, de online fizetéseknél előfordulhat, hogy a banki oldalról is egy megfelelő utolsó lépés, egy utolsó biztonsági lépés hiányzott, akkor nyilván az ügyfélnek ezt jeleznie kell, hogy itt ténylegesen egy kibercsalásból eredő kár érte, és kezdeményezni kell, hogy a bank ezt a összeget fizesse vissza, hiszen a másik oldalról, a szolgáltatói oldalról is valamiféle probléma volt, valamiféle elmaradás volt.
2: Mi van abban az esetben, hogyha valaki mondjuk a csalók kérésére megadja a bank adatait, vagy esetleg jóvá hagy egy ilyen műveletet a kétlépéses azonosítás segítségével? Ilyen esetekben lehet-e számítani kárt, vagy ezzel mi a helyzet?
3: Ugye a Nemzeti Bank azt is kezdeményezte, hogy az úgynevezett első veszteség, a first loss ilyen esetekben is térüljön meg, tehát a hitelintézet ezt fizesse meg. Ebben a pillanatban ez még nem vált jogszabályi előírássá. Én azt tudom mondani, hogy nagyon alaposan érdemes megnézni minden egyes esetben részleteket, tehát az nem fogadható el, és ezt a Nemzeti Bank ilyen esetekre is kinyilvánította a nyilvánosság számára, hogy ezt automatikusan és egyfajta gyakorlatként, állandó gyakorlatként a hitelintézet, tehát automatizmusként, ha az ügyfél adta ki az adatait, akkor ezt azonnal ráterhelje ezt a kárt. Az egyedi körülményeket kell megnézni, az egyedi jellemzőket kell megnézni, mi történt, kivel történt, milyen tranzakció kapcsán, és ez egyedileg mérlegelhető. Nagyon úgy tűnik, hogy a bírói gyakorlat a pénzügyi békéltető testület elé került ügyek, ugye itt a Nemzeti Bankon belül működő kifejezetten anyagi elszámolási jogvitákat alternatív vitarendezéssel rendező testületről beszélünk. Ezek az ügyek, akár a pénzügyi békéltető testület, akár a bíróságok előtti ügyek is azt mutatják, hogy egyedileg kell megítélni. Tehát az semmiképpen nem fogadható el, hogyha automatizmusként ezt elutasítják a hitelintézetek. Meg kell nézni, hogy az a úgymond az ő feltételezésük szerinti súlyos felróható gondatlanság, az pontosan milyen körülmények között következett be.
2: Tegyük fel, hogy megtörtént egy csalás, mondjuk csalás áldozata lettem. Ilyenkor mi a teendőm, mit kell tennem ez ügyben, mennyi időm van bejelenteni ezt az egészet, milyenkor a folyamat?
3: Én azt gondolom, hogy azért ilyenkor számít az időfaktor. Ugye a kibercsalók szoktak minket időnyomás alá helyezni, nagyon sokszor úgy próbálják megszerezni az adatainkat, vagy együttműködésre kényszeríteni, hogy azt mondják, hogy most éppen utalják el a pénzét, azonnal adja meg az adatainkat. Na, ezzel ellentétben itt viszont nekünk nagyon fontos az időfaktor, és minél hamarabb célszerű a banki ügyfélszolgálatunkat fölhívni, lehetőleg azért, hogy például a kártyánkat le tudjuk tiltani. A Nemzeti Bank ezt szintén egyértelmű és világosan jelezte a hitelintézeteknek, hogy itt nem fogadható el az az általános elvárásunk, ugye, hogy 5 percen belül élőhangos ügyintéző vegye fel a kajlót és intézkedjen különböző egyéb tranzakciók, egyéb kérések kapcsán. Itt 2 percen belül várjuk el azt, hogy le tudja tiltani ott esetben az ügyfél a kártyáját, vagy meg tudja tetetni azokat a biztonsági intézkedéseket, amik szükségesek. Tehát egyrészt a bankunknak jelezzük a problémát, másrészt tudunk segíteni a nyomozó hatóságnak is azzal, hogy például a lakóhelyünk szerinti rendőrkapitányságon jelezzük ezeket a történéseket, mert hogyha a nyomozó hatóságoknak meg tudunk adni telefonszámokat, adott esetben elhangzott neveket, mintázatokat, ahogy ezek a kibercsalók dolgoztak, akkor ők össze tudják rakni ugye a mozaik kockákat. Nagyon eredményes ez a kiberpajzs együttműködésünk, amiben egyebek között a nyomozó hatóságok is jelen vannak, és hát elmondták a korábbi hónapokban, években, hogy kifejezetten ezeknek az ügyeknek a felderítésére 300 nyomozót állítottak be, akiknek ilyen feladatuk van. Ezek nem látványos ügyek, de nagyon sok esetben megtörtént az, hogy ha itteni magyarországi elkövetőkről volt szó, akkor kattant a bilincs, és meg tudtak fogni akár a nyomozó szervek, akár a Magyar Nemzeti Bank meg tudott fogni ügyfélpénzeket. Emellett azért is, ha egyáltalán jó hír lehet ebben a történetben, azért is beszélhetünk arról, hogy megtört a tavaly évben a kibercsalások számának elkövetési összegének a fölfelé növekedő trendje, mert a bankszektoron belül a Nemzeti Bank, mint hatóság, mint felügyelő hatóság, és maguk a piaci szereplők is rendkívül sok lépést tettek, illetve ez a bizonyos kiberpajzs együttműködés együtt is tett olyan lépéseket, aminek köszönhetően ezt a 4-5 éve fölfelé menő trendet meg tudtuk törni. Szó sincs arról, hogy ezzel bárki elégedett lenne, egy folyamatos küzdelemben vagyunk, de ez a kötelessége és ez a feladata a Nemzeti Banknak és az összes többi hatóságnak, hogy ebben minden módon segítse az ügyfeleket hatósági eszközökkel is.
0: Reggeli Monitor, a legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 10:30 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Új vezetője van a Diákhitelközpontnak, a szervezet elnök vezérigazgatói posztját a továbbiakban Badics László tölti be, miután Bugár Csaba megbízatása július 10-ével megszűnt. A központ közlése szerint az új vezető feladata a működés folytonosságának biztosítása és a szervezet jövőbeni működési struktúrájának előkészítése lesz. Rakétatámadást hajtott végre az iráni forradalmi gárda egy Jordániában található amerikai katonai bázis ellen. Teherán szerint a támadás válasz volt arra, hogy az amerikai erők egy déliráni gyermekkórház környékét támadták. Irán emellett azt állítja, hogy Kuvaitban az amerikai erők által használt légibázis kommunikációs központját is megtámadta. Belgium saját katonai műholdrendszer kiépítésébe kezd, hogy csökkentse más országoktól való függőségét a megfigyelési képességek terén. A belga védelmi miniszter szerint több mint 200 millió eurót fordítanak az első, több tucat alacsony földkörüli pályán működő műholdból álló rendszer létrehozására. A fejlesztés várhatóan már jövőre biztosíthat önálló katonai megfigyelési lehetőséget Brüsszel számára. Marokkó megállapodást írt alá arról, hogy csatlakozik a gázai övezet biztonságáért felelős nemzetközi stabilizációs erőkhöz. A vállalás szerint magasrangú katonatiszteket, csendőrségi és rendőri egységeket küld a térségbe, illetve egy tábori kórház működtetéséhez is hozzájárul. Az amerikai kezdeményezésű békefolyamat részeként létrehozott misszióhoz eddig Indonézia, Kazaksztán, Koszovó és Albánia is csatlakozott, Egyiptom és Jordánia a leendő palesztin rendőrség kiképzését vállalta. Folytatódik a sztrájk a magyarországi IKEA áruházakban, miután a dolgozók és a vezetőség nem jutottak megállapodásra a béremelésről. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete a munkabeszüntetést ma délután 15 óráig meghosszabbította. A dolgozók egységes 6%-os alapbéremelést követelnek, az IKEA vezetése azonban ezt nem fogadja el. A szakszervezet szerint az elmúlt években az infláció miatt jelentősen csökkent a munkavállalók bérének vásárlóereje. A cég ugyanakkor azt közölte, hogy az elmúlt 3 évben 1,5 milliárd forintot költött a fizetések és juttatások fejlesztésére. Rendészeti vezetők kinevezéséről és leváltásáról is döntött Posvai Gábor belügyminiszter. A változások érintik többek között a budapesti rendőrfőkapitányi posztot is, amelyre Baricska Norbert Tamás rendőr ezredes került. Távozik több megyei főkapitány is, így Pest, Nógrád, Veszprém és Vas megyében új vezetők vagy megbízott vezetők irányítják a rendőrséget. A miniszter emellett változtatott az országos rendőrfőkapitányság bűnügyi vezetésén, illetve új vezetőket nevezett ki a nemzetbiztonsági és a katasztrófavédelem területén is.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os erősödés mellett 141.514 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 3 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 2,2%-kal csökken, 4.126 forinton áll, az OTP 1,9%-os pluszban 45.160 forinton. A Richter 1%-kal csökken, 12.000 forintra, a Magyar Telekom 8%-kal drágult és 2.620 forinton jegyzik. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE és a frankfurti DAX 6,1%-kal került lejjebb, Párizsban a CAC40 szintén 6,1%-os mínuszban, Milánó 0,5%-kal, Madrid 4,1%-kal korrigál lefelé.
0: Időjárás jelentés.
2: Nagy területen lesz erősen felhős vagy borult az ég, aztán fokozatosan felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. A hőmérséklet 29 és 34 fok között várható. Ennyi fért a mai reggeli monitorba. A szerkesztő Nagy Károly és a hírszerkesztő Somodi Evelin nevében köszönöm figyelmüket. Németh Lászlót hallották. Holnap reggel is lesz reggeli monitor, de már Szűcs Péterrel. Viszont hallásra, kellemes rádiózást és szép napot!
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.
3: You're not gonna believe this, but I've broken my telephone again. I dropped it the other day and it's just not working right. I'm sorry I didn't call you.

0: 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok, 11 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. A hormuzi szoros nem képezheti alkutárgyát Irán szerint, és Teherán nem fogad el amerikai beavatkozást a térségben. Az iráni fegyveres erők szóvivője azzal fenyegetett, hogy ha az Egyesült Államok támadásokat indít iráni infrastruktúra ellen, Irán a térség teljes infrastruktúráját célba veheti. Közben az iráni forradalmi gárda közlése szerint amerikai támaszpontok ellen hajtottak végre rakéta és drón támadásokat Jordániában, Kuvaitban és Bahreinben. A jordániai légvédelem 8 iráni rakétát semmisített meg, a három ország hatóságai pedig drónok lelövéséről számoltak be. Legkevesebb 2 ember meghalt és 6-an megsérültek a Kijev elleni éjszakai orosz rakétatámadásokban, közölte az ukrán főváros polgármestere. Vitali Klitschko szerint balisztikus rakéták csapottak be több városrészben, ahol raktárépületek és egy nem lakóépület is megrongálódott, illetve kigyulladt. Az ukrán hatóságok tájékoztatása szerint a mentési munkálatok folytatódnak. Marokkó megállapodást írt alá arról, hogy csatlakozik a gázai övezet biztonságáért felelős nemzetközi stabilizációs erőhöz. A vállalás szerint magas rangú katonatiszteket, csendőrségi és rendőri egységeket küld a térségbe, valamint egy tábori kórház működtetéséhez is hozzájárul. Az amerikai kezdeményezésű békefolyamat részeként létrehozott misszióhoz eddig Indonézia, Kazahsztán, Koszovó és Albánia is csatlakozott, míg Egyiptom és Jordánia a leendő palesztin rendőrség kiképzését vállalta. A francia nemzetgyűlés véglegesen elfogadta a halálba segítés szigorú feltételek melletti legalizálásáról szóló törvénytervezetet. A jogszabály szerint a lehetőséggel csak nagykorú, cselekvőképes betegek élhetnek, akik súlyos, gyógyíthatatlan, életveszélyes betegséggel és elviselhetetlen fizikai szenvedéssel küzdenek. A kérelmekről orvoscsoport dönt, a beteg pedig főszabály szerint maga alkalmazza a halálos szert. A törvény hatályba lépéséhez még az alkotmánytanács jóváhagyása szükséges, elfogadása esetén Franciaország Európa 8. országa lehet, amely legalizálja az eutanáziát.
0: Tőzsdehírek.
1: Elsőként akkor Európából. Az összkép igazából enyhe minusszal jellemezhető, 0,3-del süllyed a londoni FTSE, 0,4%-kal a német DAX és a párizsi CAC-on, 0,3-del megy lejjebb még az olasz bőrze, a spanyol index 0,1%-ot lép vissza. Ezzel ellentétesen teljesít viszont a budapesti értéktőzsde részvényindexe, ami 0,8%-os pluszban 141.950 ponton. A részvénypiac forgalma 4,1 milliárd forint. A vezető papírok többsége emelkedésben, az OTP 2,4%-kal erősödik 45.380 forintra, a Magyar Telekom 0,8%-del megy feljebb 2.620 forintra, 0,1%-et emelkedik a Richter 12.020 forintra, és gyengül a MOL 1,9%-ot 4.138 forintra. A bankközi devizapiacon az euró értéke most 359 forint 46 fillér, az amerikai dollárért 313 forintot és 54 fillért kell fizetni. Rendészeti vezetői kinevezésekről és leváltásokról döntött Posvai Gábor belügyminiszter. A változások érintik többi közt a budapesti rendőrfőkapitányi posztot, amelyre Baricska Norbert Tamás rendőrezredest nevezték ki. Távozik több vármegyei rendőrfőkapitány is, így Pest, Nógrád, Veszprém és Vasvár megyében új vezetők vagy megbízott vezetők irányítják majd a rendőrséget. A miniszter emellett változtatott az országos rendőrfőkapitányság bűnügyi vezetésében, valamint új vezetőket nevezett ki a nemzetbiztonsági és katasztrófavédelmi területeken is.
0: Időjárás jelentés.
1: Eleinte nagy területen lesz erősen felhős vagy borult az ég, majd a felhős tájakon fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet és kisüt a nap. Délelőtt a Dunántúlon eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat, majd délután lokálisan másutt is. A szél csak zivatarok környezetében lehet átmenetileg erős vagy viharos. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható. Késő estére 19 és 26 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, Önök az Egészségkód című műsort hallják 2026. július 16-án 11 óra 6 perckor. A mai adásban a légimentés kulisszái mögé tekintünk. Arról beszélgetünk, mikor indul mentőhelikopter egy súlyos baleset helyszínére, hogyan zajlik a versenyfutás az idővel, és milyen döntések születnek azokban a percekben, amikor valóban emberéletek múlhatnak a gyors segítségen. Szó lesz a helyszíni életmentésről, a légimentők munkájáról, a modern technológiáról, valamint arról is, milyen szakmai felkészültségre, valamint lelki erőre van szükség ahhoz, hogy valaki nap mint nap a legkritikusabb helyzetekben segíthessen. Tartsanak velünk, hiszen már is kezdünk.
0: Egészségkód. Figyeljünk a jelekre!
2: Szép napot mindenkinek, ez itt az Egészségkód, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mitől függ, hogy egy súlyos baleset után valaki megkapja-e az esélyt a túlélésre? Mikor dönt úgy a mentésirányítás, hogy mentőautó helyett mentő helikopter induljon a helyszínre? És vajon milyen felkészültségre, szakmai tudásra, illetve lelki erőre van szükség ahhoz, hogy valaki nap mint nap olyan helyzetekben dolgozzon, ahol minden perc és minden döntés emberéletekről szól? Erről beszélgetünk a következő egy órában. Vendégem a stúdióban pedig dr. Gebei Róbert, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. Orvosigazgatója, akivel a légimentés működéséről, technológiai fejlődéséről, csapatmunkáról, és hát azokról a bizonyos döntésekről, nehéz döntésekről beszélgetünk, amire utaltam. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
3: Nagyon köszönöm én is a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
2: Induljunk onnan, hogy emlékszel-e arra a pillanatra, amikor először ültél mentőhelikopterben?
3: Igen, pont 10 éve dolgozom a légimentésben, azt megelőzően mentőautón sürgősségi osztályon dolgoztam, és nagy vágyam volt, mint ahogy azt gondolom egyébként a sürgősségi ellátásban, vagy főleg a mentőknél dolgozók legnagyobb részének nagy álma, hogy egyszer a légimentésben is dolgozhasson. Nagy megtiszteltetés volt, de mindemellett fiatal orvosként nagy kihívás is, hogy ott helytálljak, ugyanis van egy olyan elvárás a légimentőkkel szemben, hogy ha ők jönnek, akkor biztos minden sikerülni fog, és várják a, mint a megváltót várják a mentőegységek, valamint a bajba jutottak is.
2: Tehát úgyhogy... még a mentős kollégák is így várnak benneteket?
3: Igen, azt gondolom, hogy egy magasabb kompetencia szintet viszünk a helyszínre, gyakorta az ellátás. Abban a folyamatában érkezünk, amikor még tovább kell lépni, és várják, hogy megérkezzünk. Közösen végezzük természetesen ezt követően is a munkát, de ott átkeverni az irányítást, és határozottan magas szakmai színvonalon döntéseket hozni. Na ezért ez az első riasztások során ez nem volt egyszerű.
2: Fiatal orvosként gondolom azért ez egy nagyon nagy nyomás, ami az emberre nehezedik.
3: Pontosan így van. A kiválasztási kritériumok természetesen szigorúak, és egy hosszú beléptetési folyamat zajlik, de amikor az első nap az ember kezét elengedik, ott vagyunk hárman a pilótával és a paramedikussal, és a felelősség az enyém, nyilván a döntések közösek, az onnantól azért egy nagy teher, de a csapat az rutinos felkészült, és általában egy fiatal orvossal egy rutinosabb csapattárs van együtt, aki tudja hátán vinni akkor is, hogyha elakadna a döntések súlya alatt.
2: Többször is említetted a csapatot, és nem is tudom másként elképzelni, mint hogy ez egy csapatmunka, tehát itt akkor nincs hierarchia?
3: Én azt gondolom, hogy a mindennapokban nincsen.
2: Tehát nincs főorvos urazás, amikor helyzet van?
3: Nem szeretjük ezt, egy horizontális csapat egységet alakítunk magyarul, mindenkinek van joga beleszólni, és bármikor az ellátás folyamán én egyáltalán nem veszem az okon, hogyha a velem dolgozó paramedikus a csapat másik tagja azt mondja, hogy Robi, állj, gondoljuk ezt át, biztos, hogy ezt a döntést szeretnéd hozni. Teljesen más meglátásai lehetnek, lehet, hogy ő higgadtabb, alacsonyabb púlzussal, egy más perspektívából látja ezt a beteget, vagy csak nem érti pontosan, hogy miért ezt a döntést akarom hozni. Nem szabad ezt negligálni, meg kell állni és átgondolni, hogy hú, lehet, hogy igazad van, gondoljuk csak át.
2: De egyébként nyilván itt pillanatokról, mikromásodpercekről van szó, amikor dönthettek. Mennyi időtök van egy-egy ilyen helyzetben?
3: Ugye átlagosan 16-20 perc alatt érünk ki a helyszínekre, de ezek nagy átlagok, nyilván vannak 100 kilométeres riasztásaink, vannak 10-20 kilométeri közeli riasztásaink, mondjuk 15 perc a felszállástól a leszállásig vegyük ezt, utána átlagosan 20-30 percet töltünk el egy helyszínen. És annyi idő alatt lényegében a nulláról egy sérültet beteget ellátunk, megvizsgálunk, különböző beavatkozásokat végzünk, majd utána összecsomagoljuk, ezt mi így szoktuk kifejezni, transportra alkalmassá tesszük, betesszük a helikopterbe, és akkor onnan indul a kórházba szállítás. Mondjuk egy egész riasztással egy másfél órát töltünk el, mire visszaérünk a bázisra.
2: Hány perccel később indultok el, mint hogy megkapjátok a riasztást?
3: Talán nem gondolják a hallgatók, de 3 perccel a csengő után mi a levegőben vagyunk. Vannak befolyásoló tényezők természetesen, nagy meleg, nagy hideg, esetleg után kell tankolni, mert egy olyan távolabbi transportról lesz szó, ahol előkészületek hosszabbak, vagy nehogy Isten, az időjárás annyira bizonytalan, hogy muszáj ellenőrizzük azt, hogy ahova megyünk, ott milyen időjárásra számíthatunk. Ez inkább a tavaszi, őszi vagy téli ködös időszakban jellemző, ahol a csapat közösen dönt, a pilótáé persze az utolsó szó, hogy bevállalja azt a riasztást. Ugyanis abban az időszakban, amikor leszáll a köd, és lehet, hogy ahonnan indulunk, még szép idő van, de ahova megyünk, ott nem tudjuk megközelíteni. Ilyenkor több perc is lehet, de 3-4 perc alatt a levegőben vagyunk.
2: Ugye említettük azt a pillanatot, vagy azt az első esetet, amikor mentő helikopterre szálltál, ott minden eldőlt, hogy te ezt akarod csinálni? Tehát, hogy ez több, mint egy szakmai feladat, hanem ez egy hivatás, egy elhivatottság?
3: Igen, ez most is hivatásomnak tartom, és boldogan megyek minden nap be a légimentőbázisra, legyen az az ország 7 bázisából bármelyik, és én ezt bátran mondom, hogy minden kollégám így van vele. Ez a csapat annyira motivált, hogy nem azt várja, hogy remélem ma nem fog semmi történni, természetesen ne érte senki félre, nem másnak kárán várjuk a riasztásokat, de talán el sem hiszik, de ez valóban így van, hogy mikor bemegyünk, akkor azt várjuk, hogy vajon hány riasztásunk lesz.
2: Hány embernek tudtok segíteni, fordítsuk el így?
3: Igen, azt gondolom,
2: mert
3: hogy ez
2: a jó, az esetek attól még megtörténnek.
3: Ez a jó megközelítés. Természetesen itt is hosszú évek alatt, amikor az ember ezt végzi 10-20-25 éven át, egy idő után nem mindegyik típusú esetnél emelkedik meg a pulzus száma. Ettől függetlenül egy nagy szakmai kihívás jelentő súlyos sérült ellátás egy közlekedési baleset kapcsán például. Azért azt gondolom, hogy még mindenkinek megdobogtatja a szívét, és várja, hogy segíthessen, dolgozhasson.
2: Vissza is kérdeznék, mert említett, hogy megemelkedik a pulzusa a szakembernek. Tehát nyilván megszoktok bizonyos helyzeteket, de nálad például hol van ez a határ, amikor érzed azt, hogy itt most különösen motivált vagy különösen, nem tudom, hogy jó szó-e, vagy izgulsz, de mindenképpen ez az adrenalin ott van.
3: Az első években azt válaszoltam erre, hogy falat húzunk magunk elé, és én így kezdenem ezt a helyzetet, és nem engedem be azokat az érzéseket, amiket átélhet maga a beteg, vagy a hozzátartozója, mert akkor nem tudok koncentrálni, de pszichológusokkal beszélgetve, ugye ez nem biztos, hogy érdemes is ezt feltétlenül kommunikálni, vagy hogy csak így ezzel az eszközzel megküzdeni, mert akkor pedig abban az érzelmi kiégés irányába haladunk, hogy semmi sem érint meg, ez sem jó. De kérdésre válaszul, hogy azért mikor emelkedik meg a pulzus számom, azok a ritka esetek, amikor nehogy Isten egy terhes nőnek komplikációi vannak, vagy egy gyermek esetek, nekünk csak a 10%-a az éves riasztásainak. Tehát azért abban a felkészültségünk természetesen mindenkinek megvan, de családapaként, családanyaként nálunk dolgozók, én magam is azért ezt nehezen, főleg, hogyha az egy tragikus kimenetelű esemény, ott pedig aztán végképp.
2: Hát akkor vannak rendkívüli esetek, az elmúlt hónapok egyik legnagyobb visszhangot kiváltó életmentése volt, amikor ugye egy szíven szúrt férfi melkasát a helyszínen kellett megnyitni. Nem is mennék jobban bele a történetbe, mert lehet, hogy nem szakszerűen mondanám el, ez a laikusok számára szinte elképzelhetetlen a nyílt utcán ezt megcsinálni. Mitől válik egy ilyen döntés szakmailag indokolta, amikor nincs idő eljutni a műtőig?
3: Igen. Ugye itt visszafele haladva a döntésre, hogyha beszélünk, itt az a döntés, hogy semmit nem teszünk, és lényegében megvárjuk, hogy a beteg keringés megállását majd halottá nyilvánítjuk, vagy abban a pillanatban, amikor még van lehetőségünk visszafordítani, ugyanis a szív megáll, mert megfojtja a körülötte lévő véralvadék, ami oda került a szív sérülését követően, és nem tud pumpálni, hogyha nem szabadítjuk fel a véralvadék által feszülés megfojtás alól, akkor nem lesz túlélése. Tehát igazából itt műtői beavatkozás szóba se jöhet, ez előttünk történik a helyszínen, ez a keringés megállás. Abban a szerencsés esetben, amit az előbb említettél, a kezünk között, kollégáim kezek között szemre láttára történt a szív utolsó dobbanásokat akkor hajtotta végre aktuálisan. Ez egy nagyon jó reményű helyzet volt, ahol be is következett, a mellkas megnyitása után felszabadították a szív körüli véralvadéktól a szívet, és újra el tudott indulni, ellátták a sérüléseket.
2: Nyilván ez egy kockázatos helyzet volt ilyen körülmények között.
3: Mérlegre kell tenni. Uh-huh. Ha nem teszünk semmit, biztosan nem lesz túlélés. Abban a természetesen nem steril környezetben, azzal a kevés eszközzel, ami a rendelkezésre áll, de a szükségesek természetesen megvannak. Ott ez a beavatkozás a sterilitás hiánya mellett is elvégezhető. Erre számos nemzetközi tapasztalat van olyan országokból, ahol sokkal gyakrabban vannak lőtt, szúrt sérülések. Nálunk szerencsére ez alacsony számú. Ilyen beavatkozást 10-15 esetben végeztünk az elmúlt 10 évben. Emiatt a mi rutinunk is igazából jöhet kórházból és szimulációs képzésekből. Ebben a szerencsés helyzetben egy olyan mentőorvos kollégám volt ott, aki egyébként sebészként dolgozik, de ezt egy én magam sürgősségi orvos vagyok, nincs nagy sebészeti rutinom természetesen. Én magam is végeztem ilyen beavatkozást a csapattal, nem lesz sikeres, ettől függetlenül a technikai kivitelezését, azt mindenki ebben a csapatban végre tudja hajtani.
2: Igen, ez jutott eszem, hogy mit mutat meg egy ilyen eset például egyrészt a légimentők felkészültségéről, másrészt a helyszíni ellátás lehetőségeiről.
3: Igen, ugye sokan nem is gondolnák, hogy milyen kiterjesztett beavatkozásokat lehet már a helyszínen végezni. Ebben a kelet-közép-európai helyzetünkben is azt gondolom, hogy bátran mondhatom, hogy a nyugat-európai vagy akár a világszínvonalat tudunk hozni abban a szakmaiságban, amit a légimentéstől elvárnak. Itt a orvos szakmai beavatkozásokról gondolok, de azért már a világ elindult egy olyan irányba, ahol a CT vizsgálatot, tehát mondjuk egy norvég földrajzi környezet, az természetesen más, mint nálunk, ott oda kell vinni a beteghez a koponya CT vizsgálatot, hogyha sztrókot kapott. Nálunk erre valószínűleg nincsen szükség, de csak azt akarom mondani, hogy a lényegében a kórházi ellátást ki lehet már vinni a helyszínre, az életmentés minden eszközét, a mai modern fejlesztéseknek köszönhetően.
2: Azt olvastam, hogy évente több mint 3500 riasztásotok van, valós ez a szám?
3: Így van, ez mondjuk egy átlag, tavaly 3800 körül volt, ingadozik, de nagyjából mondható, hogy az átlagos az 3500, ez ugye 7 légimentő bázis között oszlik el az év 365 napja.
2: És változnak az esetek? Tehát, hogy milyen típusú esetekhez riasztanak leggyakrabban benneteket?
3: A fő fókuszban a súlyos sérültek vannak. Azok a betegek, akik közlekedési balesetben, tetőről leesve, cseresznyeszedés közben, nehogy Isten egy égési sérülés kapcsán szenvednek súlyos sérülést, ők profitálnak a legtöbbet a légimentésből. Gyorsan odaérünk, kiterjesztett, gyors szakmai magasszínvonalú ellátást igyekszünk nyújtani. Vannak olyan eszközeink, amik a földi mentésben jelenleg még nincsenek, vért átömlesztést is tudunk alkalmazni, hogyha olyan sok vért veszített a beteg, egy-egy ilyen előbbi is említett sebészeti beavatkozás, amit el tudunk végezni, és utána megvan a lehetőségünk, hogy nem a legközelebbi kis városi kórházba szállítsuk a beteget, hanem gyorsan egy távoli, felkészült, minden háttérintézménye rendelkező centrumkórházba. Szóval a fő fókusz az elmúlt években még inkább legalább a fele az eseteinknek azok a súlyos sérültekről szólnak.
2: De arra gondoltam, hogy a balesetek típusa vagy riasztások típusa változik-e. Tehát mondjuk gyakran halljuk például a rolleres baleseteket, de mondjuk sokszor előfordul, hogy egy-egy bűncselekmény kapcsán kerültek a fókuszba.
3: Igen, továbbra is azért azt látom, hogy ezek a penetrálónak mondjuk, tehát áthatoló sérülések, mint a lőtt szúrt sérülések, ezek igen alacsony számúak, ahova mi bevonásra kerülünk, ez maradjon is így. Inkább azt mondanám, hogy szezonális különbségek vannak, beindult a balatoni élet, már az elmúlt egy-két hétben is több strandbalesetnél voltunk, sekélyvízbe ugranak fiatal, életerős fiatal emberek, akik életen át ezt követően tolószékhez ragadnak, ami egy szörnyű tragédia. Ezen kívül beindulnak a daráscsípések, anafilaxiás súlyos reakciók, közlekedési balesetek is, nyilván azok az átmeneti tavaszi őszi időszakok is csúszósult, de ez az óriási kánikula, ami most zajlik, ez is szintén megemeli az esetszámokat.
2: Mi alapján dönti el a mentés irányító, hogy mentőautó vagy mentőhelikopter?
3: Párhuzamosan történik általában, az a legideálisabb, hogyha nem várjuk meg, hogy a mentőautó kiérjen, hanem van egy kiadott utasítás, amiben néhány pontban fel van sorolva, hogy mikor kell helikoptert riasztani.
2: Tehát az eset súlyosságától függ.
3: Így van, de azért az nem olyan egyszerű sokszor eldönteni. Gondoljon bele bárki, aki most hallgatja a beszélgetésünket, hogy hirtelen egy balesetbe belefut, előtte történik akár abban az ijegységben, ami ő maga is kerül, nem tudja jól kezelni, természetesen nincs benne rutinja. Először nem tudja azt jól felmérni, hogy milyen súlyos az a baleset, de mit lát? Nagyon összeroncsolódott, beszorult, és nagy isten kirepült, ezek mind olyan súlyos sérülés feltételeznek, ami alapján a mentés irányító anélkül, hogy odaért volna már egy mentőegység, egy szakember, anélkül is helikoptert riasztja, és párhuzamosan a mentőkkel kerülünk riasztásra. Úgyhogy ez minden megyében az ott mentést vezető bajtársunk dönt arról, hogy szükséges a légi mentés bevonni. Van olyan, amikor a bejelentés bagatellnek tűnik, nagyon egyszerű, kevés információ rendelkezésre, vagy azok nem voltak megfelelőek, akkor az első mentőegység visszajelzése alapján kerülünk riasztásra.
2: Egyébként volt olyan riasztás, amikor az első információk alapján mondjuk azt érezted, hogy ez most egészen más lesz, mint mondjuk egy most tényleg idézőjelben, mint egy átlagos bevetés?
3: Azok szoktak talán a legnehezebbek lenni, amikor több sérültet, több beteget is jeleznek egy helyszínről, vagy amik nekem még mindig emlékezetesek maradnak, azok leginkább itt Észak-Magyarországon, amikor erdőben, vagy azért, mert nem tudjuk megtalálni, vagy túrázni kell oda, és utána gondolkozni ezen, hogy fogjuk őt onnan lehozni, nehezen megközelíthető. Mi magunk is azért igyekszünk fittek maradni, de elfáradunk, kifulladunk, mire odaérünk, és na, most itt vagyunk az erdő közepén, ketten a beteggel, vagy néhányan persze erdészek, más társszervek csatlakoznak, akkor ott távol, messze a világtól azért az nagy kihívás.
2: Most már azért igencsak korszerű helikopterekkel is dolgoztok. Mit tudnak ezek a gépek, ami mondjuk évekkel ezelőtt nem volt elképzelhető? Tehát mennyire fejlődik a technika?
3: Igen, ezek a helikopterek képesek az időjárás folyamatosan monitorozni, tehát időjárás radar is rendelkezésre áll, ami nagy segítség. Ebben az időszakban is, ugye például a következő napokban már számítunk lehűlésre érkező zivatargócokat tud észlelni, valamint ugye a magassági akadályokat is képes észlelni, tehát ha például leszáll a köd, alacsonyan van a felhő, hogy egy olyan hegy, domb következik, ami a mi repülési magasságunkat már befolyásolja, akkor nyilván magasabbra kell, hogy repüljünk. Valamint a légtérben közlekedő egyéb más légijárműveket is tudjuk monitorozni. Ezen kívül ugye azt, hogy mi milyen egészségügyi felszerelést teszünk be, az rajtunk múlik, évről évre igyekszünk mindig új eszközöket betenni a helikopterbe, de nem lehet túltölteni sem, ugyanis főleg nyári időszakban a terhelhetősége a meleg levegő miatt sokkal alacsonyabb a helikopternek, minden kiló számít, ezért előfordulhat olyan helyzet, hogy nem tudjuk a beteget helikopterrel elvinni, hanem a mentőautóval kényszerülünk, mert egyszerűen nem tudnánk kiemelkedni onnan a helyszínről.
2: Viszont mindenképpen fontos, hogy kvázi egy műtőnyi eszköz ott a rendelkezésetekre álljon, ha szükséges, amiről beszéltünk.
3: Ilyenkor hátunkra vesszük az egész helikoptert, és bepakolunk a mentőautóba, és elkísérjük a beteget.
2: Egyébként, hogyha egy picit így most belementünk a részletekbe, hogy hogyan dolgoztok, milyen napi rutinotok van, de hogyha egy picit így a légimentés történetéről is beszélgetünk, akkor mióta van szervezett légimentés, hogyan változott ez a szolgálat az elmúlt évtizedekben?
3: A kezdetekben még merevszárnyas, szekunder, tehát másodlagos szállítások volt a kórházak közötti nem helyszíni mentés. Ezt követően néhány különálló szervezet, tehát nem központosított struktúrában indult el a légimentés, még régebbi típusú helikopterekkel, amiket talán ma már nem is használnak. Egy-egy bemutató repülésre, úgymond ilyen élményrepülésre használják a Balaton környékén például ezeket a Mi-2-es típusú helikoptereket, amiket több mint 25 éve nem használ a magyar légimentés, talán már Európában sem igazából nem használják ezeket. Ezek sokkal nagyobb belterű, de sokkal nehezebb helikopterek voltak, kisebb teljesítménye, kifutásra volt szükségük szinte, mint egy repülőnek. Nem volt meg az agilitása, mint ezeknek a mai modern helikoptereknek.
2: Hát itt a legkisebb kereszteződésekben is akár le tudtok szállni egy zsúfoltabb lakóterületen.
3: Így van, 25x25 méter nagyjából, vagy legyen 30x30 méter, az elég nekünk, csak azt azért nem szabad elfelejteni, hogy egész nagy kifutószél van a párna hatásnak köszönhetően, hogy szállunk lefele a levegő, főleg, hogy beszállunk mondjuk négy emeletes épületek közé, akkor ott sajnos tudunk kisebb károkat is okozni, igyekszünk ezekre odafigyelni, vagy mondjuk a Balatonról beszéltünk az előbb, ott leszállunk a strandon, ott a törölközőket, székeket érdemes megfogni, mert sajnos kár tudunk ezzel okozni, de nyilván igyekszünk odafigyelni, ez ne történjen meg. Szóval ezek a modern helikopterek az elmúlt 20 évben azért már bizonyítottak, most egységes a flotta, minden bázison ugyanolyan helikopterünk van. egységes a szervezet, saját dolgozóink vannak, nem kölcsönözzük a kórházból, hanem nálunk dolgoznak, vagy főállásban, vagy részállásban. Azért ez az évtizedekkel ezelőtt még úgy működött, hogy a kórház vagy mentőszolgált küldött egy-egy kollégát arra a bizonyos napra, nem volt standardizálva az a szakmai, elvárt szakmai tudás, amit ma azt gondolom, hogy én, ha lehetek ma a budaörsi bázisra, holnap a debrecenire, holnap után meg a marcali légimentő bázisra. Ugyanazt a felszerelést fogom találni mindenhol, bátran bármelyik kollégámmal tudunk olyan csapatot alkotni.
2: Tehát nem fix csapatok vannak.
3: Vannak természetesen helyik is, figyelünk azért a földrajzi elhelyezkedések, ki hol lakik, de főleg, hogyha betegség van, vagy bármi kiesés, szabadságolások, akkor összekeveredik a csapat, és ugyanazt az egységet tudjuk képviselni, ezt gyakoroljuk is a képzéseken, hogy összekeverjük a csapatokat, bárki bárkivel tudjon együtt dolgozni.
2: Nagyságrendileg hány fő az, aki a légimentésben most jelen van?
3: Van 45 orvosunk, 30 körüli paramedikusunk, akik két szerepük van, ugye a helikopter repülés közben a helyszínen, meg a kórházban a repülés közben segítik a pilótát, ismerik a vészeljárásokat, hát mondjuk másodpilóták, így egyszerűbben fogalmazva, ők is állnak szimulátorba, közösen a pilóták a vészhelyzeteket gyakorolnak. Valamint van 20-23 pilótánk, itt változik, ugyanis ahogy betöltik a 65. életévüket, másnaptól nem repülhetnek, pont néhány nappal ezelőtt egy kollégánk betöltötte a 65. életévét pilótaként, és másnap már nem engedi a szabályzó, hogy dolgozhasson.
2: Meddig számolja az ember, hogy hány bevetésen van túl? Számoltad valaha?
3: Az első évben vezettem egy Excel táblázatot erről, de aztán ezt
2: már
3: nem tudtam folytatni, de olyan az elektronikus adatrögzítő felületünk, hogy bármikor visszakereshető az összes esemény, igazából percre pontosan, milyen beavatkozásokat kivégzett, talán ezt sem gondolják sokan, de tehát amiket megmérünk, monitoradatokat, vérnyomását, vagy pulzusát, EKG képét, azokat mind az EST-ben a PDF letölti, a légimentést, ellátást, a hozzátartozó, hogy ő maga kapott tőlünk, akkor ott
2: persze
3: pontosan látni fogja, hogy mit mértünk. Ez azért egyedülálló, azt gondolom, még talán azt mondhatom Európában is.
2: Folytassuk innen, egy kis szünetet tartunk, majd arról beszélgetünk, mert szerintem nagyon érdekes, hogy milyen út vezet odáig, hogy valaki légimentő orvos legyen, és milyen lelki terhet jelent ez nap, mint nap, hogyan lehet egyáltalán szolgálaton kívül légimentőnek lenni. Dr. Gebei Róbert, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. Orvosigazgatója tart ma velünk, hamarosan innen folytatjuk.
0: Egészségkód. A test és a lélek jelzései. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó napot kívánok, 11:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Májusban 764 ezer forint volt a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlag keresete, a nettó kereset pedig 535 ezer 900 forintot ért el a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. A bruttó bérek egy év alatt 8,7, a nettó keresetek 11%-kal emelkedtek, miközben a reálkeresetek 9%-kal nőttek. A KSH szerint a nettó bérek gyorsabb növekedését többi közt a családi és anyákat érintő adókedvezmények bővülése segítette. A legmagasabb bruttó átlagkeresetet a villamosenergia, gáz és gőzellátás területén mérték, míg a legalacsonyabbat a vendéglátásban. És elemzők is 9-10%-os átlagbér növekedést várnak az idei év egészére. A KSH májusi kereseti adatai alapján továbbra is kedvező képet mutatnak a hazai bérfolyamatok. A szakértők úgy vélik, hogy a következő hónapokban legfeljebb enyhe lassulás várható, így 2026 egészében 9-10% körüli átlagbér növekedés valószínűsíthető. A jelentős reálbéremelkedés továbbra is erős támaszt adhat a lakossági fogyasztásnak, amely az idei gazdasági növekedés egyik fő hajtóereje lehet. Ukrán dróntámadásban életét vesztette a megszállt zaporizsiai atomerőmű főmérnöke és sofőrje, közölte az orosz állami atomenergetikai vállalat. A Rosszatom azt közölte, hogy a szolgálati járművet érte a csapás az erőmű közelében. Az orosz külügyminisztériummal közösen a történtek kivizsgálását és a támadás elítélését kérte a Nemzeti Atomenergia Ügynökségtől. Ukrajna a közleményben szereplő állításokra egyelőre nem reagált. A stratégiai együttműködés elmélyítéséről tárgyalt Kína és Észak-Korea Fennyánban. A felek a politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok bővítését, valamint a magas szintű egyeztetések erősítését hangsúlyozták. Kína és Észak-Korea vezetői megerősítették a kölcsönös támogatást, miközben Peking jelezte, végrehajtja a júniusi Xi Jinping-Kim Jong-un találkozón született megállapodásokat. A szerződés Kína egyetlen ma is hatályos kölcsönös védelmi megállapodása.
0: Tőzsde hírek.
2: És akkor elsőként Európából, ahol továbbra is enyhe mínusz jellemzi a hangulatot. 0,6%-kal gyengül most a londoni FTSE, 0,7-del a német DAX index, 0,6-del megy lejjebb a párizsi CAC-on is, akár csak az olasz mutató, a spanyol börze 0,4%-os mínuszban jelenleg. A budapesti értéktőzsde részvényindexe viszont tartja magát 0,7%-os pluszban, 141.792 ponton a BUX. A részvénypiac forgalma meghaladta a 4,5 milliárd forintot. A vezető papíroknál csak a MOL gyengül 1,8%-ot 4.144 forintra, az OTP 2%-os pluszban 45.210 forint, 0,3-del megy feljebb a Richter 12.050 forintra, a Magyar Telekom 0,4%-os emelkedés után 2.610 forintot ér most. A bankközi devizapiacon az euró értéke 359 forint 54 fillér, az amerikai dollárért 313 forintot és 70 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
2: Eleinte nagy területen lesz erősen felhős vagy borult az ég, majd a felhős tájakon fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet és kisüt a nap. A Dunántúlon eső, zápor, zivatar még előfordulhat, majd délután lokálisan máshol is. A szél csak zivatarok környezetében lehet erős vagy viharos. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul, késő estére 19 és 26 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
3: Már is folytatjuk az egészségkódot. Vendégem a stúdióban dr. Gebei Róbert, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. Orvosigazgatója, akivel ott hagytuk abba, hogy hát rengeteg bevetésen vagytok túl most már az évtizedek alatt, viszont nagyon érdekel az, hogy hogyan lesz valakiből légimentő orvos, tehát milyen szakmai út vezet idáig.
4: Az nálunk dolgozó orvos kollégák egyik fele mondhatni sürgősségi ellátásból jön, tehát ez értsük sürgősségi osztályos kórházi tapasztalatot, valamint a mentőszolgálatnál szerzi a tapasztalatát, akik hozzánk kerülnek. A csapat másik fele az inkább az intenzív terápia, tehát a kórházi műtői, valamint intenzív osztályos munka során. És akkor van egy-egy kivétel, akik sebészként, talán most aktuálisan már nem, de gyerekgyógyászként, vagy egyéb belgyógyászként, onkológusként dolgoznak nálunk, de egy valami összeköt mindannyiunkat, az, hogy a mentőszolgálat elrabolta a szívünket évekkel ezelőtt. Magyarul a pályázati írásom is mindig ez szerepel, hogy legalább 3 évnyi mentőorvosi tapasztalatra van szükség ahhoz, hogy valaki hozzánk kerülhessen. És ezt követően próbáljuk egységesíteni a tudást, valaki egy bizonyos területen magasabb megszerzett tapasztalattal jön, valaki egy másik területen alacsonyabb tapasztalattal, de ezt ki tudjuk egyenesíteni az évek során.
3: Milyen emberi tulajdonságokra van szükség ehhez a munkához?
4: Főleg, amikor túl vagyunk az éves szimulációs képzéseinken, akkor frissek az élmények, ezt úgy kell elképzelni, hogy 2 napos etapokban az ország összes orvosát, akik nálunk dolgoznak, csapatok, paramedikusok, orvosok, elvonulunk, most aktuálisan csopak voltunk 4x2 napig, ahol szimulációs képzéseket végzünk, és akkor keveredik a csapat az ország különböző területeiről, jönnek, és este összeülünk nyilván beszélgetni. És csak, hogy milyen emberek vagyunk, itt szerintem napokig tudnánk a mentős legendákat, egymásnak tapasztalatokat megosztani, nem is nagyon tudunk másról beszélgetni, én azt gondolom, hogy mindenkinek ez a passiója. Nem ebből lesz senki, nem ebből fog senki meggazdagodni, viszont azt látom, hogy a kórházi környezetből kiszakadva havonta legalább 4 műszakot jön mindenki hozzánk dolgozni. A részállásúak, néhányan főállásban vannak nálunk, mondjuk 10-12-3-4 műszakot, és hogy felfrissülni, felüdülni jönnek hozzánk egy motivált csapatba, kihívásokat keresnek, és hát talán adrenalin hajhászok, vagy nem is tudom, mi a
3: kell a napi működéshez. Mindenki. Mert megszokja az ember, amikor valaki már minden szakmai feltételnek megfelel, akkor mi dönti el, hogy valóban alkalmas erre a feladatra?
4: Toborzó kampányainkat 2 évente, nyilván attól függen, hogy mekkora a fluktuáció, egyébként nem túl nagy. Az orvosi oldalon azért minden évben egy-egy új belépő orvosunk van, bizonyos okok miatt, vagy azért, mert már úgy érzi, fizikálisan nem alkalmas, mennek el tőlünk kollégák, vagy az élethelyzete másképp alakul, de azért van egy mag, aki fixen hosszú évek óta nálunk van. És akkor ezek a toborzó kampányok során, talán ez is ritka az egészségügyben, de nem mondom, hogy hosszú sorok állnak a kapu előtt, de azért jó néhány pályázat érkezik, a legutóbb 25 pályázati anyagot fogadtunk be, ami az első szűrést követően egy személyes elbeszélgetés következik, ott teszteket is persze csinálni kell, valamint különböző skilleket ellenőrzünk, és ezután a harmadik körben pedig szimulációs 2 napos képzésen próbáljuk felmérni, hogy milyen is a szakmai felkészültsége, majd ezután jönnek velünk, akiket alkalmasnak gondolunk, néhány napot az éles bevetésekre, ott akkor 4-en vagyunk, mi felügyeljük az ő munkájukat, és megfigyeljük, hogy jól hogy sikerült-e az első 3 rostálás.
3: Tehát, hogy önállóan is így alkalmasak van. Lennének erre a feladatra. Fizikálisan mondtad, hogy alkalmasnak kell lenni, ez mit jelent?
4: Íratlan szabálynak is mondhatnám, viszont ezeken az előbb említett szimulációs tréningeinken játékos és egyébként kevésbé játékos, tehát a szimulációba illeszve, de mindig vannak játékos elemek is. Ott a 20-25 kilós táskával bizonyos távolságok, emelkedők megtétele azért megszűri azt, hogyha valaki ott kibukik, ha valaki nem alkalmas. És általában ez önbeismerés szokott lenni, hogy basszus, el kellene kezdjek valamit, fizikai tevékenységet, hogyha elmulasztottam a sportolást az elmúlt időszakban. Ugyanis van, hogy órákon át nem jutunk ételhez, pihenéshez, mert kapcsolt feladatokat végzünk hegyekbe, túrázni kell a beteghez, cipelni hosszan, táskáink 25 kiló darabja, plusz még azért ilyen monitor, olyan másik táska, tehát azért azt ember észreveszi magán, hogyha...
3: Tehát ez bírni kell ehhez napi szinten. Kell karbantartani magát az orvosnak is, mert ugye az orvos sokszor elhanyagolja saját magát a hivatása miatt.
4: Igyekszünk jó példát is mutatni ebben, valamint van egy alapítványunk, aki támogat bennünket, és alapítványi szervezésben, különböző sportrendezvényeken veszünk részt. Most például egy 20 fős sárkányhajóval átevesztük a Balatont oda-vissza, 7. helyezettek lettünk az 53-ból, tehát azért ez egy egész fit csapat, Balatont körbefutjuk, különböző egyéb más sportrendezvényeken veszünk részt, nyilván azért, mert csapatot is összekovácsolja, meg azért, hogy fittek maradjunk.
3: És egyébként életkor szempontjából meddig lehet ezt csinálni? Említetted, hogy pilótáknak sajnos abba kell hagyniuk a 65. születésnapjukat követő nappal.
4: Ez egy fiatal csapat, az átlag életkor valahol az orvosok között, mondjuk a 35-45 között lehet. Nincs persze fix életkor, mindenkinek más a biológiai kora, valaki 50 évesen ugyanolyan fit, mint egy 30 éves ember. Én azért azt látom, hogy olyan 50-55 év körül már elindul az a folyamat, amikor inkább úgy gondolja, hogy talán a földi mentésben, kórházi munkában dolgozna tovább inkább.
3: Beszéltünk arról, hogy ezek a csapatok nagyon összekovácsolódnak, még akkor is félszavakból, vagy akár szavak nélkül értitek egymást, hogyha nem összeszokott csapatról van szó. Előfordul az, hogy tényleg már nem kell egymással kommunikálnotok, csak mindenki csinálja a dolgát, vagy ez már az alap?
4: Igen, tehát a feladatok olyan jól szabályozva vannak, hogy önálló tevékenységeket végez a csapat minden tagja, majd néhány percenként megállunk, összebeszélünk, hogy ki hol tart az ellátás folyamatában, vagy tényleg elég csak ránézni a másikra, és tudjuk, hogy mire gondol. Visszatérve erre a képzésünkre, vagy abban illesztett kis játékra mindig próbálunk.

0: volt az első, aki meghódította a 360 fokos videók piacát, már előtte is nyilvánvalóan voltak cégek, akik ezzel foglalkoztak, de borzasztó drága, több ezer eurós, több ezer dolláros, sok-sok kamerás eszközöket csináltak, vagy több GoPro-t például tettek össze, és abból próbáltak 360 fokos videót csinálni. Az Insta 360 volt az X-szériával, aki azt mondta, hogy megfizethető áron fölveheted a teljes körülötted lévő világot, és majd utólag eldöntöd, ez is a rákfenéje, hogy gyakorlatilag rögzít mindent 360 fokban körülöttünk, és az utómunka az bizony nagyon-nagyon-nagyon macerás. Egyrészt sokáig gépigényes is volt, most már azért eljutottunk oda, hogy tényleg kisebb túlzással egy fogtöméssel is lehet játszani, már hogyha mondjuk egy-két évnél fiatalabb mobiltelefonunk és notebookunk van, akkor ez nem lesz probléma, de az utómunkában sok-sok idő fog azzal eltelni, hogy a körbe világot fölvett videóból mi az, amit mi szeretnénk utána megmutatni a külvilágnak, és most már nem csak az Insta 360-nak van ilyen típusú kamerája, hanem a DJI-nak, és itt is fölbukkantak a különböző kínai no-name klónok, de például az LG-nek is volt már 10 évvel ezelőtt ilyen 360 fokos kamerás próbálkozása. Szóval ez is egy nagyon népszerű megoldás, akkor, hogyha utólag szeretnénk eldönteni, hogy mi az, amit meg szeretnénk mutatni abból a világból, amit rögzítünk.
1: És ha már az Insta 360 ugye népszerűvé tette ezt a külön kategóriát, illetve fordítva, ők azzal váltak népszerűvé, hogy ezt a 360 fokos látószöget terjesztették el a kamerás szegmensben, akkor mindenképp beszéljünk arról a kis zsebkameráról, zsebvlogger kameráról, ami pedig a DJI érdeme, legalábbis ők fejlesztették a legtöbbet ezeken az eszközökön. Ezek a picik is mondjuk azt, hogy ilyen hosszúkás rúd kamerák, amiknek a végén egy stabilizátoron ül egy pici kamera, egy lencse, és ez igazából az a kategória, ami a legtörékenyebb, úgymond ebben az egész szegmensben, a legkevésbé akciókamerás, viszont a legtöbbet kínálja annak, aki akár mondjuk egy ilyen kamerába beszélős tartalmat szeretne, vagy csak egy úti videót szeretne rögzíteni. Ez a fajta kamera az, ami a leginkább az átlagember számára szól, ha nem extrém sportok, vagy igazából csak nem is sportok lennének a videófelvételek témái. Ezen a területen egyébként a DJI már a negyedik generációt, és már annak a professzionálisabb változatát adja ki. Az Insta 360 nemrég szállt be, de itt is találunk sok kis márkától próbálkozásokat. Nyilván azért annak pedig az a limitációja, mármint ennek az egész kategóriának, hogy nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy ezek az eszközök milyen módon vannak tárolva, utaztatva, és hogy milyen körülmények között használjuk, mert itt a legkevesebb az ellenállás a környezettel szemben. Cserébe viszont itt kapjuk gyakorlatilag a legjobb képminőséget, ami a tartalomgyártóknak fontos lehet.
0: És ezek a szegmensek, ahogy a Peti is mondta, a klasszikus négy gyufás doboz méretű kis tömbök azok, amik a legkevésbé fejlődnek, azért ott is van fejlődés, most már nagyon jó éjszakai felvételeket csinál, egy-két ilyen kamera, ami régen teljesen használhatatlanok voltak mondjuk sötétben, de az is érdekes, hogy kezdenek ilyen kis ökoszisztémák kialakulni, tehát például már, ha ugyanaz az akciókamerához ugyanolyan márkájú mikrofont veszünk, mindenféle kis USB és dongle vagy akármi nélkül működnek a kamerákkal, azonnal kivéve a dobozból egy párosítás után minden rendben van, és kapunk is csíptető mikrofonos sztereó hangot. Szóval azt látjuk, hogy ezek a kis akciókamerák, amik elsősorban azért jöttek létre, mert be tudtuk őket tenni a vízbe, vagy nem féltettük őket, hogyha mondjuk leesnek egy bringázás közben a kormányról, azok most már valóban tartalomgyártó eszközökké váltak a kiegészítőink segítségével, a jobb hanggal, a még jobb képpel, az akár cserélhető objektívekkel, és valahol azt gondoljuk, hogy ez a jövő, mindegyik egy picit jobb lesz, és közben új funkciók, most még drága funkciók fognak lejjebb csúszni a kisebb modellekbe, a nem csúcs modellekbe is. Úgyhogy azt tudjuk mondani, hogyha valaki most azon gondolkozik, hogy mondjuk a nyári jövésben és túrázást, úszást, bringázást, aktív életet, nem csak nyáron, akár télen is szeretné megörökíteni, most már fog tudni olyan akciókamerát vásárolni magának, igen, valószínűleg az újabbak közül, igen, valószínűleg a drágábbak közül, ami olyan minőséget tud produkálni, mint egy csúcskategóriás mobiltelefon, és közben megtartja azokat az előnyöket, amiket az akciókamerák tudnak. Tehát ezt látjuk, e felé megy a világ, egyre komolyabban kell fotós videósként is tekintenünk ezekre az apró pici, hát jó sokáig igazából lenézett játékszereknek gondolt eszközökre, ugyanis felnőtt ez a szegmens, és a gyártók komolyan veszik, egészen biztosan jönnek még meglepő fejlesztések, és egyre jobb minőségű szenzorok és optikák ide az akciókamerák világába.

0: TESTPAD. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
1: Nemigen jár nálunk akciókamera. Azért nemigen jár nálunk akciókamera, mert hogy a privát életünkben mi, amikor főleg mozgókép rögzítéssel foglalkozunk, akkor nem kerültek képbe egészetesen azért, mert nagyon sokáig a megfizethetőbb áru akciókamerák nem tudtak olyan képminőséget, és mondjuk nem tudtak olyan látószöget és vagy fényérzékenységet. Például az éjszakai felvételek sosem voltak az akciókamerák erősségei biztosítani, ami miatt mi ezeket jobban megnéztük volna, és most mégis itt van az iFater asztalán a DJI egy régebbi modellje, ami nem más, mint a DJI Action 4, és azért a 4-es, azóta van már 5 Pro meg 6, de azért a 4-es, mert most valahogy elkezdett pezsegni az utóbbi 1-2 évben az akciókamera piac, egyre több név csinál, egyre több féle akciókamerát, egyre jobbak jönnek, egyre filmesebbek, egyre videósabbak, egyre használhatóbbak a mindennapi életben is, nem csak azért, mert ütésállóak vagy éppen vízállóak, és az Action 4 mondjuk azt talán, hogy a büdzsé király, hogyha kéne egy ilyen koronát adni valakinek, éppen ezért gondoltuk, nem a csúcsmodellt nézzük meg nagyon-nagyon sok pénzért, hanem szintén nem olcsón, de belátható mennyiségű pénzért. Van egy olyan akciókamera, ami egészen jól muzsikál akkor is, ha csak szimplán, mutatom az idézőjelet, videókat rögzítenénk.
2: A formavilág az abszolút ismerős, nem fogunk nagyon nagy újdonsággal szembesülni, amikor kivesszük a dobozból ezt a készüléket. Két kijelzőt találunk, ez talán a legfeltűnőbb egyébként a régi akciókamerákhoz szokott szemnek, mert hogy a DJI Osmo Action 4 egy hátlapi LCD panel mellett egy kicsi 1,4 szoros előlapi kijelzőt is belerakott ebbe a kamerába, és ennek megfelelően ugye nyilván előről, hátulról tudjuk követni az eseményeket, amiket a kamera lát, pontosan azért tették bele, hogy ugye saját magunkat könnyebb legyen filmezni, és könnyebb legyen úgymond képben, illetve keretben tartani. És az a szerencse, hogy mindkét kijelző érintő képernyőn is egyben, mindkét kijelzőn teljes körűen tudjuk vezérelni a kamera minden funkcióját. Nyilván a kisebb négyzetes erőlapi megjelenítő azért limitálja a lehetőségeinket, mármint nehezebbé teszi a navigálást a menüben, de alapvetően egy nagyon jól használható selfie videókra és nagyon jól használható kamerát kapunk, legalábbis kijelző szempontjából. Maga az egész eszköz egyébként 145 grammos, és egy 70x44x33 mm-es kis tömbről beszélgetünk. Az évek alatt az akciókamerák súlya azért növekedett szép lassacskán, de ez még mindig egy kezelhető és viselhető méret, ez egy egészen fontos dolog. A 2,8-as fényértékű objektív mögött, ami az előlapon egy ilyen objektív védő lencse mögé került be, tehát magát a védelmet azért cserélhetjük, ha már az objektívet nem is ezen a kameratesten, de emögött találunk egy 1x1,3 incses CMOS szenzor, ami egészen nagynak számít már egy akciókamerában. Ez a gyakorlatban egyébként 4K 120 képkockamásodperc videórögzítésre képes hardware. Nyilván nem csak lassított felvételeket, hanem különféle timelapse, hyperlapse, egyéb módokat is támogat, de alapvetően maga a szenzor, illetve a hardware egészen nagy képkockaszámra is képes, nagy felbontás mellett, és mindezt még egy 10 megapixeles fotomód is kiegészíti. Gyakorlatban a 4K a maximum, a teteje is ott, és ugye a 60 képkocka az az ideális, amit az átlag forgatásokhoz tudunk használni, de ha egy kicsit engedünk egyébként a képméretből, akár 240 képkocka per másodpercig is tudunk lassított felvételeket készíteni, és technikailag ezek azok az alapvető tulajdonságok, amik nem, vagy csak keveset fejlődtek az elmúlt években, az utódoknál is. A 8K volt az, amit a DJI az utóbbi években fel tudott mutatni, legalábbis felbontás terén.
1: De jól néznek ki a videók, amik ezzel készülnek, az Action 4-re készülnek. Ez egy nagyon fontos, és egészen sokáig az akciókamerák életében mellőzendő kifejezés volt, mert egész egyszerűen fotós videós szemmel nem néztek jól, nem voltak szépek. Nyilván utómunkában lehetett dolgozni rajta, hogy mondjuk hozzáigazítsuk egy mobiltelefonos, uram bocsá, egy DSLR-es felvételhez, de egyrészt pokoli king volt hozzáigazítani, másrészt mindig kilógott a lóláb, ha más nem, az óriási halszemoptikák és a látószög miatt, és az egészről sütött, hogy akciókamerával forgott. És ez szerintem egy jó dolog, hogy már ez nem az, és hogy már lehet dolgozni ilyen akciókamerával úgy, hogy az ember elhiszi, hogy az valami normális kamerával készült. A normális, tegyük idézőjelbe, hiszen az akciókameráknak megvan a helye, mint mondtuk, a víz alá kell merülni, bringára, motorra, autóra kell tenni, stb. Ott a helyük, de közben mégis tud egy mindenes videókamera lenni, még hogyha a maga a formfaktor nem is annyira kézreálló, az Action Cam 4.
2: És ha már nagy látószög, 155 fokos az a terület, amit be tud fogni ez az objektív, de nyilván attól függően, hogy milyen igényünk van videós szemszögből, ki tudjuk úgymond utólagosan is, illetve egyáltalán magában a kamerában is egyenesíteni egy picit úgymond ezt a képet, tehát képes arra, hogy ezt a halszem torzítást a kamera kompenzálja, a hardware kompenzálja, és ennek megfelelően egy egészen klasszikus, de tényleg nagy látószögű felvételt kapunk. És ha már arról volt szó, hogy ugye igazítani kell utólagosan utómunkában a képet, akkor ezt megtehetjük az Action 4-jel, mert hogy képes délokban is felvenni, képes olyan úgymond visszafogott színnek kell rögzíteni, amiket utólag tetszésünk szerint színezhetünk. Ez is egy professzionális funkció, ami az akciókamerákban előzetesen még nem volt annyira jellemző, itt már egy nagyon kifinomult, nagyon jó színvilággal dolgozó, de akár tényleg utómunkát is könnyedén engedő képminőséget és színhelyességet kapunk. Arról nem is beszélve, hogy maga a kamera nagyon jól kezeli a fény-árnyék hatásokat, nagyon jól kompenzálja az árnyékokat, de nem tolja túl az úgynevezett HDR effektust, azt a HDR érzést. Összességében egy nagyon jól kiegyensúlyozott kameráról beszélgetünk. Zárásképp annyit mindenképpen el kell mondanom, hogy a hangminőségen is sokat javított a DJI az elődökhöz képest, és ennél a kameránál már tudunk vezeték nélküli mikrofont is használni, a DJI saját mikrofonjait legalábbis. Annyi hátránya a többiekhez, a nagyobb testvérekhez képest azért van, hogy egyrésztről csak egy mikrofont tud kezelni, nem tud egyszerre két kis vezeték nélküli mikrofonnal dolgozni, illetve mindenképpen gondoskodnunk kell memóriakártyáról, ugyanis ennek az eszköznek még nincsen beépített memóriája, gyakorlatilag ezek talán a legnagyobb hiányosságai a nagy testvérekhez képest. Cserébe viszont sokkal kedvezőbb az árfekvése ennek a modellnek már, mert hogy ugye nem egy mai darab, de mindenképpen megállja a helyét még a mai elvárásoknak megfelelően is.
1: A DJI Action 4-nél van jobb akciókamera, van olcsóbb akciókamera, van olyan, ami 360 fokba vesz föl, de összességében, hogyha arról van szó, hogy keres az ember egy mindenest, akkor talán a DJI Action 4 most az egyik legjobb választás. Érdemes körülnézni azért a piacon, mert sokszor a konkurencia is akciózik, és ki lehet fogni jó díleket, de mi ennek ellenére örültünk, hogy itt járt nálunk, de mint ahogy mindig, ez az egy óra általában kevés arra, hogy mindent elmeséljünk, de az iFotár.net oldalon, a TikTokon és a YouTube-on is ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
2: egészen pontosan 167 hét múlva találkozunk.
1: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
2: Sziasztok!
0: A műsort szombaton a 11 órai hírek után újra meghallgathatja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 4 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A szennyezéssel leginkább érintett helyszíneken így Szombathelyen elrendeli a kormánya a zúzott kő eltávolítását. A kormányhivatalok által készített mérések más helyen nem indokolják a beavatkozást, Szombathely polgármesterével tárgyalni fog a kabinet. Az előző kormányzata a szakképzési centrumok vezetésével kettős rendszert vezetett be, a kancellárok és a főigazgatók közösen irányították a központokat, ez megszűnik, egy integrált rendszer jön létre január 1-ével, erről Szondi Vanda kormányszóvivő számolt be, megszűnik a kancellárok és főigazgatók megbízatása, szeptember végéig pályázatot írnak ki az új főigazgatói posztokra, amelyeken a jelenlegi vezetők is pályázhatnak. Tanács Zoltán, technológiai és tudományos miniszter a kormány szóvivőin közölte, hogy Magyarország részt vesz az EU mesterséges intelligencia fejlesztésében, a Gigafactory programba fektet majd be. A miniszter szerint ez majd meg fog térülni. 500 millió eurót költ majd erre az ország. 10 éves törlesztési moratórium és kedvező kamatozású hitelt fordítanak majd erre. Be tudnak szállni a számítástechnikai központok fejlesztésébe. A Lengyelország vezette konzorciumhoz csatlakozik majd Magyarország. Az Iris Square műholdas programhoz is csatlakozik Magyarország. A polgári és katonai téren is nagy szükség van erre a hálózatra. Ez lesz az Európai Unió Starlinkje, ahogy fogalmazott Tanács Zoltán, saját több száz műholdból álló konstellációt hoznak létre. Kiberbiztonságban és a földi kiszolgáló egységekben tud majd bekapcsolódni Magyarország. Erre számos forrás meg fog nyílni az Európai Unió részéről. Szeptember végéig lehet benyújtani a kis- és középvállalkozások weboldalakkal kapcsolatos elszámolását. Tanács Zoltán miniszter elmondása szerint beszélgettek a vállalkozásokkal ahhoz, hogy megtudják, hogy volt-e ennek értelme, mármint a honlapfejlesztési programnak. A fő cél nemes volt, mert valóban alacsony a vállalatok digitalizáltsága, még ha megvalósítással voltak is problémák. A szeptember 31-ig benyújtott elszámolásokat fizetik ki, azonban ennél egy hatékonyabb konstrukciót szeretnének bevezetni a kormány részéről. Magyar Péter miniszterelnök már arról beszélt, hogy a Szent István tervvel kapcsolatban egyeztetéseket kezdenek a vidéki településekkel a helyi fejlesztési programokról. Ezzel párhuzamosan 10-10 településen az ország különböző részein pilot program keretében fejlesztési programokat indítanak. Részletesen majd jövő héten lesz szó egyébként a Baross Gábor vasútfejlesztési programról. Az előzetes bejelentés alapján egyébként nem csak pályarekonstrukció, villamosítás, mozdonyi és kocsi beszerzés, hanem hévszerelvények beszerzése is várható, illetve tramtrain vonalak kiépítése. Eddig Magyar Péter beszélt egyébként arról is, hogy a kórházi klímák beszerelése, illetve javítása a folyamatban van és elég jól halad. Illetve érintette azt is, hogy társadalmi párbeszéd indul a közlekedés biztonságról. Ennek az a célja, hogy az idei második fél évben jelentősen csökkenjen a halálos vagy súlyos sérülésekkel járó balesetek száma. Nem a büntetések növelése a cél, hanem az emberi élet védelme. Szeptemberig lesz véleményezés a közlekedés biztonsági javaslatokkal kapcsolatban.
0: Tőzsde hírek.
3: Az európai tőzsde mutatók most mínuszban, ez 5 illetve 8% közötti lejtmenetet jelent, tehát a német DAX 1%-kal megy lefelé. A Wall Street-en már vegyesebb a kép, a Dow Jones visszapattant, így 1%-os pluszban van jelenleg. Az S&P 500 3%-kal gyengül, a Nasdaq 6%-os mínuszban jár, 1,1452 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Zárás előtt egy órával 7%-kal megy felfelé a BUX, 141.875 ponton, 9.699 millió forint a forgalom. 1,1%-kal gyengülnek a MOL részvények, 4.174 forinttal jegyzik őket, az OTP 1,7%-os pluszban járt, 45.080, a Richter 2%-kal erősödik, 12.040, a Magyar Telekom 7%-os emelkedésben 2.618 forinton, 8%-kal gyengülnek a 4IG részvényei, 1.798 forinttal járnak. Az euróért most 362 forint 10 fillért kell adni.
0: Időjárás jelentés.
3: Holnap tetőzik a hőség 30-36 fokkal, aztán jön a hidegfront, amely mérsékli a kánikulát, a hétvégén nő a záporok, zivatarok esélye, holnap az északi középhegységben lesznek délután zivatarok, aztán nyugat felől előbb a Dunántúlon, majd estétől akár az ország középső részén is, jégesővel, erős viharos széllökésekkel. 16 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb fél ötkor várom önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Jó rádiózást és szép napot kívánok mindenkinek. Csütörtökön hosszú műsorsában 6 óráig rádiózhatunk ma együtt itt a Trend FM-en, 5 óra után turizmus.com összeállítás. Benne a Magyar Fesztivál Szövetség elnöke Szigetvári József. Nyár közepén érdemes beszélgetnünk a trendekről, keresletről, kínálatról. Fél 5 és 5 óra között földgömbrovat, most pedig hamarosan BNPL, a biztosdöntés.hu alapítójával, Gergely Péterrel beszélgetek. Monitor délután egészen 6 óráig együtt rádiózhatunk.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.

0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
1: Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en a BNPL-ről beszélgetünk, majd halasztott fizetési szolgáltatások, Buy Now Pay Later, tehát BNPL. Ugye radikálisan átformálták az online vásárlást ezek a lehetőségek, fintech cégek járnak élen a szolgáltatásban. Siklós Bence kollégám a PIK-től írt egy nagyon jó cikket, a csendes pénzügyi járvány hogyan tesz minket függővé a BNPL. És kapora jött, hogy a biztosdöntés.hu oldalán láttam egy nagyon jó cikket, egy összefoglalót, egy kisokost, mindent, ami a BNPL-ről tudni kell, tudni érdemes, az tartalmazza. Gergely Péter, a biztosdöntés.hu alapítója, pénzügyi szakértő a telefonon a másik végén. Szervusz Péter!
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Szóval egy láthatatlan hitel, amit milliók használnak, azt hiszem 550 milliárdra tagsálják ennek a szolgáltatásnak az értékét, a forgalmát 2026-ban, főleg a fiatalok körében hódít. Mi a helyzet Magyarországon? Mi hol tartunk a BNPL szerelemben?
2: Idehaza még nagyon gyerekcipőbe jár. Valószínűleg, akik sokat vásárolnak online áruházakban, ők már találkoztak ezzel, amikor a vásárlás végén ki kell választani, hogy hogyan szeretnék kifizetni a megrendelést, de valószínűleg itthon még csak a következő években fog elterjedni. Valószínűleg ebben benne van az is, hogy nagyon sokunknak van folyószámla hitele, több mint 1 millió magyar állampolgárnak van hitelkártyája, tehát azok is egyfajta olyan hitelkeretek, amivel mondjuk egy webshopos vásárlásnál, ha kártyával fizetünk, akkor már egy meglévő hitelkeret terhére nagyon könnyen tudunk vásárolni. Bennünk van még a 2008-as, 9-es hitelválság, az úgymond az öregebbekben, mint bennem is, hogy kétszer meggondolják, hogy mire vegyenek fel hitelt, viszont a mai fiatalok, a mai 20 évesek egész máshogy gondolkodnak, és ugye ezért is mondják azt, hogy ez egy láthatatlan hitel, mert sokszor, amikor bankkártyával fizetünk a boltba, vagy a telefonunkat odaérintjük, akkor kevesebb a fájdalom, mint amikor ugye az 1000-eseket vagy 5000-eseket át kell adni a pénztárosnak. Főleg, hogyha ez időben el van nyújtva, többször kell kifizetni, több részletbe, tehát ezt nem is látjuk, de ezek fel tudnak halmozódni. Az idősebb generáció szerintem egy kicsit óvatosabb ezzel, a mai fiatalok egyre többet fogják ezt igénybe venni, ők élni szeretnének, élményeket szeretnének, jó sportcipőket, elektronikai, menő elektronikai cuccokat, nyaralásokat, és ők inkább kifizetik részletben ezeket, mert az élményt azt most szeretnék, és számukra nem gond, hogyha később kell, vagy részletekben kell ezt kifizetni.
1: Na most belekapaszkodnék azokba a dolgokba, amiket mondtál. Ugye ott van a folyószámlahitel, a hitelkártya, a részletfizetés, és a cikketekben biztosdöntés.hu nagyon jól összevetitek, hogy pro és kontra versus mit tud a BNPL, és mit nem tud, vagy mennyiben más, mint ezek az említett klasszikus lehetőségek. Mi itt a legfőbb különbség? A szabadság érzete, az öntörvényűség lehetősége a fogyasztónál?
2: Szerintem az egyszerűség a legkönnyebb, tehát hogyha valakinek van már folyószámla hitele vagy hitelkártyája, arra bármikor tud vásárolni. De ugye nagyon sok 20-30 évesnek nincsenek ilyen típusú hitelei, nem is szeretne igényelni mondjuk egy cipő vagy egy okostelefon vásárlása miatt, viszont amikor egy webshopban van, kiválasztotta a terméket, a végén fizetni szeretne, és hogyha a webshop együtt dolgozik valamelyik BNPL szolgáltatóval, akkor ott van, hogy azzal is tud fizetni, és itt jön a lényeg, hogy bele van építve a folyamatba az egész, tehát nagyon könnyen, teljesen online, percek alatt megkaphatjuk ezt a hitelképességi vizsgálatot, vagy előszűrés, bárminek is nevezzük, tehát nagyon gyorsan ott a helyszínen kiderül online, hogy meg tudjuk-e venni hitelre azt a terméket, vagy nem, vagy pontosabban BNPL-re, ugye ez jogilag nem teljesen hitel, de már ez is átalakult, tehát mondjuk úgy, hogy több részletbe való kamatmentes részletfizetés, és ugye az élményeket, meg a termékeket mindenki azonnal szeretné, ugye a fájdalom az meg egy fizetés, tehát ugye minden egyes fizetés az egy fájdalom, minél későbbre tudjuk halasztani ezt a fájdalmat, és azonnal megkapjuk azt, amit szeretnénk, annál hamarabb igénybe fogjuk venni. Tehát a lényeg az, hogy nagyon gyorsan igénybe lehet venni, nagyon könnyen. Sokszor át sem gondoljuk, hogy mondjuk szükségünk van arra a 400 ezeres laptopra, vagy okostelefonra. Megfordítja az egész gondolkodást. Tehát nem abban gondolkodunk, hogy 400 ezer forint sok egy laptopért, vagy egy okostelefonért, hanem az, hogy ki fogunk-e tudni fizetni mondjuk havonta 70 ezer forintot, mondjuk 6-7-8 hónapon keresztül azért a termékért, és ilyenkor már nem is a teljes ára koncentrálunk, csak arra, hogy de jó, azonnal megkaphatjuk, és csak 70 ezeret kell most kifizetnünk, vagy még kevesebb.
1: És hát ráadásul a BNP-nél én szabom meg a ritmust, ugye, hogy mikor. Tehát van egy rövid határidő, igen, van egy határidő, mondjuk egy év, de azon belül azt a 3-4 lehetőséget, vagy a klasszikus azt hiszem 4 általában, azt én tudom megmondani. Tehát megint ez az ügyfél szabad, ezért mondtam az öntörvényűség, de nem jó szó, de van egy, de nem minden hónap 10-én, mint más helyzetekben, hanem mondjuk én mondom meg, hát ha lesz majd valami pénzem, majd valamikor augusztus végén, akkor majd betolom az egészet. Tehát itt a fájdalom még kisebb, ha úgy tetszik, a kötöttség még kisebb.
2: Ez így van, viszont ugye, hogyha valaki ezt megvásárolt már így, látja, hogy milyen egyszerű, megkapta a terméket, minden rendben volt, a jövőben valószínűleg még könnyebben tud vásárolni, hogyha ugyanannál a BNPN szolgáltatónak a platformját használja. Viszont a mai fiataloknál látjuk ezt, hogy egyre többen használják ezt a típusú fizetést bútorvásárlásra, elektronikai termékekre, drágább sportcuccokra, nyaralásra. Tehát tipikusan, amilyen pár tízezer vagy drágább kozmetikumokra, tehát ami pár tízezer és pár százezer forint közötti kategória, ahol ugye pálya kifizetés, mert 5000 forintos dologgal nem fogunk BNPL-lel vacakolni, de mondjuk egy pár százezer forintos elektronikai termék miatt nem fogunk fölvenni, mondjuk nem fogunk igényelni egy új hitelkártyát, vagy egy személyi kölcsönt, hanem ez pont az a kategória, amit pár részletbe ki akarunk fizetni. Viszont mondjuk a ruházkodás, a bútor, a nyaralás, az elektronikai termékek, ezek mind az agyunkban ilyen külön fiókokban vannak, és hogyha egyre több dolgot elkezdünk BNPL-lel vásárolni, akkor mentálisan nagyon nehezen fogjuk tudni összeadni, hogy jó, igen, az előző hónapban ezt vásároltuk, 2 hónappal ezelőtt egy okostelefont, 3 hónappal ezelőtt egy nyaralást, felgyűlnek ezek a havi fizetések, tehát nem fogjuk tudni átlátni, meg kezelni mentálisan, ugye ezért is mondják kicsit azt, hogy láthatatlan, hogy most akkor miket vásároltunk, minek mennyi lesz a törlesztője, mikor kell fizetni. Ráadásul van egy olyan csapda, hogy amikor megkapunk egy terméket, elmegyünk egy nyaralásra, akkor az azonnali öröm, nagyon jó, hogy nem kell azonnal kifizetni, viszont a vásárlók egy részében kezd kialakulni egy ilyen utólagos megbánás, hiszen ma megkaptam az okostelefont, alig kellett érte fizetnem, nagyon jó. Az élmény az ugye hamar csökken, az újdonságnak az élménye, de aztán még 3-4-5 hónap múlva is kell fizetni a részleteket, és sokszor ilyenkor gondolják át, hogy tényleg meg kellett ezt nekem venni, vagy kellett ilyen drágán venni, miért csábultam el tőle, és ennek van egy ilyen veszély, amire a hatóságok is már, a felügyeleti szervek is felfigyeltek.
1: Az én fintak mentorom, Szupán Marci mondta annak idején, amikor ez a BNPL bejött, és a cikketekben benne is van, az Klarnak, most már lassan 20 éves ez a dolog, és most beszélgetünk róla, de hát már 20 éve itt van, csak Magyarországon még talán azért kevésbé. Szóval Marci mondta mindig azt, hogy az oké, amikor egy okostelefont, vagy egy drága edzőcipőt veszel meg BNPL-re, az egy dolog, de amikor már tejet, kenyeret, kiflit ezen veszel, vagy 3 sört, tehát elaprózod, és ez, amit te mondtál, hogyha ez összeadódik a nap végén, meg a hónap végén, az már lehet csúszóség.
2: Ez így van, ha belegondolunk, most akár közösségi médiáról beszélünk, nyilván ezek a webshopok sokat reklámoznak ott, akár bármelyik komoly webshopról, mérnökök százai, ezrei dolgoznak azon, hogy minket elcsábítsanak, hogy az egyszerű agyunkat, az, hogy azonnal megkívánunk valamit, azt egyszerűen be tudják kattintani, hogy vásároljunk. Minél láthatatlanabb a pénzmozgás, minél jobban több részletre fel van osztva, azt hangsúlyozzák, hogy az ingyenes, annál könnyebben elcsábulunk, nem gondolkodunk, 2 perc alatt meg tudunk vásárolni halasztott fizetéssel egy 500 000 telefont, tehát ezen dolgoznak nagyon sokan, hogy ezekbe belemenjük, és ahogy te is mondod, ez a legvége, amikor egyre kisebb tételű vagy összegű dolgokat vásárolunk belőle, tehát akár 20 000 forintos bevásárlást, vagy akár egy 20 000 forintos elektronikai terméket bármilyen hitelre vagy halasztott fizetésre veszünk fel, az egyértelműen azt jelzi, hogy már egy örvénybe vagyunk, tehát aki nem tud 20 ezer forintért bármit megvásárolni készpénzre, annak nem is kéne azt a terméket megvásárolni. Ha visszaemlékszünk, talán amerikai filmekben láthattuk sokszor ezt, hogy jól keresnek, milyen jól élnek, nagy ház, nagy autó, utazások.
1: Törgetik a hitelkártyákat a tárcájukban.
2: Igen, aztán kirúgják az embert, és akkor egy hónap múlva viszik a házat, viszik az autót, meg mindent. Tehát nem jó az, hogyha annyira ki van feszítve minden, hogy folyamatosan egy nagy bevétel kell, hogy felszínen tudjunk maradni, és ha megszűnik a bevétel, vagy bármi hirtelen váratlan kiadás van az autónkkal, vagy valami, akkor vagy hitelt kell felvennünk, vagy egyszerűen egy hónap alatt összeesünk, mert annyi mindent kéne törleszteni.
1: Hát az jutott eszem, hogy a drog, meg az alkohol, persze nem bántva a BNP-t, mert egyébként meg ahol helye van, ez egy fantasztikus jó szolgáltatás, de nem mindegy, hogy délután vagy este vacsoráz, megiszol egy pohár bort, vagy már reggel 6-kor iszol egy tüskét 3 sörre. Igen, ez az elaprózódása a BNP-nek, csak ez volt azért rossz példám. És hogy pontosat mondjak, mert az elején azt mondtam, hogy 500 milliárd, igen, 560 milliárd dollár volt a BNP szektor értéke 2025-ben. Tehát ez egy óriási üzlet, és előbb-utóbb azért ez sokkal gyakoribb vendég vagy lehetőség lesz itt Magyarországon is, azt gondolom. Tehát ezt ti látjátok a biztos döntésnél sokkal jobban.
2: Szerintem biztos, hogy be fog lendülni, bár fura egyébként, hogy nagyon alacsony a bázis, és nem akar annyira felrobbanni ez a piac, mint külföldön. Aki lát ilyen lehetőséget egy webshopba, szerintem sokszor azt érdemes átgondolni, mert a konstrukció az nagyon jó egyébként, nagyon egyszerű, kényelmes, én is használtam már. Tehát azt gondoljuk át, hogyha látunk egy ilyen lehetőséget, hogy tényleg szükségünk van arra a termékre, tehát hogy megvennénk a teljes árán is most, hogyha ki tudnánk fizetni, vagy csak azért vásároljuk meg, mert annyira csábító ez, hogy több részletbe kell kifizetni. Illetve nem biztos, hogy annál a webáruháznál tudjuk a legolcsóbban megvenni a terméket, ahol van ilyen BNPL szolgáltatás. Hiszen ennek a több havi kamatmentes törlesztésnek van egy költsége nyilván, tehát ez általában bele van építve a termék árába, tehát lehet, hogy ki tudjuk fizetni készpénzzel ugyanazt a terméket, és mondjuk máshol megkapjuk 10%-kal olcsóbban, azért mert nem egy ilyen lehetőség, tehát nem a halasztott fizetéssel fizetjük ki, hanem a saját pénzünkből. Ez ugyanígy van egyébként, amikor akciós 0%-os áruhitel van, nagyon jó, de annak is az árát valaki kifizeti, nyilván a vásárló, tehát hasonlítsuk össze a webshopoknak az árait is, meg hogy tényleg szükségünk van erre.
1: BNPL tudatosan. Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy beszélgettünk. Újra Gergely Péter, biztosdöntés.hu alapító, pénzügyi szakértő volt a vendég. Köszönöm szépen, Péter, szép napot!
2: Köszönöm szépen! Szervusz, szia!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél öt, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A szennyezéssel leginkább érintett helyszíneken egy Szombathelyen elrendeli a kormány a zúzott kő eltávolítását. A kormányhivatalok által készített mérések más helyen nem indokolják a beavatkozást, Szombathely polgármesterével még tárgyal majd erről a kabinet. A kormány megelőlegezi az ezzel kapcsolatos költségeket, aztán jogi úton érvényesítik a szennyező fizet elv alapján. Az előző kormányzata a szakképzési centrumok vezetésével kettős rendszert vezetett be, a kancellárok és a főigazgatók közösen irányították a központokat. Ez megszűnik, egy integrált rendszer jön létre január 1-ével, ezt Szandi Vanda kormányszóvivő jelentette be. Megszűnik a kancellárok és főigazgatók megbízatása, szeptember végéig pályázatot írnak ki az új főigazgatói posztokra, amelyeken a jelenlegi vezetők is pályázhatnak. Tanács Zoltán technológiai és tudományos miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón közölte, hogy Magyarország részt vesz az EU mesterséges intelligencia fejlesztésében az úgynevezett Gigafactory programban. Erre 500 millió eurót költ majd az állam hitelformájában 10 éves törlesztési moratóriummal, de beszáll majd az ország a számítástechnikai központok fejlesztésébe is. Egy Lengyelország vezette konzorciumhoz csatlakozik Magyarország. Az Iris Square műholdas programhoz is csatlakozik majd Magyarország. A polgári és katonai téren is nagy szükség van erre a hálózatra. Ahogy fogalmazott Tanács Zoltán, ez lesz az Európai Unió Starlinkje. Saját több száz műholdból álló konstellációt hoznak létre. Kiberbiztonságban és a földi kiszolgáló egységekben tud majd bekapcsolódni Magyarország, erre számos uniós forrás fog majd megnyílni. Tanács Zoltán beszélt arról is, hogy szeptember végig lehet benyújtani a kis- és középvállalkozások internetes weboldalakkal kapcsolatos elszámolását. A szeptember 31-ig benyújtott elszámolásokat kifizetik, azonban a korábbi programnál hatékonyabb konstrukciót szeretnének majd bevezetni. Magyar Péter miniszterelnök már arról beszélt, hogy a Szent István tervvel kapcsolatban egyeztetéseket kezdenek a vidéki településekkel a helyszíni fejlesztési programokról. Ezzel párhuzamosan 10-10 településen az ország különböző részein pilot program keretében fejlesztési programot indítanak. Beszélt a Baross Gábor vasútfejlesztési programról is, ez több ezer milliárdos lesz pályarekonstrukcióval, villamosítással, mozdony kocsi beszerzéssel, hívszerelvények beszerzésével és tramtrain vonalak kiépítésével. A részletes programot jövő héten ismertetik majd. Társadalmi párbeszéd indul a közlekedés biztonságról. Ennek az a célja, hogy az idei második fél évben jelentősen csökkenjen a halálos vagy súlyos sérülésekkel járó balesetek száma. Nem a büntetések növelése a cél, hanem az emberi élet védelme. Szeptemberig lehet véleményezni majd a közlekedés biztonságot. Magyar Péter bejelentette azt is, hogy a kórházi klímák beszerelése javítása folyamatban van, 11 helyszínen befejeződtek a munkálatok, 11 helyszínen ez folyamatban van, 8 esetben a műszaki tartalom bővülése miatt zajlanak még a munkálatok, és 25 új helyszínt és rendszer pedig be kellett emelni ebbe a projektbe. Az Egyesült Államokban heti szinten 8000-rel 208000-re csökkent az első alkalommal munkanélküli segélykérők száma múlt héten, ez derült ki az amerikai munkaügyi minisztérium adataiból. Az elemzői várakozások egyébként stagnálással számoltak. A múlt heti volt sorozatban az ötödik csökkenés. Az első alkalommal munkanélküli segélykérők száma történelmileg visszatekintve továbbra is viszonylag alacsony szinten áll, ami az amerikai munkaerőpiac ellenálló képességét jelzi.
0: Tőzsde hírek.
1: a Wall Street-en, ugyanakkor vegyes hangulatú a tőzsdei kereskedés, a Dow Jones 1%-os pluszban jár ugyan, de az S&P 500 már stagnál, míg a Nasdaq Index egy 0,5%-os mínuszban, 1,1460 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Európában a főbb indexek lefelé mennek, igaz, most már csak 1-2% közötti mértékben. A hazai értéktőzsde 7%-os erősödésben, 141.836 ponttal a BUX, a forgalom már meghaladta a 10,5 milliárdot. A MOL 1,1%-kal gyengült 4.174 forint, az OTP 1,6%-os pluszban 45.030, a Richter 2%-kal emelkedik 12.030 forinton, a Magyar Telekom 1%-kal drágul 2.626, míg a Forajcsi 0,5%-os mínuszban 1.803 forinton jár, jelenleg 361 forint 90 filléren az euró árfolyama.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap tetőzik majd a hőség 30-36 fokkal, és jönnek majd a hidegfronttal együtt a záporok, zivatarok a délutáni órában az északi középhegység területén, aztán a Dunántúlon, estétől pedig az ország középső részében is lehetnek záporok, zivatarok, amelyeket intenzív csapadék, jégeső és erős viharos szél is kísérhet majd. Szombaton, vasárnap is előfordulhatnak majd záporok, zivatarok, de marad a hőség is 28-35 fokkal. 16 óra 36 perc, friss hírekkel, információkkal, részletes beszámolóval 5 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Tombai, tombai, tombai, tombai, tombai, tombai, tombai, tombai, tombai, tombai, tombai, tombai, tombai, tombai, tombai, tombai, tombai,
1: Földgömb, a megismerés kalandja.
2: Folytassuk a közös rádiózást itt a Trend FM-en. Csütörtök van, fél öt múlt néhány perccel. Szigeti Ferenc Alberttel beszélgetek, aki geográfus, település és területfejlesztő, és alföldi erdők és klímaváltozás, pontosítottál, mikor hívtalak. Így pontos, a legfrissebb Földgömb magazint ütjük most föl.
3: Szervusz András, és üdvözlöm a hallgatóságot is. Igen, ugye ez a cikksorozat, ez most már évek óta fut, és igazából a klímaváltozás, klímaadaptáció kérdéskörét próbálja bemutatni különböző területeken, és most eljutottam addig a kényes kérdésig, hogy mi lesz az alföldi erdők sorsa ebben a roppant gyorsan változó klímában.
2: Igen, mert ez a vége, és nem is akartam spoilerezni, de ha már így mondod, hogy az a vége a cikknek, hogy lesz-e új fejezet az alföldi erdők esetében, hogy ide jutunk el a riport végén.
3: Igen, igen.
2: A helyzet most nagyon rossz, ez egy állatorvosiló?
3: Hát egyrészt én erdész nem vagyok, én arra próbáltam törekedni, hogy ugye bemutassam a táj változásának a komplexitását. Ez viszont minden esetben így van, és az alföldi erdők esetében is. Ugye a cikk azzal a felütéssel kezdi, hogy mi volt ott régen. Ezt ugye azért is fontos megnézni, mert pont az alföldi erdők esetében szerintem nagyon erős az a faktor, amit nem is tudom, hogy nevezünk-e valahogy, tehát hogy már elfelejtettük, hogy milyen a természetes ökoszisztéma, milyenek a természetes erdők többek között. Például sok esetben, ugye szerintem az embereket megkérdezzük, nagyon sok esetben ezt a Bükk katedrálist, ami persze nem az Alföldön van, mondják a legszebb erdőnek, miközben lehet, hogy az szép, de az egy ültetett erdő, és nem egy nagyon természetes erdő. Ugye az Alföldnél ez azért nagyon érdekes, mert eredetileg két típusú erdő létezik, vagy létezett. Az egyik a vízhez vagy jó vízállású helyekhez köthető erdők, a másik pedig az ettől a vízhatástól független úgynevezett zonális erdők. Hát sok-sok típus van, de egykor az Alföldön is nagy erdők voltak, viszont a legszárazabb magaslatokon ott az úgynevezett erdősztyep volt, ami biológiai értelemben egy igen kifejezetten fontos égköve Magyarországnak. Ugye ez az erdősztyep zóna, tehát a nyílt puszta és az erdőzóna közötti rész, ez több ezer kilométer hosszan húzódik végig Ázsia belsejétől, és végül is itt ér véget a Kárpát-medencébe, és ez azért nagyon fontos az ökológusok, a biológusok, meg hát mindannyiunk számára, mert ebben nagyon ritka fajok élnek, nem csak olyanok, amik az zárt erdőkre jellemzőek, illetve a nyílt pusztákra, a nyílt füves pusztákra, hanem vannak úgynevezett erdősztyep fajok is. Ugye ez egy ilyen ligetes erdő, tehát felnyíló erdő, ami nem zárt lombkoronaszintű, és hát sajnos nagyon-nagyon-nagyon kevés maradt meg belőle, ezért nyilván ezek a foltok védelemre adnak, tehát hogy védeni szükséges őket.
2: Még a laikus természetjáró is azt gondolja, ugye, vagy én azt gondolom, hogy nyilván a vizes élőhelyek vannak a legnagyobb veszélyben, ha már így ketté osztottad, vagy három felé, a zónális még csak-csak, a sztyepnek meg még lehet jövője, mert hogy ahogy a fenyő tűnik el, ugye a sztyeppek meg jönnek és teret nyernek egyre inkább, nem? Ezen az égövön.
3: Igen, és akkor ez már ugye a klímaváltozás kérdésköre, tehát hogy ez való igaz, hogy vannak olyan térképek, amelyek azt mutatják, hogy az úgynevezett erdészeti klímaosztályok eltolódnak. Ezek faállomány típusokkal jellemzett egyes osztályok, és hát nyilván a leghűvösebbet kedvelő fenyvesek, amiből azért természetes módon nem sok volt Magyarországon, az ugye tűnik el, és lehet is ilyen cikkeket olvasni, hogy a lucfenyő az nem bírja, akár Budapesten a kertekbe is előszeretettel telepítették régen. A másik oldalon viszont pont ott vannak ezek a felnyíló erdők, illetve hát igen, tehát a Duna-Tisza közel jelentős része az a éghajlatváltozás jelenlegi trendjeit ismerve olyan élőhely lesz nem is olyan sokára, ami mondjuk egy zárt erdőállományt már biztos, hogy nem tud megtartani. És hát ugye az Alföldről nagyon-nagyon sokat olvasni most, hogy egy hatalmas tájéléptékű rehabilitáció.

0: mutat egyébként maga a cikk is, tehát hogy még a homokhátságon is vannak olyan helyszínek, ahol most is egészséges tölgyesek állnak, tehát hogy nyilván ezt érdemes figyelembe venni. Viszont nagyon sok helyen megpusztulnak az erdők az Alföldön, hiszen az elmúlt évek folyamatos aszályos éveiben egyes helyeken hát kb. Annyi csapadék esett kis túlzással, mint egy fél sivatagba, és hát nyilván ez drasztikus romláshoz vezet. De visszatérve a vizes élőhelyekre, ugye, hogyha az Alföld kiszáradásának, mérséklésének kulcsa az az, hogy az egykori mélyártereken, az egykori vizes élőhelyekre visszavezetjük a vizet, és különböző mértékben tartós vízborítás lesz ott, akkor ott nyilván az erdő is meg fogja találni a magát, tehát azok az erdőtípusok, amelyek jobb vízellátású helyekhez köthetőek, akkor itt valószínűleg nagyobb mértékben lehet erdőket telepíteni is. A másik oldalon viszont pont ezeken a legcudarabb termőhelyi viszonyokkal rendelkező magaslatokon, ami amúgy is sajnos elkezdődött, hogy még ezek a telepített erdők is már nyílnak fel valamilyen mértékben, tehát ott viszont valószínűleg lehet, hogy jogos arra is gondolni, nyilván a termőhelyi adottságokat figyelembe véve, hogy esetleg gyepeknek átadni a helyet.
1: Hát a víz visszatartást említetted, és ez most annyira nagy divat lett erről beszélni évek óta, és én meg azon gondolkozom, hogy már a Balaton, a Velencei tó, a Homokhátság, a csatornák, a halastalak, itt most akár az Alföld, mindenki arra számít, meg arról beszél, hogy majd jó visszatartjuk a vizet, és akkor abból majd ide-oda, meg amoda is jut. De hát üresek a folyók. Mi most június végén, július elején beszélgetünk, hát a Dunán Tiszán át lehet gyalog menni, szinte olyan már. Tehát milyen vizet akarunk mi itt visszatartani és elosztani egyelőre? Erre van-e bármilyen reális esély?
0: Hát ugye igen, tehát a folyóknak a vízháztartása is erősen felbomlani látszik. Hát nyilván azt a vizet, mert ugye az éghajlatváltozás másik ismérve azért a hirtelen lezúduló nagy csapadékok, és ezért a lefolyási tényező ugye megváltozik, és túl sok vizet engedünk ezáltal ki, hiszen kevésebb tud beszivárogni a talajba, tehát amikor egy ilyen csapadékesemény, egy hatalmas mediterrán ciklon érkezik, azokat a vizeket viszont fő szabály szerint jó lenne megtartani a tájban szétszórva, és ugye ezért cikkeznek, azt hiszem 2024. szeptemberében volt ugye ez a hatalmas mediterrán ciklon, amikor egy ilyen száraz, aszályos időszakot egyből felváltott egy 3 nap eső, és le is jött a Dunán egy viszonylag nagy árvíz. Tehát azért vannak magasabb vizek, tehát azért néha van mit megfogni, de hát nyilván jogos félelem ez, tehát hogy egyre kevésbé kiszámíthatók az árvizek is, hogy mikor érkeznek és hogyan érkeznek, hiszen az az árvíz is ugye szeptemberben volt, ami jellemzően nem egy árvizes időszak. Hát ugye a cikk az erre nem kanyarodik most el, mert itt az erdők voltak a fókuszban. Sokkal inkább az a vége, ugye, nem tudom mennyi időnk van még az interjúból, hogy hát ugye konkrét perspektíva, hogy 2024 őszén az Európai Unió elfogadta a úgynevezett természet helyreállítási rendeletet, amely nagyon ambiciózus célokat tűz ki ugye azon a földrészen, tehát vagy azon a kontinensen, Európában, ahol azért nagyon jelentős mértékben degradáltuk a természetes élőhelyeket az elmúlt évtizedekben, évszázadokban, tehát itt nagyon kevés természetes élőhely van, tehát van mit helyrehozni. Ugyanakkor a kontinens, és egyébként pont most olvasni itt a hőmérsékleti rekordok kapcsán ezt is, hogy egyrészt Európa az egyik leginkább változó éghajlatú kontinens, és hát azon belül a mi régiónk, itt
1: a leginkább sújtott
0: térséke, az sajnos az egyik leggyorsabban melegedő térség. Tehát, hogy itt, amit most látunk, legalábbis Közép-Magyarországon magunk körül, az tényleg elég drámai. Na hát, és akkor visszakanyarodva, tehát a tagállamoknak azt hiszem idén őszre térre kell megalkotniuk a saját nemzeti szabályozásukat tekintetve. És hát a nagy kérdés az az, hogy elvárás az az, hogy nagy tempójú élőhely helyreállításra van szükség, amelynek azonban például pont olyan hozadéka is van, tehát hogyha vizes élőhelyeket hozunk létre, a vizes élőhelyek rengeteg szenet tudnak megkötni, ugye lehetne ott erdősíteni is,

0: lehetne így módon a természetvédelmi területeket akár növelni is, ugye mindezek a pannon erdőszgyepek, mind a gyepek, azok kifejezetten fajgazdag élőhelyek, mert ezek a magyar természetvédelmnek a kulcshelyei, szeretett helyei, de hát ez egyrészt hatalmas munka, tehát azért ez nem úgy működik, hogy egyik pillanatról a másikra lehet ezt csinálni, tehát a természet azért gyorsan képes regenerálni bizonyos helyeken, viszont a cikkben ugye megszólaltatok ökológus professzort is, és erdészt is, ezt azért tartottam fontosnak, hogy mind a két oldalt nyilván meghallgassam, de hát az is fontos tényleg, hogy például azok a nagyon ritka erdősztyeppfajokat hogyan lehet tényleg támogatni és védeni, azért ez nem egy annyira könnyű művelet, de ennek a természet helyreállításnak, aminek elvileg történnie kéne Magyarországon is nagy ütemben, mint ahogy az egész Európában, nyilván ennek is nagyon fontos lépcsőjének kell lennie.
1: Ez egy nagyon fontos kulcsmondat a cikkedben, hogy az erdő nem van, hanem csináljuk, mondja ezt az egyik beszélgető társad, azt hiszem az erdész. És hát a fakitermelésről nem beszéltünk, az invazív fajokról nem beszéltünk, tehát annyi minden van még itt a felmelegedésen, meg a klímaváltozáson kívül, vagy ezek nyilván részben annak a folyamányai, hogy nagyon sok mindennel kellene zsonglőrködni, hogyha mi meg akarjuk tartani ezeket az élőhelyeket. Nagyjából úgy 20-30 év múlva, mint ahogy lehet, és ahogy most vannak.
0: Hát igen, és hát tényleg drámai a változás, akit említettél, ugye az Lajtos János, a Gerenc ZRT-nek az egyik munkatársa, de ő csak említette erről a cikk, például nem szól, hogy, és aztán utána láttam is az interneten, hogy ez még kora tavasszal született ez a cikk, hogy például a Gemencnek a csodálatos erdeje is szárad, tudományos konferenciát hívott létre többek között az erdészen ennek a folyamatnak a vizsgálatára, hiszen olyan helyeken, ahol nincs tartós vízborítottság, ott ugye azért főleg mint egy tölgyfának a gyökere nagyon mélyre tud hatolni, és alkalmazkodik a sivár körülményekhez. A Gemenc gyönyörű erdeje pedig azért van problémában, mert ott meg ahhoz szoktak a fák, hogy azért ott jön a víz néha, de hát mostanában nem jön, és hogy ezért változik sajnos rossz irányba az állapotuk.
1: Emlékszel, az elmúlt évtizedekben biztos emlékszel, szinte mindig volt a híradóban olyan képsor, drámai képsor, amikor mentették az őzeket, a szarvasokat a Gemenci erdőből, mert jött a víz, jött az árvíz, és nem tudtak menekülni, segíteni kellett, amennyire lehet. Hát mostanában már nem nagyon látni ilyen képsorokat. Ez az, amit most mondtál, hogy ezek a fák megszokták azt, hogy az a táj megszokta azt, hogy néha elönti a víz, és nagyon ritkán van most már része.
0: Igen. És hát nyilván az is nagyon-nagyon fontos, mert most ugye ez politikai és egy magasra jegyzett téma, és egyben érzékeny téma is, de hát azért itt a természetvédelem, az erdészeknek az együttműködésére hatalmas szükség van, ami amúgy zajlik is, tehát hogy itt persze itt most egy teljesen új felállás van, és hogyha paradigmaváltás van, akkor nyilván érdekek is sérülnek, de hogy látszik a kármérték, azt hiszem különös tekintettel az Alföldön, hogy tényleg újra kell gondolni szerintem mindenkinek a saját pozícióját, és ebbe egyébként a magánember is benne van, aki lehet, hogy inkább az újságolvasója. Hát ugye erről is cikkek, posztok ezrei születnek, hogy miért nem kell nyírni ilyenkor a füvet, és annak mekkora hatása van a víz megtartáshoz, ahhoz, hogy a kertünkbe álló fák egy kicsit több csapadékot tudjanak megtartani. Tehát ez a dolog, ez itt kezdődik, és hát a természethez való viszonyunk a saját kertünkbe kezdődik tényleg. Tehát, hogy akár az erdészeken, akár a természetvédőkön elvárni akármit is, miközben mi ebben a hatalmas szárazságban is milliméteresre vágjuk a füvet, hát azt úgy azért nehéz, tehát akkor miről beszélünk igazából.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Szigeti Ferenc Albert geográfus, település és területfejlesztő, az Alföldi Erdők és a Klímaváltozás és a legfrissebb a nyári földgömb magazint ütöttük föl. Köszönöm szépen, szép napot neki.
0: Én is nagyon köszönöm, és szép napot.
2: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: Minket a gazdaság szórakoztat. Trend FM 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a Szilágyi Erzsébet fasorban kifelé a Budakeszi út előtt a külső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a 11-es főúton kifelé a Pünköstfürdő utca előtt. A külső sáv nem járható. Nehéz az előrejutás a Kiskörúton az Asztória közelében, a Rákóczi úton, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton szintén befelé az Erzsébet tér előtt, továbbá a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Pénteken este 10 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz-Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A 19-es és a sűrítve közlekedő 49-es villamos, valamint az 58-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. Mától lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megállót nem érintenek. A 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában mától időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni napközben, mert kertészek dolgoznak. Rebbenszky Gergő, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 5 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Májusban 764 ezer forint volt a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete, a nettó 535.900 forintot ért el. A KNTH vezető elemzője szerint az előző kormány adókedvezmény növelése és az alacsony infláció hajtotta az árak alakulását. Németh Dávidot hallják.
3: 2026 májusában a bérek nagyságrendileg 9%-kal növekedtek, ugye a nettó bérek ehhez képest 11% körüli növekedést mutatnak, ez az megtudható be, hogy adókedvezmény növelést hajtott végre még a kormányzat 2025 második felében, illetve 2026 elején, és emellett pedig a nettó reálkeresetek is 9% fölötti ütemben bővülnek, ez pedig annak is köszönhető, hogy az infláció az csak 1,8% volt. Ja, most már hónapok óta ezt a 8-9% körüli bérnövekedést látjuk, és vélhetően meg is marad a következő hónapokban, illetve az is fontos, hogy a középosztálynak a felzárkózása az folyamatban van. Ugye ez azt is eredményezi, hogy stabil alapot ad a lakossági fogyasztásnak, így ez a következő hónapokban szintén bővülhet.
2: Kritikusan alacsony Európa legjelentősebb vízi útja a Rajna vízállása. A Trend FM által megkérdezett hajózási szakember szerint a 10 ország ipari központjait Rotterdammal összekötő, mintegy 1000 kilométeres folyón szinte csak fél rakománnyal tudnak közlekedni a teherszállító hajók. Leginkább a Ruhrvidék vegyipari, nehézipari cégei küzdenek beszállítási gondokkal. Szabó Botondot, a Plimsoll elnök vezérigazgatóját hallják.
4: 1 méter 25 cm-re raktuk a hajónkat per 257-et. Úgy közlekednénk, hogy a harmatos félön el tudnánk menni, egy kicsit nedvesebb lenne. De gazdaságtalan megbízom, meg azért mennem kell. Most az egyik hajónk például pont Ércet hoz, 1600 tonna helyett beraktunk 1100 tonnát, és abból az 1100 tonnából félúton kiraktunk 500 tonnát, mert nem tudtam volna tovább jönni. És gondolom bele, egy Ércből, ami nem olyan drága alapanyag, fogom magam kevesebbet rakok be, és félúton kirakom azt a keveset is. Akkor annak van egy költsége, meg ki kell raknom, be kell tárolnom, újra be kell raknom valamilyen eszközbe, és újra el kell vinnem.
2: kormányszóvivői bejelentések jönnek. A szennyezéssel leginkább érintett helyszíneken, így Szombathelyen elrendeli a kormány a zúzott kő eltávolítását. A kormányhivatalok által készített más mérések más helyen nem indokolják a beavatkozást aszbesztügyben. Szombathely polgármesterével még tárgyal majd erről a kabinet. A kormány megelőlegezi az ezzel kapcsolatos költségeket, aztán jogi úton érvényesítik a szennyező fizetelv alapján. Tanács Zoltán technológiai és tudományos miniszter a kormányszóvivői tájékoztatón közölte, hogy Magyarország részt vesz az EU mesterséges intelligencia fejlesztésében, a Gigafactory programhoz kapcsolódik majd az ország, 500 millió eurót fektetnek be hitel formájában, 10 éves törlesztési moratóriummal, kedvező kamatozások kölcsön formájában. A számítástechnikai központok fejlesztésében a Lengyelország vezette konzorciumhoz csatlakozik majd Magyarország. Az Iris Square műholdas programhoz is csatlakozik az ország, a polgári és katonai téren is nagy szükség van erre a hálózatra, ez lesz az Európai Unió Starlinkje, ahogy fogalmazott Tanács Zoltán, saját több száz műholdból álló konstellációt hoznak majd létre, Magyarország kiberbiztonságban és földi kiszolgáló egységekben tud bekapcsolódni majd. Bűncselekmény gyanúja miatt feljelentést tett a kormány, a Kréta, valamint a Neptun egységes digitális tanulmányi rendszerek és a Poseidon elektronikus irat és dokumentumkezelési rendszerek kizárólagos bevezetése és használata ügyében. Mindhárom rendszer esetében a kormányzat olyan beszerzéseket írt ki, hogy lényegében kizárta a versenytársakat, mármint a korábbi kormányzat. A 2019-től átvizsgált szerződések alapján több mint 100 milliárd forintot költöttek a rendszerek bevezetésére. Tanács Zoltán tudományos és technológiai minisztert hallják.
5: Gyakorlatilag versenyhelyzetet teljesen mellőzve helyzetbe hozták a szállítót, és ráadásul nagyon előnytelen szerződésekkel az állam számára, olyan kiszolgáltatott helyzetbe hozva az államot, amit egy felelős jóérzésű vezető egyszerűen nem tehet meg. Forráskód, a know-how, az üzemeltetés gyakorlatilag nincs állami kezekben, és nincs igazából beavatkozási lehetősége az államnak megfelelő kontrollpontjai. Mi az eredmény? Egyeduralkodó rendszerek, alacsony minőségű, sokszor teljesen felesleges elemekkel tele tűzdelt szoftverek, kiszolgáltatott intézmény, és indokolatlanul magas árak.
2: Szeptember végéig lehet benyújtani a kis- és középvállalkozások weboldalakkal kapcsolatos elszámolását. Tanács Zoltán miniszter elmondása szerint beszélgetek vállalkozásokkal arról, hogy megtudják, hogy volt-e ennek értelme, mármint a weboldalak támogatásának. A fő cél nemes volt, mert valóban alacsony a vállalatok digitalizáltsága, míg ha megvalósítással voltak is problémák. A szeptember 31-ig benyújtott elszámolásokat fizetik ki, de új, hatékonyabb konstrukciót dolgoznak majd ki. Átfogó közösségvezérelt egyeztetést kezdeményez a kormány valamennyi település polgármesterével, valamint a lakosság bevarásával a Szent István vidékfejlesztési programról. A Vidékfejlesztési Minisztérium által kidolgozott tervet első olvasatban tárgyalta a kormány, ennek keretében az eddigi Magyar Falu program és a versenyképes járások program forrásain felül 10 településenként plusz 1 milliárd forintot biztosítanak a vidéki települések fejlesztésére, rövidesen kísérleti projekteket is indítanak, Magyar Péter miniszterelnököt hallják.
6: Az ország különböző pontjain, mondjuk az Ormánságban bizonyosan más programra van szükség, mint mondjuk Győr-Moson, Sopron megye kis településein, ezért is van szükség a polgármesterekkel való egyeztetésre és a lakosság széleskörű bevonására. Arról döntött a kormány, hogy ezzel párhuzamosan el fogunk indítani kísérleti projekteket. Kiválasztásra kerülnek 10-10 település az ország különböző részein, különböző adottságokkal, problémákkal, és ott elindítunk egy pilot, egy kísérleti projektet, és annak tanulságait is be fogjuk építeni a végső döntésbe.
2: Beszélt a Baross Gábor vasútfejlesztési programról is a miniszterelnök, több ezer milliárd forintos fejlesztés lesz, jelentős részben uniós forrásból, pályarekonstrukcióval, villamosítással, mozdonykocsi beszerzéssel, hévszerelvények vásárlásával és tramtrain vonalak kiépítése várható. Részleteket ezzel kapcsolatban jövő hétre ígért Magyar Péter, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel mondják majd el a részletesen kidolgozott programot. Társadalmi párbeszéd indul a közlekedés biztonságról, ennek az a célja, hogy az idei második fél évben jelentősen csökkenjen a halálos vagy súlyos sérülésekkel járó balesetek száma. Nem a büntetések növelése a cél, hanem az emberi élet védelme. Szeptemberig lehet véleményezni a pontokat. Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter egyébként az Árpád híd egyik frekventált helyén tartott erről sajtótájékoztatót, és például az volt az egyik felvetés, hogy kelljene keményebben büntetni a versenyzéssel gyorshajtókat, akár adott esetben még komolyabban, mint amire jelenleg van lehetőség, felhasználva például más nyugati országok példáját. Biztonsági aggályokat is felvethet az egykori külügyminiszter átigazolása a BYD-hoz, ráadásul nagyon úgy tűnik, hogy az elektromos autókat gyártó kínai cég így próbálja meghálálni a korábbi kormányzati támogatásokat. A megkérdezett biztonságpolitikai szakértő szerint nem tilos, de nem is elegáns Szijjártó Péter pozícióváltása. A kérdés az, hogy új minőségében vajon tudja-e kamatoztatni a külföldi kapcsolatait, mert Európában nem feltétlenül volt közkedvelt politikus, Kis Benedek Józsefet hallják.
7: Ő most egyelőre megállta azt, hogy a Fideszben most már sok remény nincsen, menekül a süllyedő hajóról, és egy olyan lehetőséget választott, ami az ő korábbi tevékenységéhez illeszkedik. Valóban azt a területet fogja irányítani, mivel semmi tapasztalata nincsen, akkor ez, én azt mondanám, hogy ez inkább hála azért, amit tett a BYD-nak a funkcióban töltött ideje alatt. Tökéletesen illeszkedik a kínai külpolitikában, illetve a külgazdasági tevékenységben. Agresszívan törtetnek előre, nem egy kis vállalatról van szó, tehát itt azért nekik nagyon komoly kapcsolatok vannak, ezt akarják erősíteni, és ehhez akarják felhasználni. Szijjártó Péter.
2: Az ukrán parlament elfogadta a Szerhij Korecki kormányfői kinevezését. A Naftoház állami energetikai vállalat vezérigazgatóját Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök jelölte a miniszterelnöki tisztségre. Szerhij Korecki lesz az Ukrajna elleni orosz katonai invázió kezdete 2022 óta az ország harmadik kormányfője. A szavazás előtt tartott beszédében azt mondta, hogy a legfontosabbnak Ukrajna védelmét, gazdasági stabilitásának megteremtését és az uniós integrációját tekinti. Miután tavaly télen Ukrajna energetikai infrastruktúrája az orosz támadások miatt súlyos károkat szenvedett, Korecki egyik fő feladata az lesz, hogy felkészítse Ukrajnát az idei térre. Ma több száz, főként fiatal tüntető gyűlt össze Kijevben és más ukrán városokban is demonstrációkat tartottak az ellen, hogy az új kormányban Volodymyr Zelenszkij a védelmi tárcát másra akarja bízni. Mihajlo Fedorov védelmi miniszter, aki fél évig vezette a minisztériumot, a Telegramon közölte, hogy nagy megtiszteltetés volt számára a tisztség betöltése, ezzel gyakorlatilag megerősítve távozását. Ukrán sajtóértesülések szerint helyére Ihor Klimenko eddigi belügyminiszter kerülhet. Fedorov modernizáló lépéseivel és technológiai szakértelmével vívott ki magának tiszteletet, sokan részben ennek tulajdonították, hogy jelentősen javult az ukrán hadsereg teljesítménye az elmúlt hónapokban az orosz erőkkel szemben. Meg nem erősített ukrán médiaforrások szerint Fedorovnak azért kell távoznia, mert feszülté vált a viszonya az ukrán hadsereg főparancsnokával, Alexander Szirszkijjel.
0: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
2: 9,1%-os emelkedéssel zárt ma a BUX 142.071 ponton, a forgalom 18 milliárd 511 millió forint volt. 1,4%-ot gyengült a MOL 4162 forintra. Az OTP 1,9%-os pluszban fejezte be 45.190 forinton. 0,5%-ot drágult a Richter 12.070 forintra, a Magyar Telekom 1,1%-ot emelkedett 2.630 forintig. 362 forint 80 filléren az euró árfolyama. Európában a főbb indexek közül a londoni tőzsde 1,1%-kal emelkedik, a többi mutató 3,1%, illetve 7,1% közötti mínuszban jár. A Wall Street-en 3,1%-os pluszban a Dow Jones, az S&P 500 1,1%-kal gyengül, a Nasdaq 8,1%-os mínuszban. 1,1442 az euró-dollárral szembeni árfolyama.
0: Időjárás jelentés.
2: Holnap tetőzik a hőség, a csúcshőmérséklet 30-36 Celsius fok között alakul, majd jön a hidegfront, fokozatosan mérsékelve a kánikulát, a hétvégén pedig nő a záporok, zivatarok esélye, pénteken délutántól az északi középhegység területén, aztán nyugat felől előbb a Dunántúlon, majd estétől már az ország középső részében is lehetnek záporok, zivatarok, akár jég és ővel erős viharos széllökésekkel.
0: Sporthírek a 94.2.
2: Novemberben Franciaországban kezdi a Nemzetek Európai Kupája idényt a magyar férfi jégkorong válogatott. Majoros Gergely szövetségi kapitány elit világbajnokságra készülő alakulata Franciaországban a házigazda mellett a norvég és a szlovén gárdával csap majd össze. A sárközi tornán Franciaország, Lengyelország és Ukrajna, még Norvégiában a rendezőn kívül Ausztria és Dánia csapatával kerül majd szembe. A címvédő brit Lando Norris 10 helyes rajtbüntetést kapott a hétvégi Forma 1-es belga nagydíj előtt. A McLaren bejelentette, hogy a mostani idényben már negyedszer cseréltek akkumulátort Norris autójában, a szabályok szerint azonban erre büntetés nélkül csak háromszor van lehetőség. A csapat elárulta, hogy tudatosan időzítették a vasárnapi belga futamra az újabb cserét, azon a pályán ugyanis viszonylag gyakoriak az előzések, szemben a következő két versenynek otthont adó Hungaroringgel és a hollandiai Zandvoorttal. Norris jelenleg az ötödik helyen áll a pilóták pontversenyében, 82 ponttal lemaradva az éllovas Kimi Antonellitől.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, turizmus.com összeállításunkkal, és Szigetvári József a vendég, a Magyar Fesztivál Szövetség elnöke. Jó napot kívánok, elnök úr!
2: Jó napot kívánok!
1: Hát szezon közepén, vagy nyári szezon kellős közepén nagyon örülök, hogy beszélgethetünk, nagyon kíváncsi vagyok. Kereslet, kínálat, trendek, minden érdekel, ami a fesztiválokkal kapcsolatos. Csak egy dolog, én ezt nem is tudtam egészen pontosan, ez a legnagyobb civil szakmai szervezet, ugye? Fesztivál Szövetség. 25 éve dolgoznak, 130 tagszervezette, jól mondom, ugye?
2: A fesztivál szakmában valóban a legnagyobb országos szakmai szervezet. Közel 130 tagfesztiválja van. Ez egy nagyon fontos kitétel, mert gyakorlatilag nagyon sokan nevezik magukat fesztiválnak, de valójában igazából az egynapos falunapféléket mi nem gondoljuk fesztiválnak, hiszen létrejött egy olyan definíció, amit nem csak a Magyar Fesztivál Szövetség, hanem akár más országos szakmai szövetség, a Szabadtéri Színházak Szövetsége, Művészeti Fesztiválok Szövetsége, közösen alkottuk meg ezt a definíciót, ami nap mint nap bővül egy újabb szóval. De a mi esetünkben valóban mi kulturális fesztiválokról, közösségi fesztiválokról, minőségi kultúrát közvetítő fesztiválokról beszélünk. Tehát ma, amikor a Zöldbab Fesztiválról hallunk, ahol reggel megáldják a Zöldbabot, és este föllép valamilyen dáridós előadó művész, mi erről nem gondolkodunk, nincs ezzel semmi baj, ez is nagyon fontos, de még kifejezetten minőségi kultúrát közvetítő közösségi fesztiválokról beszélünk. Ez legyen akár nagyon kicsi, hiszen van olyan tagfesztiválunk, amelyik az Őrségben működik, és a Terekporták fesztiváljával elképesztő, de kisméretben közvetíti a minőségi kultúrát, a legnagyobb kulturális fesztiválokig.
1: És 3 millió embert szórakoztatnak, ha lehet azt mondani,
2: hát
1: láttam évente, ugye?
2: Gyakorlatilag ezzel a sok fesztivállal, igen, a sok apró vagy nagyobb lépszámból, tehát itt vannak a néhány ezres látogatottságú fesztiválok, egészen a 100 000-es nagyságrendű fesztiválokig, és így valóban összejön ez a 3 milliós, közel éves szinten 3 milliós nézőszám, ami azt jelenti, hogy a műfaji sokszínűsége a Magyar Fesztivál Szövetség tagjainak azt is jelenti, hogy a minden korosztályhoz eljut, mert vannak kifejezetten gyermekfesztiválok, vannak ifjúsági fesztiválok, vannak az egyetemistákat megcélzó nagyon népszerű ifjúsági zenei fesztiválok, mint a szegedi ifjúsági napok, de vannak a felnőtteket megcélzó nagyon komoly színházi fesztiválok, klasszikus zenei fesztiválok, gasztronómiai fesztiválok, irodalmi fesztiválok, kortárs tánc fesztiválok, tehát gyakorlatilag a műfaji sokszínűség jellemzi a Magyar Fesztivál Szövetséget, és ezért tud ilyen széles palettán eljutni a közönséghez, illetve ezért tud ilyen széles műfajban minőségi szórakozást kínálni az embereknek.
1: Milyen állapotban van most a szakma és a fesztiválok? Azt olvastam egy áprilisi cikkben, amikor keresték már az újonnan felálló kormányt és a lehetőségeket, hogy a kultúra és turizmus eddig meg nem valósult együttműködéséről kéne beszélgetni. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy sikerült-e a szövetségnek az elmúlt majdnem 60 napban egyeztetni az új kormánnyal, vagy az illetékes szakemberekkel.
2: A 60. napban tegnap tudtunk egyeztetni, találkozni Nagy Ervin államtitkár úrral, de ez egy gyakorlatilag bemutatkozó látogatás volt, ahol a Magyar Fesztivál Szövetség, illetve a Szabadtéri Színházak Szövetsége, a Művészeti Fesztiválok Szövetsége, a három országos szakmai szövetség egy közös találkozót tudott megszervezni az államtitkár úrral Veszprémben. Itt tulajdonképpen egyrészt az országos szakmai szövetségek bemutatkoztak, másrészt felvázoltuk azokat a problémákat, amelyek ma jelenleg a fesztivál szakmát érintik, valamint törekedtünk arra, hogy minden ilyen probléma felvetéshez megoldási javaslatokat is illeszünk hozzá, hogy picit fel tudjuk gyorsítani a gondolkodásmódot, de hát nyilvánvaló, hogy ez most itt tegnap ez a munka elkezdődött. Annak nagyon örültünk, hogy államtitkár úr részéről szándék van arra, hogy az országos szakmai szövetség szervezetekkel gyakrabban találkozzon egyeztetés céljából. Ez azért nagyon, már ez is nagyon fontos tény, hiszen az elmúlt időszakban az országos szakmai szövetségekkel egyáltalán nem állt senki szóba, és nem érdeklődött adott esetben, hogy a Nemzeti Kulturális Alap fesztiválokat támogató kollégiuma milyen szakmai gondolkodás mentén, vagy mit kéne csináljon. Mi már ennek is nagyon örültünk, de nyilván fókuszáltunk a jelen pillanatban leginkább mindenkit érdeklő problémákra, az elmúlt időszak pályázatainak kifizetésére mit lehet tenni, hiszen azt mindenki tudta, meg hallotta, meg mi is tudtuk, meg is, van róla információnk, hogy az egyes pályázati helyeken meghirdetett pályázatokat részlegesen felfüggesztették, ellenőrzés alá vonták, a megítélt támogatásokat áttekintik, és ez most belassította, miközben a szezon megdübörög a folyamatot. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés volt, hogy erről tudjunk beszélni.
1: Hát igen, a folyamatos finanszírozás nélkül elképzelhetetlen a nyári fesztiválok léte. Csak két dolgot szúrnék ide, ugye azt tudom, hogy az EFOT például költözik, nem tudom hány év után azt halló, jól hallottam Gerendai Károlytól, akkor 1,5 milliárdos veszteséget hozhat az idei Sziget, ha jól emlékszem, és hogy hát majd meglátjuk, hogy pontos lesz-e. De térjünk rá arra akkor most, hogy itt nyilván a folytonosság a legfontosabb, ezt értem, és ez a politika és a szakma dialógusán is múlik majd, de egyébként milyen a kereslet, mert erről is sokféle dolgot lehet hallani, talán kevesebben vesznek egyet vagy bérletet. A kínálat az nyilván megvan, még ha nehezen is, de az biztosítható.
2: Hát ez egy olyan kérdés, ami tulajdonképpen egy egyetemi kurzusnak az első bevezető előadásával lehetne válaszolni. Azért azt látni kell, hogy a fesztiválok közül egy szempont alapján kettő fajta van a profitorientált fesztivál, ilyen például a Sziget, és vannak a non-profit fesztiválok, amelyekről egyébként mi is beszélünk, hiszen a mi fesztiválunk jelentős része, nem mind, de jelentős része olyan fesztivál, amely nem feltétlenül profitorientált, hanem a minőségi kultúra közvetítéssel az adott település életminőségét, az ott élő emberek kultúrához való hozzáférésének lehetőségét, a település közösségfejlesztését, identitását jelenti. És ez két teljesen különböző fesztiváltípus, amelyik, mint a Sziget, nagyon profitorientált, nagyon nagy bevételre számít, önmagát képes eltartani, már ha
1: vagy nem,
2: éppen nem veszteséget termel.
1: Volt ilyen.
2: Vagy egyébként állami támogatásra szorul, viszont a társadalom szempontjából ez nem üzleti vállalkozás, hanem megítélésem szerint ez egy közfeladat, amit pontosan azért kell állami szinten támogatni, mert nagyon sok esetben olyan településekről, sőt a legtöbb esetben olyan helyzetekről beszélünk, amikor ez a település ott a településen élők számára, ha nem is az egyetlen, de a nagyon kevés minőségi kultúrához való hozzáférést jelenti. És azért itt azt mindenki tudja, és ez a kollégáimmal, tehát akár a színházasokkal is mindig megállapodunk arról, hogy a fesztivál azért is nagyon fontos, mert az mondjuk az idézőjel, vagy az arra tévedő először meglát, mondjuk most mondok egy műfajta kortárs táncon, az ingyenes fesztiválon, a szabadtéri színpadon egy előadást, és lehet, hogy ennek hatására ősszel bemegy és vásárol egy belépőjét a színházba, tehát a fesztiválok képesek arra, hogy a szabadtérről, vagy a fesztivál közegről betereljék a nézőt a kőszínházba. Ez egy nagyon fontos kulturális folyamati láncszem, hogy miért is fontos azon kívül, hogy a településen élők olyan műfajokkal és olyan előadókkal és olyan minőséggel találkozhattak, amivel egyébként nem, vagy csak azt találkozhat, aki meg tudja venni a Sziget, vagy a Veronai Opera Fesztivál egyébként 1500 eurós belépőjét. És ez a két fesztiváltípus nem azonos feltételekkel működik. A kínálat szempontjából pedig azt gondolom, hogy van egyfajta változás, hiszen a Covid után azt tapasztaltuk, és valószínűleg tartom, hogy a Szigetnél is ez lehet, mert nem csak a Sziget, hanem nagyon sok más ilyen nagy létszámot befogadó fesztivál mondogatja már ezt, hogy a Covid után a mostani generációnak, akinek most kéne elkezdeni járni a Szigetre, ez már nem megy annyira a nagy tömeges rendezvényre, mert a Covid miatt a közösséghez való viszonyuk, a közösségi
1: valami megszakadt, igen.
2: A nagy tömegben való komfortérzésük megszakadt, és inkább kisebb, rövidebb, tehát ez a generáció, aki a telefonon nőtt fel és tologatja jobbra-balra, és mint a Tinderen, ha nem tetszik, tovább tolom.
1: Nem rendezkedik be egy hétre egy fesztiválra, igen, ezt is mondták.
2: Nem rendezkedik be egy hétre egy fesztiválra, mert ő kimegy az aktuális eseményre, meg volt a fotó, meg volt a social médiában történő kommunikáció, ott volt egy este, hazamegy, kész, és nem megy el sátorozni, zuhanyozni, műanyag vécét használni, erről szó nincsen. Tehát ott az ő esetükben megváltozott egy olyan fogyasztói szokás, ami az egész gazdasági tényeket fölborította, miközben a mi fesztiváljainkon, meg természetesen én nem érzem azt, hogy az érdeklődés kevesebb lenne. Én mint a szövetség elnöke, bárhova megyek ilyen fesztiválra, hivatalból, stb. Én mindenhol azt látom, hogy a jelenlévők mértéke az nem változott, illetve most megpróbálok finoman fogalmazni, hogy senkit ne sértsek meg, de a gagyi fesztiválok és a nem igazából minőségi fesztiválok azt érték el, hogy ez egy normális folyamat, hogy a közönség egyre nagyobb érdeklődéssel fordul a minőségi fesztiválok iránt. Mert szerette már végre valami értéket látni, mert a tévé meg a mindenhonnan ömlik a minden, és ez egy ilyen nagyon ciklikus folyamat, ez mindig is 30-20 évenként tud ismétlődni, de most éppen azt látom, én azt érzem, hogy a minőségi és a kulturális fesztiváloknak egyre nagyobb látogatottsága és egyre inkább erősebb igény van a közönség részéről. Nagyon érdekes egyébként, azért mondta, hogy egyetemen lehetne erről tanácskozni, mert annyira összetett, ez nem ilyen egyszerű kérdés, hogy a fesztivál, mert alapvetően a közgondolkodás is úgy van, hogy fesztivál, meghallja ezt a szót, hogy fesztivál.
1: Akkor
2: beugrik három nagy fesztivál, meg valamilyen halászlé, vagy nem tudom, túros tusza, vagy kolbász fesztivál, ahol egyébként nem azzal találkozik, és nem nincs benne a közgondolkodásban, de hogy a minőségi kulturális fesztiválok is fesztiválok. De én azt gondolom, hogy ez a folyamat egy kicsikét erősödik.
1: Jó, hát egy nagyon izgalmas időszakban beszélgettük, és nagyon szépen köszönöm. És hát nyilván nem véletlenül találkoztak Nagy Ervin államtitkár úr a Veszprémben, mert hogy Veszprém Fest, ezt még nem is mondtuk, úgyhogy ez aktuális és fesztivál.
2: Valóban a Veszprém Festen találkoztunk az államtitkár úrral, hiszen terepen a legjobb a találkozás, tehát fesztiválon kell beszélni, és ez volt a legközelebbi fesztivál, ahol tudtunk találkozni, mert találkozhattunk volna augusztusban a Summer Festen és Szászolombattán, csak az másfél hónappal később van. Tehát ez is egy, hogy mielőbb tudjunk találkozni. És egy kicsit egyébként, hát nyilván a találkozóról én most nagyon sok mindent még nem árulhatok el, de az a tény, hogy egyébként nagyon jó hangulatban az előtt, másrészt ilyen típusú kérdésekről is beszéltünk, tehát szakmai kérdésekről beszéltünk a fesztivál miben léte, és hogy látjuk ennek a fontosságát, és hogy valóban mi azt gondoljuk-e, hogy kizárólag szórakoztató iparról beszélünk, vagy van-e itt valami más adalék is. Ezekről is beszélgettünk, és ön is föltette ezt a kulturális turizmus kérdést, és én azt gondolom, hogy a kulturális turizmus az egy nagyon fontos, sajátos szakmai megfogalmazás. Számos országban valóban van kulturális turizmus, ott, ahol a kulturális terület tartalmat fejlesztő, és a turizmusminisztérium viszont hozzáteszi a reklámot, a promóciót, és mindent elkivet annak, hogy a saját országon belül az ország egyik feléből a másikba kulturális turizmus céljából az emberek felkerekedjenek, és saját hazájukat, saját kultúrájukat, saját előadóikat még jobban megismerjék. Erre sajnos az elmúlt időszakban egyáltalán nem volt lehetőség, mert a turisztikai ügynökség abszolút elzárkozott bármilyen kulturális tartalommal való foglalatosságtól, és ezt szerettük volna javasolni, hogy nagyon jó lenne, hogyha a hazai fesztiválok tartalomgyártói és a jövőben lévő turizmussal foglalkozó állami szervezet között kialakulna egy nagyon erős szövetség és egy nagyon erős szakmai munka.
1: Beszélgetünk majd még, nagyon érdekes, izgalmas időszak, ahogy meg is állapítottuk. Nagyon szépen köszönöm, Szigetvár József, Magyar Fesztivál Szövetség elnöke volt a vendége a turizmus.com-nak. Köszönöm szépen.
2: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.

0: Kitekintő. Nemzetközi újdonságok, ajánlatok.
1: Folytatódik a Monitor délután a turizmus.com összeállításunk. Szakonyi Péter kollégám a telefonon a másik végén. Szerbusz Péter, megígérem, hogy nem a 100 leggazdagabb magyarról kérdezlek. Jó, legyen az üdítő kivétel.
2: Hálás vagyok érte. Köszönöm szépen.
1: 10 millió külföldi turista tűnt el az Egyesült Államokból pár év leforgása alatt. Kim voltál Amerika legnagyobb travel show-ján, azt mondtad, most már több évtizede jársz ki, és tényleg olyan szomorú képet festett?
2: Hát nagyon szomorú képet festett. Gondold el, hogy az örök optimista amerikaiak is kellő visszafogottsággal, de nagyon szomorúan mondták azt el, hogy megállt az amerikai turizmus, mondhatjuk úgy is egy kis képzavarral, hogy földbe állt. A tavalyi évben 6%-kal kevesebb beutazó turistát regisztráltak, az idei év márciusáig újabb 6%. Ez egyébként nem csoda, hiszen a Trump elnök a szomszéd országokkal közismerten nem ápol jó viszony. Márpedig a beutazók nagy része Kanada, illetve Mexikó országokból jön. Tehát ha ebből a két országból már kevesebben jönnek, és akkor hozzáteszem azt, hogy a távol-keletről, Kínából, Dél-Koreából 30-40%-kal kevesebb turista érkezett, akkor már érthető ez a pessimizmus.
1: Igen, de ez nagyon sok, ezt nem értettem. A Mexikót értem, Kanadát, hát akikkel így viselkedem, nem akarok feltétlenül oda menni, ezt megértem a polgáraikat, vagy egy részét. De Japánból 50-szer, Kína 40, ők, és hát mert ezek jó költő vendégek ráadásul, tehát hagyján, hogy kevesebb bejönnek, de sokkal kevesebb pénzt hagynak ott.
2: Hát pontosan így van. Egy kínai turista körülbelül háromszor annyit költ, mint mondjuk egy mexikói vagy egy kanadai. Tehát az ő kiesésük még fájdalmasabb az amerikai költségvetésnek. De azt is figyelembe kell ilyenkor venni, hogy nem csak a pszichikai ráhatás erősödött, hanem az is, hogy nagyon durva hírek terjedtek el arról, hogy mi történik a beutazás után az amerikai reptereken. Aki akár egyszer megfordult az Egyesült Államok bármelyik repterén, az tapasztalhatta, hogy azért nem konform ez a történet. Tényleg fél órákat, órákat kell sorbán, utána jön egy nagyon alapos, és ami lényegesebb, egy nagyon szubjektív beengedési procedúra, mert lehet, hogy ezt a kedves hallgatók nem tudják, az amerikai jelenlegi előírások szerint a határőrizeti embernek, mondjuk azt, hogy határőr, egy szemében van joga arra, hogy megítélje azt, hogy valaki beléphet az Egyesült Államokba, vagy sem. És ezzel nincs appelláta. Tehát, hogyha valaki oda megy, bemutatja az útlevelét, a vízumát, válaszol a kérdésekre, és az illető tisztségviselő vagy tiszt azt mondja, hogy nem, tessék kedves visszaszállni a repülőgépre, és visszamenni, ahonnan érkezett.
1: Isten után az első, mint a hajók a kapitányút. Na jó, az okok... Valóban az okok azok mik lehetnek azon túl, hogy most éppen nem barátságos képet fest az ország sokak számára, vagy a határellenőrzés ilyen. Mi van még az okok között? És hát ráadásul még azt akartam neked mondani, hát most ott van a VB, az majd csak Monstre VB, meg baromi hosszú, tehát csak fölpörgeti, nem, a turizmust?
2: Hát bizonyos mértékben szerintem az adatok, persze ez majd a nyárvégi statisztikai adatok mutatják majd meg, azok kedvezőbbek lesznek így a nyáron, éppen a foci VB-nek köszönhetően. De hogy az okokat még elemezzük, és tovább menjünk egy lépéssel, az sem mellékes, hogy az Egyesült Államokban az elmúlt évek 4-5 évben jelentősen megemelkedett mindennek az ára. Tehát mondjuk a szálloda árak, amik elsősorban érintik az embereket, azok is 2-3-szorosára mentek fel. Tehát most például New Yorkba, ahol azért szerencsével ki lehetett fogni mondjuk 200 dollár alatti szállodai szobát egy éjszakára, 4-500 dollár alatt nem nagyon van olyan, ahova az ember beköltözne. Noktacu New Yorkba az Airbnb-t is betiltották, tehát olcsó szállás lehetőség sincs már mondjuk a legfelkapottabb helyen. De Floridában ugyanez a helyzet. Tehát például South Beach-en, ahol volt szerencsém decemberben járni, 300 dollár alatt szintén nincs szálloda. Régen 100-ér is volt, igaz, nem a legjobb helyen, de és nem a legjobb minőségű 4-5 csillagos, de 2-3 csillagos szálloda könnyedén volt. És ha hozzátesszük ehhez, hogy a gépkocsi bérlési díjak is nagyon megemelkedtek, aminélkül ugye Amerikában nem lehet létezni gépkocsi nélkül, akkor érthető, hogy az emberek kétszer is meggondolják, hogy a kedvezőtlen politikai klíma, hogy így fogalmazom, plusz az emelkedő árak mellett oda menjenek-e turistáskodni, vagy válasszák mondjuk Kanadát, vagy Dél-Amerikát, vagy bármilyen más desztinációt.
1: Hát ha nem olvastam volna a cikkedet, akkor azt mondanám, hogy majd mi magyarok most megmutatjuk, és most mehetünk dömping, hiszen jó erős a forint, de ez sincs így, ezt mutatta a kiállítás.
2: Igen, hát ez eléggé döbbenetes volt. Úgy képzeld el, hogy ugye említetted, hogy évtizedek óta járok erre a turisztikai showra, vagy vásárra mondjuk így. Én mindig, minden évben olyan 10-15 utazásiroda képviseltette magát, és volt mindig 6-8 újságíró. Most egyetlen egy magyar utazásiroda képviselője volt ott, és 2 újságíró. Ilyenre nem emlékszem az elmúlt időkből, és beszélgettem kollégákkal külföldi ügynökségek képviselőivel. Például Lengyelországból egyetlen egy utazásiroda sem volt ott. Egy 40 milliós piac, egy közismerten amerikacentrikus piac. Romániából egy ember volt ott. Csak azért mondom, hogy a térségben is érezhető ez a távolságtartás, ez az érdektelenség. És nagyon elszomorító volt az, hogy egy kongresszusi központban, és ez Fort Lauderdale volt, ahol olyan 5-6 ezres konferenciák vannak, bizony le kellett határolni a konferencia termet, hogy ne látszódjon az, mennyire hogy üres. A fele üres. És volt nagyon sok olyan stand, ahol ugyan ki volt valaki téve, de ember nem volt ott.
1: Péter, nagyon szépen köszönöm neked a beszámolót, Szakonyi Péter újságíró.
2: Én köszönöm, szervusz, András.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

get together. Get together. Get together.

together. Get together.

0: by multiplying himself, he inadvertently made himself disappear.
1: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
2: Csütörtök van, holnap péntek, halpéntek, múlt szombaton viszont halászbúcsú volt. Én is ott voltam Réti Majorban, Lévai Ferenc az Aranypont ZRT vezérigazgatója. Hát ott nem lecsós ponty volt a menü, de 40 perc alatt készült el a bajai halász, azt hiszem 40, ugye?
3: Hát mondhatnám, hogy a búcsú szlogénje az volt, hogy arról szólt a nap, arról szólt a hold is, halból hal, tehát minden, ami halból készíthető, az elkészült. A csúcs egyébként az volt, hogy legalábbis az én szempontom volt, hogy Novis Gyuri barátom, aki egyébként az ország örökös halfőző bajnoka, ezért azért tettük azzá, mert különben a versenyen nem indult senki, ha Novics is indult. Ma pedig a tanítványai nyerik meg a versenyeket sorba. Novis Gyuri elképesztően jó halfőző, ő három generációs halász család utolsó tagja, 70-valahány éves ügyvéd barátom, úgy imád halat főzni, ahogy kevesen, mert ő tudnélik nagyon precízen órára csinálja. Ezért összecsültítettem a jobb barátaimat, akik egyébként próbálkoznak halfőzéssel, többre, inkább kevesebb sikerrel. Mondtam, hogy nem kell próbálkozni, ide kell ülni a Novis Gyuri mellé, azt megbízi, mit csinál 3 percig, mert vonalni fogja, aztán mit csinál a 8. percbe, a 16-ba, meg az 50-ben, amikor leveszi a kész halászlevet. Hát hitték is, meg nem is, de miután három bogrács még ott rocsogott, hát elképett mindenki tőle, hogy ennyire egyszerű és ennyire jó ételt már régen ettek, hiszen attól függ a halfogyás, hogy milyen jó a halétel, akik szeretik, akik megkedvelik, akik rájönnek, hogy nem órás passzívozásra, meg masszívozásra megy el az idő, hanem 50 perc alatt egy kiváló halászlevet lehet öccenteni, azok nyilván könnyebben fognak halat venni az üzletbe is, hogy lássuk a másik oldalát is a lelkesedésünknek. Nagyon örültünk annak, hogy ezt a fantasztikus halas ünnepet, a halászbúcsút megtarthattuk újra, és újra éreztük a hagyományt, úgyhogy az óriás akvárium mellé, meg a programok mellé fölzárkózik újra majd az a hagyományozás, amit a őseinknek és az elődeinknek szeretnénk, ha megmaradna örökké a Réti Majori halászbúcsú Szent Péter Pál napján. Ami egyébként a többieket illeti, hát én most hadd mondjam el a kis nyári újdonságunkat, a házi kertünkben már paprika, paradicsom szedhető, lazán és erőködés nélkül, nem kell már fólia hozzá, sőt már árnyékolni kell a nyomorútakat, hogy meg ne égjenek, meg öntözni állandóan, ezért aztán, ha én javasolhatok valamit péntekre, egy nagyon-nagyon egyszerű ételt, már elérhető áron paprika, paradicsom, egy kis hagymával készítünk egy kiváló lecsót, előtte egy órával besózzuk a hacsakockáinkat, vagy ponykockát. Én egyébként nagyon szeretem ponyból, és nem is annyira kockára, mint csíkra vágom inkább a pontyot, kicsit besózom, aztán mehet bele a lecsó.

0: amikor körülbelül félig megfőtt a lecsónk, akkor tegyük hozzá az előbb besózott harcsa vagy pontszereteket, pottyancsunk rajta, még 2-6-8 perc szokott lenni, ilyen 180-200 fokon, és olyan finom ételt kapunk belőle, ami nem csak azért finom, mert benne van a hal, hanem egészséges is, mert a zöldség, meg a hal kombinációja a létező legjobb, semmi nem kell hozzá, ha valaki még egyébként elti a kenyeret, akkor fél szelet jó kis kenyeret mellé tenni, egy pohár rozéval, és van egy fantasztikus péntek esti vacsoránk az egész családnak, egy lecsós harcsa.
1: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, köszönöm a mai figyelmüket, ez volt a csütörtöki Monitor délután, holnap péntek, 4 órakor fintek, világa, én egészen biztosan itt leszek. Már a jó utat, jó pihenést, viszont hallásra.
0: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon, a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: Jó napot kívánok! Budapesten a 2B villamos Pest Erzsébet Pacsirtatelep és a Gubacsi út határút között nem közlekedik járműhiba miatt. Az 51-es villamos a Nagy Sándor József utca és a Gubacsi út határút között nem jár, az 52-es villamos pedig Pest Erzsébet Pacsirtatelep és a Jókai Mór utca határút között nem közlekedik. Pótlóbusszal lehet utazni Pest Erzsébet Pacsirtatelep és a Gubacsi út határút között. Baleset miatt a Szilágyi Erzsébet fasorban kifelé a Budakeszi út előtt nem járható a külső sáv. Baleset nehezíti a közlekedést a 11-es főúton kifelé a Pünköstfürdő utca előtt. A külső sáv nem járható. Erős a forgalom a Kiskörúton az Asztória közelében, a Rákóczi úton, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Mától lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megállót nem érintenek. Rebbenszky Gergő, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 6 óra, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Rövidebb lesz a tűzijáték, de jön a drone show augusztus 20-án. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint az Orbán kormány által 17,5 milliárd forintért megrendelt ünnepség lebonyolítását ugye Laos Eventtől el kellett venni. A eljárásra való tekintettel felmondták a szerződéseket. Egy rövid pályázat után végül egyetlen ajánlattevőként a Hard Rock Szolgáltató Kft. Nyert el, bruttó 3 milliárd 910 milliós ajánlatot tett. A tervek szerint ugyanakkor a tűzijáték csak 10 perces lesz, görög tűzzel kiegészítve, de lesz napközben rakparti mulatság is. A kormány szóvivői tájékoztatón kérdezték Magyar Pétert az árrésstop megszüntetéséről vagy kivezetéséről, de egyelőre erről nem tárgyalt a kormány. Tárgyalt viszont arról, hogy az aszbeszt szennyezéssel leginkább érintett helyszíneken, így Szombathelyen elrendelik a zúzott kő eltávolítását. A kormányhivatalok által készített mérések más helyen nem indokolják a beavatkozást, Szombathely polgármesterével egyeztetnek, majd megelőlegezi a kabinet az ezzel kapcsolatos költségeket, de aztán jogi úton érvényesítik azt a szennyező fizetelv alapján. Tanács Zoltán technológiai és tudományos miniszter a kormány szóvivőjén bejelentette, hogy Magyarország részt vesz az EU mesterséges intelligencia fejlesztésében, a Gigafactory programba fektet majd be, de az Iris Square műholdas programhoz is csatlakozik majd konzorciumok keretében. Bűncselekmény gyanúja miatt feljelentést tett a kormány a Kréta, valamint a Neptun egységes digitális tanulmányi rendszerek és a Poseidon elektronikus irat és dokumentumkezelési rendszerek kizárólagos bevezetése és használata ügyében. Mindhárom rendszer esetében a korábbi kormányzat olyan beszerzéseket írt ki, hogy lényegében kizárta a versenytársakat. A 2019-től átvizsgált szerződések alapján több mint 100 milliárd forintot költöttek a rendszerek bevezetésére. Tanács Zoltán tudományos és technológiai minisztert hallják.
3: Gyakorlatilag versenyhelyzetet teljesen mellőzve helyzetbe hozták a szállítót, és ráadásul nagyon előnytelen szerződésekkel az állam számára, olyan kiszolgáltatott helyzetbe hozva az államot, amit egy felelős jóérzésű vezető egyszerűen nem tehet meg. Forráskód, a know-how, az üzemeltetés gyakorlatilag nincs állami kezekben, és nincs igazából beavatkozási lehetősége az államnak megfelelő kontrollpontjai. Mi az eredmény? Egyeduralkodó rendszerek, alacsony minőségű, sokszor teljesen felesleges elemekkel tele tűzdelt szoftverek, kiszolgáltatott intézmények és indokolatlanul magas árak.
2: Szeptember végéig lehet benyújtani a kisközépvállalkozások weboldalakkal kapcsolatos elszámolását, ezt is bejelentette Tanács Zoltán, ugyanakkor közölte, hogy új programot, konstrukciót akarnak majd bevezetni. Átfogó közösségvezérelt egyeztetés kezdeményez a kormány valamennyi település polgármesterével, illetve a lakosság bevonásával a Szent István vidékfejlesztési programról. Ezzel együtt pilot projekteket indítanak majd, és elindítanak egyfajta településenkénti, település területenkénti fejlesztési program sorozatot, ennek majd a tanulságait levonják. Magyar Péter beszélt a Baross Gábor vasútfejlesztési programról is. 2-3 év múlva várhatóak ennek az eredményei. Részletes beszámoló a tervezetről ugyanakkor majd jövő héten lesz. Társadalmi párbeszéd indul a közlekedés biztonságról. Ennek az a célja, hogy az idei második fél évben jelentősen csökkenjen a halálos vagy súlyos sérülésekkel járó balesetek száma. Nem a büntetések növelése a cél, hanem az emberi élet védelme. Szeptemberig lehet majd véleményezni a különböző közlekedés biztonsági területeket.
0: Tőzsde hírek.
2: A hazai értéktőzsde ma emelkedéssel zárt, 9,1%-os plusszal 142.071 ponton fejezte be a BUX, a forgalom meghaladta 18,5 milliárd forintot. A MOL 1,4%-ot csökkent 4.162 forintra, az OTP 1,9%-os plusszal zárt 45.190 forinton, a Richter 0,5%-ot drágult 12.070-re, a Magyar Telekom 1,1%-os plusszal fejezte be 2.630 forinton, esett a 4iG 0,8%-ot 1.797 forintra, az euró most 361 forint 80 fillérre jár. Európában a tőzsdék közül a londoni börze emelkedéssel zárt, méghozzá 1,1%-os plusszal. A német DAX 3,1%-ot gyengült, 1,1%-ot gyengült a francia és az olasz tőzsde, a spanyol ugyanakkor 1,1%-ot emelkedett. Erősödik a Dow Jones 1,1%-kal a Wall Street-en, az S&P 500 ugyanakkor 3,1%-os mínuszban, a Nasdaq 9,1%-kal gyengül.
0: Időjárás jelentés.
2: Holnap tetőzik a hőség, a csúcshőmérséklet 30 és 36 fok között alakul, majd jön a hidegfront, ami fokozatosan mérsékli a kánikulát, megnő a záporok, zivatarok esélye a hétvégén. Pénteken egyébként a napsütés után délutántól az északi középhegység területén, aztán egyre inkább a Dunántúlon, majd az ország középső részén lehetnek záporok, zivatarok.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Katona Ildikó, az iPrivate Banking vezérigazgatója.
2: Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
1: És köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk ebben a nagy melegben is, a pozíciódból, valamint az általad képviselt cég nevéből szerintem a kedves hallgatók kitalálják, hogy nagyjából miről is lesz a következő szűk egy órában, természetesen a private bankingről, és hát ugye a tehetős magyar honfitársaink befektetéseiről. Talán alig, ha árulunk el azzal a titkot, hogy az elmúlt évek elég zivatarosak voltak külgazdasági, gazdasági, globális értelemben is, a rizikófaktorok ismertek, a orosz-ukrán háború, izraeli konfliktus, esetleges ukrajnai bevonulás, szóval ezek a tényezők hogyan is még itt hatottak a befektetésekre, kezdjük talán ezzel a külpiaci megközelítésből.
2: Nagyon érdekes egyébként, mert szélsőséges hangulatok voltak itt az elmúlt 2-3 évben a piacokon, ami azt jelenti, hogy ez a befektetési döntéseket is meghatározta. Tehát, hogy nagyon nagy ijedelem, ugye, hogy nem veszünk semmit, csak aranyat, mindenből ki kell szállni, le kell váltani az összes forintunkat, és a másik véglet pedig, úristen, mennyit esett, 30%-ot, 40-et, hát azonnal vegyük meg. Tehát, hogy ez a két szélsőség uralta egyébként a befektetői hangulatot. Amit általánosan el tudok mondani ugye a nemzetközi piacokról, hogy bátornak kell lenni. Tehát az ukrán háború ugye az egy nagyon nagy sokkot hozott, különösen azért, mert a várakozás sokkal ellentétben sokkal tovább tartott, mint ahogy bárki is képzelte. Tehát még
1: és most látjuk a végét sajnos.
2: Hát most ugye ez még azért nincs kimondva, hogy látjuk a végét, azért az látszik, hogy egy év alatt azért megszokta a piac. Tehát, hogy ami nagyon negatív hatás volt, gyakorlatilag az összes eszköz leértékelődött, tehát hogy korábban azért a befektetési piacon ilyet nem tapasztaltunk, hogy a kötvények, a részvények, az arany, tehát gyakorlatilag minden beszakadt. Egy dolog tudott erősödni, az amerikai dollár és az amerikai állampapírok iránti kereslet. És ugye ez egy ilyen sok hatás volt az egész piacra, és aztán úgy szépen fokozatosan ugye ezt megszokták a befektetők, és ugye elterelődött a figyelmük erről. És így ennek köszönhető ugye, hogy most fantasztikus hozamok vannak bizonyos eszközosztályokban, gyakorlatilag az összesben, tehát hogy ami akkor negatív volt, visszafordult, és hát ugye látjuk az aranyár folyamát, a részvénypiacokat, különösen a digitális szektorban ugye minden hihetetlen nagyságrendeket emelkedett, és ugye ezt az időszakot meg egész jól át tudtuk vészelni egyébként kötvényekkel és állampapírokkal. Tehát ugye a pénznek mindig dolgoznia kell, és likvid alapokkal, tehát ne felejtsük el, hogy ezek a nagy sztárok, de ugye ez a múlt, tehát hogy azért beszéljünk kicsit a jövőről is, mert most szerintem...
1: Ami szerintem még érdekes, itt ha esetleg tudsz hazai vonatkozást mondani, vagy esetleg tágabb vonatkozásban, tágabb horizonton a közvetlen orosz kitettségek mennyire jellemezték ezt a régiót? Hát csak azért igen, mondom, mert annak idején Budapesten a Váci utcában elég sok orosz hangot hallottunk.
2: Igen.
1: Most már nem annyira érdekes módon.
2: Egyébként szintén én a második kerületben elég sokat hallok, még most is. Tehát, hogy azért szerintem, tehát, hogy mint Budapest az egy kedvelt célpont, mind lakhelynek, mind utazás szempontjából, de igazából nem is az az érdekes, hanem hogy ugye az orosz befektetések szerencsére nem volt sok, és hát ugye azok gyakorlatilag lenullázottak, mivel a jegyzések azok úgy, ahogy van, megszűntek. Ami nekünk izgalmas volt itt Magyarországon, különösen az OTP, ugye az OTP-nek a kitettsége, illetve hát azért van még egy-két bank, Raiffeisen, Unicredit, akiket ez érintett, de leginkább az OTP-nél látszott az, hogy olyan döbbenetes szakadás következett be, és ennek semmi más oka nem volt, mint hogy a nagy külföldi alapkezelőknek egyszerűen el kellett adniuk a papírt a szankciók miatt. És ugye most gyakorlatilag ez a visszarendeződési folyamat látszik, hogy azért az OTP-nek a népszerűsége, illetve az orosz érintettségét más lapra helyezték, és így a nagy befektetők visszaszálltak. Tehát így a összességében ugye ez egy sok hatás volt a piacon, és mondom, szerencsére azért egyrészt voltak ügyfelek, akinél eladtunk mindent, valamennyi kitettségünk megmaradt, és azok meg is vannak, tehát hogy azért ennek a háborúnak vége lesz, ez egy nagyon érdekes folyamat lesz megfigyelhető, mert nagy valószínűséggel a nemzetközi vállalatok is vissza fognak térni Oroszországba. Bár ugye semmit nem tudunk egyelőre a végéről, meg a feltételrendszerről, de hogy jelenleg ezeknek a papíroknak nincs ára. Tehát mondhatjuk így, hogy nem is nagyon lehet velük kereskedni Európában, vagy Amerikában sem.
1: Hát tekintett arra, hogy a legtöbbet szankció sújtja, egyfelől, másfelől visszatérve itt a hazai zavaros vagy tarajos vizekre, hogy látod a private banking szektornak a magyarországi helyzetét, mi jellemzi, ha definiálni kéne a piacot?
2: A piacot definiálni? Hát szerintem hihetetlen lehetőségek vannak a magyar piacban. Ugye a nagybankoknak a privátbanki állománya, ugye ők közölnek adatot, igazából folyamatosan nő. Ez az inflációs környezet, ugye a forintban kifejezett értékét tovább dövelt ennek a vagyonnak. Ugye óriási állampapír állományok épültek fel, ugyanakkor a részvény csomagok is felértékelődtek, tehát én azt gondolom, hogy ennek az időszaknak is, és ugye a cégeknél is azért, tehát ez is kétélű, mert valamelyik cégnek nagyon jól ment, valamelyiknek kevésbé, de összességében elmondható, hogy ez a réteg nagyon erősödik Magyarországon.
1: Tehát amíg az elmúlt két év gyengelkedő makrogazdasági teljesítménye átmenetileg segítette a private banking szektort?
2: Igen, ugye, mert ami
1: likvid, bármilyen meglepő.
2: Bármilyen is. Meglepő, igen, mert hogy ugye a befektetési oldalról viszont nagyon sok lehetőség jött egyébként. És
1: itt is szélsőség volt, ugye, a magas kamatkörnyezet, elszaladó állam, papírhozamok, aztán pontosan. Most visszakonvergáló kamat.
2: Igen, hát hogy gyakorlatilag a háború évét azt úgy tudom jellemezni, hogy ilyen forgalom soha nem volt. Ugyan részvényekkel kevésbé tudtunk foglalkozni, de például a devizapiacon óriási lehetőségek voltak ugye a forint volatilitása miatt. Tehát ez azért most már csökken, tehát ugye ez a volatilitás visszament, de hát akkor ugye láttuk az iszonyatos szélsőségeket, hogy 370 és 425 között ott jött-ment a forint folyamatosan, és ugye ez az ügyfelkör ezt is ki tudja használni, a konverziókat és a határidős ügyleteket.
1: Jó, hogy említed ezt a témát egyébként, ebben az időszakban mennyire volt menedék eurót vásárolni, svájci front, vagy ügyfeleitek közül egyébként mi volt a trendi dollár?
2: Ugye nekünk alapvetően is, tehát mi úgy állunk hozzá, hogy megosztjuk. Tehát hogy van egy egészséges egyensúly, tehát a forint mellett többségben, ugye a forint a kisebbség, és akkor többségben van az euró. Dollár az nem annyira jellemző, ugye most azért a dollár befektetéseinket nem annyira segíti ez a kettős adóztatást elkerülő egyezménynek a felmondása, hogy ugye az amerikai adóhatóság felé elég extrém, ugye ez a 35%-os adófizetési kötelezettség áll fenn, illetve hát a magánszemélyek befektetéseit nem segítette a másik oldalról, ugye a szocó bevezetése sem, tehát hogy így viszonylag vékony mesdjén lavírozzunk, hogy kihozzuk az optimumot a portfóliókból, de természetesen az euró az nagyon erősen jelen van a portfólióinkban, tehát az euró befektetések mind ETF-ek formájában, ugye tudunk aranyat venni euróból, tehát a rengeteg kötvényt, tehát vállalati kötvényeket, a nemzetközi kötvénypiacon jelen vagyunk, tehát ez mind jó lehetőség arra, hogy mondjuk egy jóval kisebb inflációs környezetben dolgozzunk, ugye, ami az euróbefektetéseket illeti.
1: És kérlek szépen, hogy háborús környezetben mindig felértékelődnek a menedék devizák, ugye klasszikusan ilyen a svájci frank. Mit mondaná róla, hiszen láthatóan nagyon erős.
2: Igen, igen.
1: Tehát az euróval szemben is, most a magyar forintot nem hozom ide, ez ebből a szempontból áll nem annyira kulcstényező, de ugye, hogy összevetve más vezető devizákkal a toppon van.
2: Nagyon érdekes a svájci frank, mert valóban ugye nagyon jó, mint befektetési devize, ha jó időbe veszed meg. Ugye? Tehát azért nem mindegy, hogy mikor mész át forintból vagy euróból svájci frankba. A másik oldalon viszont ugye egy jó kérdés, hogy mit veszel belőle. Tehát mondjuk meg tudod venni a svájci tőzsdét, tehát a svájci tőzsdéről azt kell tudni, hogy ETF formájában, ugye index követő ETF formájában, hogy a háború hatására egyébként a svájci tőzsd az nagyon keveset esett. Tehát, hogy viszonylag stabil maradt, viszont most ugye, hogy volt a DAX-nak, illetve az amerikai részvénypiacoknak is az ugrása, a svájci tőzsde egyébként ott sem emelkedett természetesen óriásit. Tehát, hogy így befektetési szempontból ugye kamat az nincsen, tehát kötvényt nem tudunk venni, mindenképpen kockázatot kell belőle venni. Illetve hát vannak egyedi részvények, Nestlé, Novartis, ezeket mindenki ismeri, jellemzően nagyokat szoktunk vásárolni. Óriási potenciáról azért ezek esetében sem tudunk beszámolni, de önmagában maga a svájci frank tartása az egyébként egy egészséges megosztásra.
1: Csak egy kis mellékszál, igen. Hát ehhez képest a BUX nem, vagy pontosan mondom, Budapest értékesítő nem remekelt 2023-ban. Szerinted mi áll a háttérben? Mivel magyarázod?
2: Hát én azt gondolom, hogy így ugye a kockázatot akarunk, vagy nem akarunk, ez ugye folyamatosan változik. Tehát havonta kijön egy inflációs adat Amerikában, egy munkaerőpiaci adat, és az egyik hónapban jobb, a másikban rosszabb, és ennek megfelelően ugye a nagy nemzetközi alapok keresik a pénznek a helyét. És ugye ez meghatározza, hogy mondjuk mennyire jönnek egy magyar piacra. Tehát amikor kockázatészség van, akkor ugye meglódul a BUX, tehát akkor elkezdik venni a nagy, de csak a nagyokat jellemzően, ugye a blue chipeket, de amikor ugye megint jön egy olyan munkaerőpiaci adat, hogy mégse nő a munkanélküliek száma, tehát magyarul pörög az amerikai gazdaság, azaz nem lesz várhatóan nagyobb kamatcsökket, és akkor ugye értelemszerűen a kockázatészség is csökken, mert hogy ott van a jó kis biztonságos amerikai állampapír.
1: Én egy picit rugóznék ezen a háborúon, mert ilyen szituációban általában ugye felértékelődik a semleges országok helyszíne, és akkor nem pusztán Svájcról beszélünk, hanem Ausztriáról is például, ami a közvetlen szomszédunkban van. Mennyire jött meg az érdeklődés például nem pusztán az értékpapírok vagy a banki szolgáltatások iránt, hanem mondjuk ingatlan befektetések apropóján. Tapasztaltok valamit?
2: Ez nagyon érdekes, ugye annyira én az osztrák ingatlan piacot nem ismerem, amit én jobban látok, vagy ismerek, az a spanyol egyébként, tehát hogy Spanyolországban nagyon sok magyar vásárolt ingatlant, tehát hogy ez inkább egy trendszerű irány. Ugyanakkor most, hogy mondott, tehát Ausztriában is azért elvétve hallok, elsősorban mondjuk a tavak meg a hegyekben, ugye ingatlan vásárlásokról, de ez nem befektetési célú.
1: Akkor ejtsünk arról szót. Jó, ejtsünk arról szót egyébként, tehát hát nyílt titok, hogy Budapest hordta ki annak idején a pénzt, a budapesti vagyonosok Ausztriában és Svájcban. Van még ilyen szála ennek egyébként, hiszen sokan biztonságosnak tartják, vagy hiszik a kinti banki szolgáltatások elérését és a bankszámlanyítását, amiről persze egyébként ugye a hatóság ugyanúgy tájékoztat.
2: Pontosan,
1: mindenkit.
2: Tehát ezt akartam mondani, hogy ugye adó optimalizáló előnye már nincsen, mert ugye az adatszolgáltatás az gyakorlatilag tökéletesen működik, ami ugye itt mindig az egészséges földrajzi diversifikáció, tehát hogy meg kell osztani a vagyont, legyen itt is, ott is, tehát ez most is működik. Ugyanakkor ezek a magyarországi kamatok, mondjuk, amit tavaly tapasztalt, ezért ezek nagyon vonzóak voltak az ügyfeleknek, tehát ugye nem tudta, melyik ujját harapja, mert hogy most, ha kiviszi, akkor kap 2-3%-os kötvényt, itt meg mondjuk kapott 16% meg 17%-os állampapírt, tehát hogy azért ezt erősen kellett mérlegelni, hogy milyen arányba helyezze el a vagyonát, illetve itt azért még egy fontos szempont mondjuk a költségek, tehát hogy Svájc, Ausztria sokkal drágább, mint Magyarország. Tehát ez a befektetési szolgáltatásoknak ez a köre egyértelműen, és ugye azért bizonyos vagyon mérték, nem az is számít, tehát az 1% is számít egyébként.
1: Tehát hogy más az árazás,
2: teljesen más az árazás, igen. És a rugalmasság is. Tehát azért most már svájci bankoknál 1 millió euró az nem befektetett összeg. Tehát azzal már nem akarnak foglalkozni.
1: Tehát amit mondasz, az nagyjából ugye a private banki küszöb, tehát egy, ugye ez forintban számolva 400 millió forint. Ez nagyjából áll a magyarországi szolgáltatók esetében is?
2: De a magyarországi szolgáltatók
1: az... Lezserebbek?
2: Igen, tehát a magyarországi szolgáltatók azért inkább ilyen 100 millió forint körül vannak. Szerintem kisebb-nagyobb szórással mindenki mindenki itt tart.
1: És ebben egyébként van, bocsáss meg, hogy megszakítanak, van szerepe annak, hogy milyen hátterű a szolgáltató? Mondjuk, hogy osztrák hátterű, vagy német hátterű?
2: Szerintem
1: vagy
2: nincs igazából.
1: Tehát a piac hosszakosodva?
2: Igen, pontosan, tehát a helyi szokványokhoz igazodva határozzák meg a belépési limitet. Tehát, hogy természetesen, ha külföldre viszed, akkor más nagyságrendet
1: kellene. És arról kérdezlek téged, mint társadalmi vagy szociológiai definíció, hogy kitekintesz Magyarországon momentán gazdag vagy tehetős polgárnak, mi a válaszod rá? Mi kell hozzá? Mondjuk akár flóban, akár vagyonban, pénzügyi háttérben. Mekkora az összeg, amire azt mondjuk ma, hogy valaki gazdag ember?
2: Ez rettenetesen nehéz, ugye, mert Magyarországon nagyon nagy az ingatlan állomány, ugye az ügyfelek kezében, azt meg igazából senki nem tudja megmondani, hogy egy adott családnak mondjuk mekkora az ingatlan vagyona. Hát én azt mondom, hogyha likvid eszközben egy 501 milliárd forintja van valakinek, tehát a likvid eszköz alatt azt értem, hogy pénzügyi befektetésben, hogy ami viszonylag jól körülhatárolható, akkor őket tekintem, tehát annak a rétegnek, vagy a vagyonos rétegnek, aki mondjuk ezzel a szolgáltatással jól elérhető és megtalálható.
1: És hogy látod egyébként vagyonosodás konvergencia tekintetében jövünk fel a szomszédos kelet-közép-európai országokhoz képest?
2: Hát ez szerintem nagyon nagy a szakadék. Tehát én azt gondolom, hogy mind a lengyelek, mind a csehek sokkal gazdagabbak nálunk, és a románok is nagyon jönnek fel.
1: Hát, ez érdekes, amiket így mondasz, mert azt gondolnánk egyéb iránt, hogy azért Magyarországon is folyamatos vagyon felértékelődés van, ha már rendetre az ingatlant, akkor abban a szegmensben is. Tehát ehhez képest sem akkora a sztori, vagy ha lehet így fogalmazni.
2: Igen, és de nagyon érdekes, hogy az ingatlanoknál ugye reál értéken az elmúlt 2-3 évben nem volt áremelkedés. Ugye gyakorlatilag tehát ugyanazon az áron van egy ingatlan, mint 2 évvel ezelőtt, az gyakorlatilag átcsökkentés jelent. Tehát, hogy ugye az infláció az ingatlan szektorra nagyon rányomta a bélyegét, és ha ebből a szempontból nézzük, egyébként az ingatlanok alul értékeltek is. Tehát, hogy befektetői szemmel nézed, akkor ha nincs áramelkedés 2-3 évig, és nagy a kínálat, akkor egyébként jó belépési pont, de egyértelműen ez az érzés sem, hogy le vagyunk maradva a vagyon akkumuláció szempontjából a versenytársaink.
1: Tehát mondjuk, hogyha
2: Buda... együtt indultunk.
1: Most nem Bécshez hasonlítjuk magunkat, mert nyilván ott az eltérés 200 év elnézést, de mondjuk, hogyha Prágához hasonlítjuk magunkat, akkor is azt mondod, hogy...
2: Egyértelműen nagyon, nagyon nagy a különbség, tehát jóval vagyonosabbak a csehek és a lengyelek is.
1: Az említett 2 éves megtorpanásban nyilván bejátszik a makrogazdasági környezet, nem? Tehát az infláció alakulása, a háztartási fogyasztás visszaesése, stb. Nem?
2: Igen, egyértelmű persze, és ugye, tehát ez egy nagyon egyszerű közgazdasági egyenlet, vagy képlet, hogyha úgy nézzük, hogy mondjuk az állampapírba tudok ilyen 18%-ot, akkor miért vennék ingatlant. Úgyhogy egyébként az ingatlanpiacnak az erős motorja a hitelek voltak. Tehát a maga a hitelezés és az alacsony kamatok, ami szintén ugye pont az ellenkező irányba mozdult el, hogy nagyon magasak lettek a kamatok, tehát gyakorlatilag a hitelből vásárolt ingatlanok piac az megállt. És ugye itt várható egy visszarendeződés, amint a kamatok ugye a hitelezésben is lejjebb mennek, vagy mentek már.
1: Hát a legutóbbi kamat döntés apropóján meg a jelzések szerint azért ez se lesz egy gyors folyamat, nem? Tehát nem olyan, mint korábban volt, vagy gyorsabban. Lehet tervezni esetleg?
2: Ugye rengeteg támogatott hitel van, ugye ez segítheti az ingatlan piacot, az még segítheti az ingatlan piacot, hogy az állam papíroknak a hozamai drasztikusan leestek. Tehát ugye amikor ott vagy, hogy mérlegelet, hogy akkor most elkezdjek egy ingatlant keresni, vagy vásárolni, vagy visszarakjam mondjuk ezen a 7%-on a pénzemet állampapírba, ugye az már egy döntési helyzet. Szerintem a 15%-nál nem volt döntési helyzet. Hogy inkább állampapírba rakták, úgyhogy ez is egy erős nyomás lehet ilyen szempontból az ingatlanok iránti keresletben.
1: Hát rajtam is van, hogy erősen más másodással lejár a műsor első része, és jönnek a hírek, úgyhogy tartunk egy pár perces szünetet, mármint amit a műsort illeti, és utána folytatjuk a beszélgetést, tehát Katona Ildikó, az iPrivate Banking vezérigazgatója a nap vendége.
0: Hamarosan folytatódik a nap vendége. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Kincsvadászat a Balatonon. Idén-nyáron is Balatonfüredre költözik a művészeti világ krémje. Július 24-től 26-áig Füred Art Week. Több mint 20 galéria és aukciós ház részvételével. Kortárs és klasszikus művek. Pár tízezres alkotásoktól több milliós remek művekig. Ezúttal a Kincsvadászok műsor sztárjai és galériáik is emelik az esemény fényét. Emellett borok, pezsgők, gasztroélmények, szombateste tárlatvezetés és szabadtéri parti. Füred Art Week. A Balatonfüredi Kongresszusi Központban július 24-től 26-áig.
3: Július 24-e és augusztus 2-a között 35. alkalommal vár a Művészetek Völgye. 4200 program 10 nap alatt a Balaton felvidék mesés környezetében. Zene, tánc, képzőművészet, új cirkusz, színház. A színpadon José González, a Kispál és a Borz, a Queen Bee, Szulák Andrea, Kulka János és a jubileumi évre készült megismételhetetlen előadások. Teljes program és jegyek a művészetekvölgye.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Fél hét, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A mai kormányszóvivői tájékoztató Magyar Péter azt mondta, hogy indult vizsgálat, Szijjártó Péter volt külgazdaság és külügyminiszter, illetve Oroszország kapcsolatáról, amiről korábban azt mondta, hogy szerinte hazaárulás. A miniszterelnök egyelőre azonban nem mondott részleteket az ügyről, mert nem akar megelőlegezni semmit. Elmondása szerint sok titkos és külügyi dokumentum van az ügyben, és nem akarja befolyásolni az eljárást. Amint van mit megosztani a nyilvánossággal, akkor meg fogják tenni. Rövidebb, 10 perces tűzijáték lesz, de jön a Drone Show augusztus 20-án. A korábbi 17,5 milliárd forint helyett mindössze 3 milliárd 910 millió forintból rendezi meg az eseményt a Hard Rock Szolgáltató Kft. Fényjáték és rakparti mulatság is várható az államalapítás ünnepén. Magyar Péter szintén a kormányszóvivői tájékoztatón azt mondta, hogy még nem született döntés az árrésztopról vagy annak kivezetéséről. Bejelentették viszont azt, hogy az aszbeszt szennyezéssel leginkább érintett helyszíneken így Szombathelyen elrendeli a kormány a zúzott kő eltávolítását, ennek egyébként a költségét megelőlegezik, aztán jogi úton érvényesítik. Tanács Zoltán technológiai és tudományos miniszter szintén a kormány szóvivőink közötte, hogy Magyarország részt vesz az EU mesterséges intelligencia fejlesztésében, a Gigafactory programba fektet majd be. 500 millió eurót tesznek ebbe a témába hitel formájában, 10 éves törlesztési moratórium és kedvező kamatozású hitelt lehet erre felvenni. Azt is közölte a miniszter, hogy az Iris Square műholdas programhoz is csatlakozik majd Magyarország. Polgári és katonai téren is nagy szükség van erre a hálózatra. Ez lesz az Unió Starlink-je, ahogy fogalmazott Tanács Zoltán. Saját több száz műholdból álló konstellációt hoznak létre. Kiberbiztonságban és a földi kiszolgáló egységekbe tud majd bekapcsolódni Magyarország. Megszűnik az adó visszatérítéshez kapcsolódó regisztrációs korlát a magyar filmiparban. A kultúráért felelős államtitkár szerint ezzel stabilizálódik az ágazat, és az adó visszatérítési rendszer ismét zavartalanul működhet. A döntés célja, hogy Magyarország továbbra is vonzó helyszín legyen a nemzetközi filmkészítők számára. Nagy Ervint hallják.
5: Jó hírem van. Mostantól újra szélesre tárjuk a magyar filmiparnak a kapuit. Innentől kezdve gőzerővel folytatódhat a munka. Az előző kormány által az adó visszatérítéssel ráhúzott regisztrációs korlát mostantól megszűnik.
6: Fontos, hogy a fejlődésnek utat engedjünk. Magyarország az elmúlt évtizedben a világ egyik legkiemelkedőbb filmipari központjává vált. London után mi vagyunk a második legnagyobb szervizközpont egész Európában. Olyan sorozatok és filmek születtek itt, mint a Brutalista, a Dűne vagy a Jack Ryan.
7: A régióban betöltött vezető szerepünket meg kell őrizzük. Ahhoz, hogy kiszámítható és fenntartható filmes környezetet biztosítsunk, nem elég a kiváló helyszín, a profi szakember és a jó sztori, hanem stabil adókedvezményre is szükség van. Ez mostantól biztosítva lesz.
0: Tőzsde hírek.
4: Idehaza a budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9%-os emelkedéssel 142.071 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 18,5 milliárd forint volt. A MOL 1,4%-kal csökkent 4.162 forintra. Az OTP 1,9%-kal drágult 45.190 forintig. A Magyar Telekom 1,1%-os pluszban fejezte be 2.630 forinton. A Richter 0,5%-kal emelkedett 12.070 forintra. Európában a főbb tőzsdemutatók vegyesen teljesítettek, a londoni tőzsde 0,5%-ot emelkedett, a német DAX 0,3%-ot gyengült, a francia CAC-án és az olasz tőzsde egyaránt 1,1%-ot csökkent, a spanyol parkett 0,1%-os erősödéssel zárt. A Wall Street-en a Dow Jones mutatója is elkezdett gyengülni, 1,1%-os mínuszban jelenleg, az S&P 500 0,3-del, a Nasdaq 9,1%-kal megy lefelé, 1,1438 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Emelkedik egy kismértékben a kőolaj, $85.12 a Brent ára, az amerikai könnyűolajé $79.66.
0: Időjárás jelentés.
4: Holnap tetőzik a hőség, a csúcshőmérséklet 30 és 36 Celsius fok között alakul, majd jön a hidegfront, ami fokozatosan mérsékli a kánikulát, a hétvégén nő a záporok, zivatarok esélye, holnap például délután az északi középhegységben, aztán fokozatosan a Dunántúlon, majd este a középső ország részben is lehet zápor, zivatar, intenzív csapadék, jégeső, erős viharos széllökés kíséri majd. 18 óra 35 perc friss hírekkel, információkkal legközelebb 7 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Katona Ildikó, az iPrivate Banking vezér igazgatója. És hát továbbra is a Private Banking szektorról beszélünk, a háttérről, az eszközökről. Ha megenged, még visszaugrom egy picikét a 22-23-as esztendőre, ez pedig ugye a nagyon magas inflációnak az évei voltak tulajdonképpen. Hogy látod itt a fogyasztói árindex, mennyire rajzolta át a private banking szektornak a komponenseit?
2: Hát egyértelműen átrajzolta, ugye, tehát, hogy ebben a kamatkörnyezetben a kötvények nagyon előtérbe kerültek. Tehát értelemszerűen, ugye, amiről beszéltünk, hogy itt Magyarországon ugye az állampapíroknak a hozama olyan szinten emelkedett, hogy nagyon-nagyon vonzó lett a befektetők számára. És akkor itt ugye beszéltünk a likvid alapokról is, de ugye ez gyakorlatilag minden banknak van egy likvid alapja, ami ráadásul azonnal hozzáférhető, és ugye ott is ezeket a 15-16%-okat könnyedén el lehetett érni nulla kockázattal gyakorlatilag. Tehát ez értelemszerűen átrajzolja.
1: Most, hogy folyamatosan lecsökkent a fogyasztói árak drágulási szintje, ugye a magas árszint sajnos itt maradt velünk, de hát azért a inflációs környezet nagyon sokat változott. Milyen átrendeződésnek lehettek a tanúi, mint szolgáltató? Láttok már egyébként teljes mértékű átformálódást, hogy elmozdul az állampapírból egy másik irányba a vagyon, tömeg?
2: Nagyon érdekes, ugye ez nagyon érdekes, tehát hogy mikor indultál az állampapíroddal típusú. Tehát, hogy amikor lejárat van, tehát ugye helyzet van az újra befektetésre, ott azért már erőteljesen előkerülnek az egyéb eszközök is. Tehát, hogy addig, amíg csak ugye itt ez most egy, azért is mondtam, hogy most a mostani helyzet sokkal izgalmasabb, mint amikor mondjuk 30-40%-ot estek a piacok, mert ugye most már nagyon sokat emelkedtek, tehát ha most mész át állampapírból részvénybe, kérdés, hogy akkor mondjuk egy OTP-nél egy 70 vagy 100%-os növekedést, attól függ, ugye mikor szálltál be, ezt meg tudod-e újra ugrani? Tehát ugye itt a céláraknak a kérdése jön be, de most egyértelműen én azt gondolom, hogy a tanácsadók szerepe felértékelődik.
1: És hát ugye, bocsáss meg, hogy megszakítlak, de ugye a állampapírokra visszatérve, ott is vannak részvényekkel versenyző kondíciók, most ugye nem akarok termékismeretet mondani, de az állam is bocsát ki újabb és újabb állampapírokat, fel tudja venni a versenyt a részvénnyel? Mit mondasz?
2: Ugye ez kockázat tétvágy kérdése, illetve hajlandóság kérdése, hogy te egy részvény kockázatot, ugye ahol egyértelmű volatilitás van, és azért még mindig nem egyértelmű, hogy az inflációs nyomás elmúlt, hogy ebből ki tudunk-e kerülni, mert ugye azért itt tehát az a lényeg, hogy ezt a piacot mindig egybe kell tekinteni. Tehát Amerikától, az amerikai dollártól, az amerikai kamatoktól az egész világ befektetési piaca nagyon erőteljesen függ. Tehát ez azt jelenti, hogy ha ugye a dollár erős, és az amerikai Fed nem akar kamatot csökkenteni, akkor ugye részvénypiacok is stagnálnak és megállnak. Tehát ez egy mindig egy döntési pont, hogy én elhiszem-e, hogy a részvényekben mondjuk több van, mint ez a 7%-os állampapírhozam. Tehát, hogy ugye itt ez úgy, hogy egyébként kockázatot vállalok. Tehát, hogy ez ugye egy akár rosszabbul teljesítő piac is lehet, mint egy biztos 7% forintban.
1: Egyéb iránt most hogy látod mondjuk akár a globális, akár pedig a hazai gazdaságnak a helyzetét? Mennyivel tűnik nyugodtabbnak, mint az elmúlt években volt? Ugye elméletileg idén már növekedés lesz. Nem akarok ezzel provokálni,
2: nem provokálsz.
1: Ha nyilván a gazdaság egy bővülési pályára lép, akkor minden szolgáltató számára ez mégiscsak egy más hátteret ad.
2: Ez így van.
1: Jobb a silabusz talán, mint tavaly volt, nem? Tehát kiszámíthatóbb?
2: Ugye nagyon nehéz kérdés, hogy az inflációval meg a kereslet csökkenése tudunk-e mit kezdeni. Tehát ugye az most ugye, világpiac és Magyarország külön téma. Ugye látszik, hogy az amerikai gazdaság nagyon pörög, a nyugat-európai gazdaság is pörög. Tehát, hogy már a növekedések kezdenek előtérbe kerülni. Ugye itt, ami az izgalmas, az inflációs nyomás, hogy az változik, vagy nem. Európában úgy tűnik, hogy csökken, Amerikában nem. És ugye jó kérdés, hogy Magyarországon mi történik. Ugye Magyarországon azért az infláció következményeképpen egy nagyon erős olló nyílt. Tehát ugye beszéltünk a vagyonos rétegről, és az alatta lévő rétegekről, tehát azért egy elszegényedési folyamat elindult, ami mondjuk a keresletben erősen megjelenik. Tehát azért is a növekedési kilátásaink, ugye azok azért nem egyértelműek. Míg mondjuk én azt gondolom, hogy tőlünk nyugatra egyértelműek a növekedési kilátások. De ez is fordulhat, tehát hogy azért a gazdaságnak mindig vannak öngyógyító folyamatai, és ez könnyen helyre tud állni, és ez segíti egyébként a részvénypiacokat egyértelmű. Amit viszont el kell mondanom, hogy a magyar részvénypiac nagyon alul értékelt. Régiós összehasonlításban is, tehát nem csak a
1: nyugati. A sztárpapírokról beszélünk, a blue chipekről beszélünk, a tekintetben is lemaradás van?
2: Egyértelműen.
1: Mondjuk mihez képest? Prágai papírokhoz képest?
2: Igen. A prágai papírokhoz képest, a lengyelekhez képest. Egyébként még azt gondolom, hogy a románok is elég alul értékeltek. Tehát most itt, ugye ez nem befektetési tanácsadás, ez egy
1: elemzés.
2: Szakértői, igen, ez egy elemzés, ez egy szakértői vélemény, tehát hogy a magyar részvénypiac is alul értékel. És azért nagyon szép osztalékokat fizettek ezek a papírok, és szerintem jövőre is nagyon szépeket fognak fizetni. Tehát, hogy ez egy... tehát, hogy a legnagyobb cégeinknek azért nagyon jól megy.
1: És hogy látod akkor, amikor beszélünk a vagyonos, gazdag, tehetős rétegről, ugye régen volt ez a kifejezés, hogy a felső 10 000. Ez nagyjából áll még volumen tekintetében, vagy már ez szélesedett? Hát, mik a tapasztalataitok? Egy szűkülésről beszélte, elszegényedésről, nyilván van egy ilyen
2: igen,
1: része
2: az
1: is, de
2: inkább, az ugye, igen, tehát én igen, azt látom, hogy ugye bizonyos szempontból keresletcsökkentés, nagy fokú keresletcsökkentés van, és ugyanakkor a felső rétegeknek a vagyona pedig tud exponenciálisan is nőni. Tehát, hogy ez a felső 10 000, ez nagyon nehéz kérdés. Tehát különböző elemzések vannak. Én mindig azt mondom, hogy ott van a bizonytalansági faktor, hogy egy céget, ami nem tőzsdéjegyzett, mennyire értékelek, mekkora az ingatlan vagyona, ugye, mert az asztály családnak az végképp nincsen, ugye, statisztikailag összeszedve. Tehát ez nagyon nehéz megmondani, hogy mekkora ez a réteg.
1: És eljutunk a generációváltás problémájához, hogy ez a trendi téma. Egyébként nagyon sok szolgáltatott, pénzügyi szolgáltatott, private banking szektorban dolgozó céget megkeresnek leszármazottak, hogy mit csináljanak.
2: Igen, igen.
1: Nátok is van, ti is tapasztaljátok ezt, hogy nem tudnak az utódok mit kezdeni a örökölt gyárral, termelőzemmel, vagy agrárvagyonnal?
2: Ugye ez egy folyamat, ez igazából most indul be, azt, hogy mennyire nem tudnak vele mit kezdeni, vagy tudnak, szerintem ez nagyon egyedi, és cége válogatja. Szerintem én nagyon jó példákat látok egyébként az átadásra, és nagyon tudatos példákat az ügyfeleknél, tehát hogy ezen kőkeményen dolgoznak, és fő kihívásnak élik meg. Ugye nekem ugye két cégem van, az egyik az iPrivate Banking, aki direkt befektetésekkel foglalkozik, és befektetési tanácsadás keretében kezeljük az ügyfelek pénzét, és ugye van a Family Office, ami meg ugye egy globálisan segíti az ügyfeleket, akár generációváltással is. Tehát itt ugye kezdhetjük a családi alkotmány megírásától kezdve a BVK-k alapításáig. Szerintem a BVK egyébként Magyarországon a csodafegyver. Tehát, hogy a lehetőség arra, hogy tudatosan egyben tartva a céget rendkívül kedvező adózási feltételek mellett tudjunk tovább működni. Tehát, hogy a családi vagyont egy BVK-ban elhelyezve, én ebben például nagyon hiszek. És ez egy nagyon jó lehetőség.
1: Ez úgy jelenség, ugye ez a vagyonkezelési alapítványi megoldás ötvezete, nem? Hogy rosszra asszociálok?
2: Igen, pontosan. Igen. Hát ez a bizalmi vagyonkezelőt alapít a család, és akkor ebben meghatározzák az elveket, hogy kezelődjön ez a vagyon, mind a cég maga, a pénzügyi vagyon, az ingatlanok. És én azt gondolom, hogy a private banking szolgáltatásnak 10 év múlva, hogyha majd esetleg beszélgetünk 10 év múlva is, és visszakérdezel, hogy azok a szolgáltatók lesznek a nyertesei, akik a BVK-kat legrugalmasabban ki tudják szolgálni. Tehát, hogy például az iPrivate Bankingben is, tehát nem csak magánszemélyeket tudunk kiszolgálni, hanem cégeket,

0: általat nyújtott szolgáltatásoknak a minőségét. Elérte a nyugat-európai szintet, a közép-európai régió szintet, vagy van mikor konvergálni?
1: Hogy a professzor mondta. Igen, én ez itt eléggé kritikus vagyok, ugye, mert a nagybankoknál azért jellemzővé vált, hogy befektetési alapokkal megoldják a vagyonnak a kezelését, hogy gyakorlatilag az ügyfél kér ajánlatot, és akkor kap befektetési alapokat, néhány klassz struktúrált terméket, plusz állampapírokat, és akkor itt a vége. És ugye egy olyan izgalmas eszközök, mint az arany, az egyedi részvények, ETF-ek, vagy akár itt a Bitcoin, ugye, nehogy elfussanak a hallgatók, hogy ilyen elvadult befektetési formák is bekerülnek.
0: Itt hamarosan meg fog jelenni a szabályozásról, úgyhogy új uniós szabályozás lesz. Igen, hát Svájcban meg ugye a Zug kantonban a Bitcoin az fizetőeszköz.
1: Hát most
0: ez egy érdekes sztorik.
1: Jó, igen, nagyon izgalmas szerintem a Bitcoin, én nagyon hiszek benne, és hogyha ugye itt ez megint egy a befektetési tanácsadás vagy nem, én a saját portfóliómra el tudom mondani, hogy nekem van egy komolyabb Bitcoin része a portfóliómnak, és nem véletlenül, bár én alapvetően egyébként ugye jellemző a nőkre is, hogy konzervatívabbak, tehát hogy én azért kockázatkerülő vagyok, de például a Bitcoinban nagyon hiszek.
0: Hát kérlek szépen, a jegybank friss statisztikái szerint hozzávetőleg 200 000 honfitársunknak van már Bitcoin érintettsége.
1: És ugye itt az izgalmas még abban,
0: ahhoz képest, hogy egy konzervatív piac a magyar.
1: Igen, pontosan, tehát hogy ugye mindenki betétet helyez el, és állampapírt vásárol, ehhez képest egyébként nagyon sokan fektetnek alternatív eszközökbe, és itt biztosan, hogy a Bitcoin élen jár, és ugye a Bitcoinról azt kell tudni, hogy nem csak a digitális formája van, hanem van tőzsdére bevezetett termék is belőle. Tehát, hogy nem kell azonnal izgulnunk, hogy akkor majd bármelyik kriptotőzsde csődbe megy, és akkor nem elveszik a pénzem, mert nem veszik el. Tehát, hogy tőzsdei termék formájában.
0: Szóval mennyire fejlett a hazai privátbanki piac?
1: Igen,
0: tehát
1: erre ezt elmondtam, hogy igazából nagyon sok izgalmas termék hiányzik a palettából, vagy csak akkor kerül be, ha az ügyfél nagyon kéri. Tehát, hogy igazából azért a könnyebb ellenállás irányába mennek el a privátbankok, és igaz, nem is ez a fő probléma, hanem, hogy nagyon nagy az ügyfélszám per tanácsadó. Tehát ez az egy tanácsadóra jutó ügyfélszám, ezt nem akarok durva becslésekbe bocsátkozni, de ilyen 150-200 ügyfelet biztos, hogy eléri, és azért ez már nagyon nagy probléma szerintem, mert hogy nem jut figyelem. Tehát, hogy az ügyfél megkapja a befektetési alapjét, és akkor az a legyen boldog évekig akár. Tehát ez szerintem ez egy nagyon nagy különbség a kifejezetten befektetési tanácsadással foglalkozó cégek, befektetési szolgáltatók és a nagybankok között, hogy sokkal intenzívebb kezelést tesz lehetővé, sokkal nagyobb odafigyelést az ügyfélportfóliókra, és azért ez hozamoldalon meglátszik természetesen.
0: Fura sztori, de hát mégiscsak Budapest központú Magyarország, és a tekintetben a private banking szektor elérés lehetősége is korlátozottak, vagy már vidékesen sok gazdag ember van, vagy nem így látod?
1: A digitalizáció... nagyon sok gazdag ember van vidéken. Így van.
0: Tehát és ugye a pénzügyszolgáltatók, befektetési tanácsadók, tehát nagyon sokan itt vagytok Budapesten. Ezt az űrt hogyan lehet pótolni, vagy ezt a lyukat befedni?
1: Én nagyon szívesen megyünk vidékre, és igazából a napi működésben semmilyen szükség nincs a fizikai jelenlétre. Én azt gondolom, hogy itt igazából a megtalálás inkább az izgalmas, hogy a vidéki ügyfelek mennyire nyitottak arra, hogy egyébként meg bárhol lehet a tanácsadójuk. Tehát, hogy ez nem szükségszerű, hogy az adott városban legyen, és ott ők egyébként személyesen találkozni, ugye bármikor lehet. Mi például nagyon szívesen megyünk vidékre, én nagyon szeretem a vidéket, én is szombathelyi vagyok, úgyhogy ez nem egy nagy csoda, hogy beülünk az autóba, és meglátogatjuk az ügyfelet, és találkozunk vele.
0: Van még hátra pár percünk, és tekintettel a Magyarországon lévő nagy ingatlan kitettségre, erről váltanánk egy pár gondolatot, mert ez mind a hallgatónak a kedvenc témaköre. Hogy látod a hazai ingatlan árszintet? Beszéltél már róla, de mondjuk Budapest-Balaton vonatkozásában, befektetés vonatkozásában, és hát ha gondolod, szívesen kitérhetsz a spanyol befektetési lehetőségekre. Az például ez egy érdekes vonal, hiszen ugye ezért erről rengeteg elemzés cikk születik, tehát miért pont Spanyolország, és akkor indítsuk innét végéről.
1: Nagyon jó a klíma, ezt tudom mondani. Egyébként tehát, ugye itt igazából az ingatlan piac, mint olyan, tehát én ennek egy

0: egyáltalán nem vagyok a szakértője, vagy szakavatott ismerője. Ugye beszélgetésekben, tehát nagyon sokat beszélgetek ügyfelekkel, tehát inkább ezekből látom meg, tudom, hogy milyen irányokba gondolkodnak befektetésekben. Egyébként nagyon érdekes, mert már irodaházat is inkább Németországban akarnak venni, mint Magyarországon. Tehát, hogy az üzleti befektetések iránya is, és azért elindult Nyugat-Európa felé. Az ingatlanpiac összességében én azt gondolom, hogy ez ugyanúgy ugye most megint a family office-os gondolkodásommal mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos része a vagyonmegosztásnak. És ennek természetes eleme az, hogy Magyarországon és külföldön is vegyünk. Ha meg Spanyolország, akkor meg ugye kell egy jó nyaraló, vagy egy olyan lehetőség, ahova akár a család is elvonul.
1: Olaszországban is jó a klíma, és talán könnyebb oda közlekedni, és mégsem annyira felkapott.
0: Ez érdekes egyébként, mert én azt gondolom, hogy infrastruktúrálisan mégsem annyira fejlett Olaszország. Tehát, hogy ugye Spanyolországnak ez az Alicantétól Marbellaig terjedő részét azért már nagyon régen megtalálták a magyarok, és azért ott kiépült egy szolgáltató szektor. Tehát, hogy igazából szerintem ennek olyan racionális indoka inkább az, hogy ott könnyebben megtalálták a lehetőségeket, mint Olaszországban.
1: És akkor ejtsünk néhány szót a magyar tengerről, a budapesti szemetáról, tekintettel arról, hogy a Budapestnek a Balaton olyan, mint a Párizsnak a Kotazűr, vagy az osztrákoknak a Vörtító. Hogy látod a Balatonnál zajló ingatlan robbanást, árrobbanást? Hiszen akár olyan is, de már drágább az átlagos balatoni négyzetméter, mint a budapesti.
0: Ez egy hihetetlen egyébként, hogy én azt gondolom, hogy itt inkább egy ilyen tradicionális gondolkodás van a magyarokban, ugye, hogy van a budapesti lakásom, és akkor kell mellé egy balatoni nyaraló. De hogy ez nagyon erősen benne van. Illetve ugye itt megint bejön ez a kérdéskör, hogy az ügyfél mikor gondolja úgy, hogy akkor neki kell egy ingatlan, tehát mert nem állampapírt veszek, hanem ingatlant veszek. És azért tehát a Balatonon, ami történik, ebben erősen jelen van ez is, hogy alternatív befektetést is keresnek.
1: De úgy, mint befektetési eszköz bejött a Balaton. Nem?
0: Hát ha az áremelkedést nézzük, akkor igen. Tehát roppantul érdekes. Most egy saját példát mondok. 15 évvel ezelőtt vettem egy lakást 13 millióért, amit most 63-ért adtam el. Tehát most, mint befektetési eszközt nézem, ez egy nagyon jó hozam.
1: És ha más periódus mondok valami, még a 3 évvel ezelőtt vetted volna annyit, akkor még jobb a jársz, de most nem akarom tippeket adni.
0: Egyébként
1: például a befektetési tanácsadóként hogy látod, tehát mégiscsak Balatonnál működő ingatlan államainak a többsége az nyaralás, vagy nyaraló szintjén működik. Igen. Ezzel együtt is egyébként semmilyen rizikókockázat nem jön ki ebbe, hiszen voltak a Balatonnak olyan gyászosabb évei, amikor pedig nagyon mély volt az árszint.
0: Én azt gondolom, hogy egy balatoni nyaraló nem jó befektetés. Tehát úgy, mint tanácsadó.
1: És ez a műsor azért nem kereskedelmi, mert ugye a vendégünk ezt mondta.
0: Én őszinte vagyok, tehát én azt gondolom, hogy hozam alapon, tehát hogyha te hasznosítani akarod, mondjuk bérbeadással, akkor gyakorlatilag a megtérülésed az nagyon szolid lesz. Nagyon szerény, nagyon-nagyon rövid a szezon. Ha örömforrás, akkor meg minden pénzt megér. Tehát én mindig ezt mondom az ügyfeleknek, hogy hát akkor vegyünk pénzügyi befektetést, ha egyébként már minden mást megvett, amiben örömét leli. Tehát, hogy ha itt tekintünk egy Balaton nyaralójára, akkor, hogy a családnak megéri, természetesen megéri, de mint befektetés nagy valószínűséggel nem fog egy jó hozamot kitermelni.
1: Igen, köszönöm szépen, és ezzel az élmény alapú mondatokkal zárjuk a beszélgetésünket. A napvendége tehát Katona Ildikó, az iPrivate Banking vezérigazgatója volt, a mikrofonnál pedig Szajdai Csabát hallották.
2: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
2: Július 24-e és augusztus 2-a között 35. alkalommal vár a Művészetek Völgye. 4200 program 10 nap alatt a Balatonfelvidék mesés környezetében. Zene, tánc, képzőművészet, új cirkusz, színház. A színpadon José González, a Kispál és a Borz, a Queen Bee, Szulák Andrea, Kulka János és a jubileumi évre készült megismételhetetlen előadások. Teljes program és jegyek a művészetekvölgye.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 7 óra, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Mihajlo Fedorov védelmi miniszter felmentésének oka a tárca és a hadsereg vezetése közötti hatékony kommunikáció hiánya. Ezt mondta Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, aki este megerősítette, hogy Jevhenyi Hmarat, az ukrán biztonsági szolgálat megbízott vezetőjét javasolja védelmi miniszternek. Az ukrán parlament egyébként elfogadta Szerhij Korecki kormányfői kinevezését, a Naftoház állami energetikai vállalat vezérigazgatója lesz tehát az új ukrán kormányfő. Feladata egyébként az, hogy Ukrajna védelme mellett felerősítse és hát felkészítse az országot a téli energetikai helyzetre, mert hogy már évek óta az oroszok ilyenkor támadják a különböző energetikai infrastruktúrákat. Idehaza a kormány szóvivői tájékoztató Magyar Péter azt mondta, hogy indult vizsgálat, Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter, illetve Oroszország kapcsolatáról, amiről korábban azt mondta, hogy szerinte hazaárulás. A miniszterelnök egyelőre azonban nem mondott részleteket az ügyről, mert nem akar megelőlegezni semmit. Elmondása szerint sok titkos és külügyi dokumentum van az ügyben, és nem akarja befolyásolni az eljárást. Amint van mit megosztani, a nyilvánossággal meg fogják tenni. Rövidebb 10 perces tűzijáték lesz, de jön a Drone Show augusztus 20-án, 3.910.000.000 forintból rendezi meg az eseményt a Hard Rock Szolgáltató Kft. Fényjáték és rakparti mulatság is várható az államalapítás ünnepén. Számtalan uniós programhoz, például a mesterséges intelligencia fejlesztéshez, műhold telepítési programokhoz csatlakozik majd a kormány. Ezt jelentette be Tanács Zoltán miniszter, tudományos és technológiai miniszter. Beszélt arról is, hogy bűncselekmény gyanúja miatt feljelentést tett a kormány a Kréta, valamint a Neptun egységes digitális tanulmányi rendszerek és a Poseidon elektronikus irat és dokumentumkezelési rendszerek kizárólagos bevezetése és használata ügyében. Mindhárom rendszert él a korábbi kormányzat olyan beszerzéseket írt ki, hogy lényegében kizárta a versenytársakat. A 2019-től átvizsgált szerződések alapján több mint 100 milliárd forintot költöttek a rendszerek bevezetésére. Tanács Zoltán, tudományos és technológiai minisztert hallják.
4: Gyakorlatilag versenyhelyzetet teljesen mellőzve helyzetbe hozták a szállítót, és ráadásul nagyon előnytelen szerződésekkel az állam számára, olyan kiszolgáltatott helyzetbe hozva az államot, amit egy felelős, jó érzésű vezető egyszerűen nem tehet meg. Forráskód, a know-how, az üzemeltetés gyakorlatilag nincs állami kezekben, és nincs igazából beavatkozási lehetősége az államnak megfelelő kontrollpontjai. Mi az eredmény? Egyeduralkodó rendszerek, alacsony minőségű, sokszor teljesen felesleges elemekkel teletűzdelt szoftverek, kiszolgáltatott intézmények és indokolatlanul magas árak.
0: Tőzsde hírek.
3: Idehaza a budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 9%-os emelkedéssel 142.071 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 18,5 milliárd forint volt. A MOL 1,4%-kal csökkent 4162 forintra. Az OTP 1,9%-kal drágult 45190 forintig. A Magyar Telekom 1,1%-os pluszban fejezte be 2630 forinton, a Richter 0,5%-kal emelkedett 12070 forintra. Európában a főbb tőzsdemutatók vegyesen teljesítettek, a londoni tőzsde 0,5%-ot emelkedett, a német DAX 0,3%-ot gyengült, a francia CAC-án és az olasz tőzsde egyaránt 0,1%-ot csökkent, a spanyol parkett 0,1%-os erősödéssel zárt. A Wall Street-en az esti órában elkezdtek gyengülni a mutatók, a Dow Jones 1,1%, az S&P 500 3,1%, a Nasdaq pedig 9,1%-os mértékben, 1,1440 az euró-dollárral szembeni árfolyama.
0: Időjárás jelentés.
3: Holnap tetőzik a hőség, a csúcshőmérséklet 30 és 36 Celsius fok között alakul, majd hideg front érkezik, ami fokozatosan mérsékli a kánikulát. A hétvégén nő a záporok, zivatarok esélye, holnap napközben a napsütés után délutántól az északi középhegységben, illetve nyugodt felől előbb a Dunántúlon, majd estétől az ország középső részén lehetnek záporok, zivatarok, akár jégesővel, erős viharos széllökésekkel. 19 óra 5 perc van, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 8 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
5: Ez a Trend FM különleges zenei válogatása. Jó estét! Most is reggelig zenélünk, és garantáltan olyan dalokat hozok, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Csemer Boglárka művész nevén Boogie Parfüm című dalának videoklipje által vált világszerte ismerté. Ő képviselte Magyarországot a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon is Bécsben. Zenei tanulmányait 13 éves korában kezdte, 2 évvel később klasszikus éneket és klasszikus zongorát kezdett tanulni a Farsang Árpád zeneiskolában. Ide járt 2007-ig, miközben 2004-től az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Jazz Zeneművészeti Szakközépiskola is magáénak tudhatta jazzének szakos tanulói között. Egy évet töltött el Párizsban, majd 2009-ben alapította meg a Csemer Boglárka Kvartettet, amivel felléptek többek között a Művészetek Palotájának tehetségbörzéjén is. 2012-ben kezdett el dolgozni első lemezén, ekkor kezdte el használni a Boogie művésznevet. Ez egyúttal az énekesnő Franciaországhoz, francia nyelvhez való kötődését is jelzi, és azt, hogy a produkciót szerette volna nemzetközi vizekre terelni. 2013-ban megjelent Boogie címet viselő albuma a TomTom Records kiadásában. A lemezen csak saját magyar, francia és angol nyelven írt szerzemények találhatók. A 2013-as év végén jelent meg Parfüm című videóklipje is, 2014-ben megjelent a második nagy lemez, amin az előző lemez elveihez igazodó dalok szerepelnek, szintén magyar, francia és angol nyelven. Ez a lemeze elnyerte a magyar szakma rangos díját az év poplemeze kategóriában, a Fonogram díját adom. 2015. októberében első hatállomásos nyugat-európai turnéjára indult, október végén pedig másodjára turnézott az Amerikai Egyesült Államokban. 2017-ben megalapította saját kiadóját és kiadta 3 címmel a harmadik szerzői nagylemezét is.
1: Trend Night.
2: Csemer Boglárka alias Boogie. Már is itt a Trend FM-en.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Debrecen és környéke a csodathévő vizek birodalma. A legenda szerint, ha az Alföldön egy pásztor leszúrja a botját, ott termálvíz fakad. Valóban, ezen a vidéken egymást érik a mozgásszervi, nőgyógyászati, idegrendszeri és bőrbetegségek kezelésére alkalmas gyógyvizek, strandok és élményfürdők. A belvárosból villamossal is elérjük a nagy erdőt, ahol a 19. század végén bővízű forrásra bukkantak. Erre épült az első fürdőház és vigadó. A klasszicista épület évtizedek óta étterem, a gyógyulni és pihenni vágyókat pedig egy futurisztikus élménybirodalom, az Aquaticum várja. A trópusi hangulatú mediterrán élményfürdőben egész évben lazíthatunk. Nyáron a strandon a gyerekeket csúszdák, vízágyúk és kalandmedence, a fiatalokat sportpályák és úszómedence, a felnőtteket gyógy és relaxációs medencék várják.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en! Holnapra is van ötletünk!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mystery Gang Rockabilly Trio 1998-ban alakult. A kezdeti években olyan nagy példaképek bemutatásával kezdték, mint Johnny Cash és Buddy Holly, majd a saját dalok felé fordultak. Műsoraik Egri Péter énekes-gitáros szövegeire és dalaira épülnek. Egy Japánban kiadott kislemez után első albumuk 2001-ben jelent meg, majd ezt követte még két külföldön megjelent lemez. Nemzetközi és hazai sikereik után 2012-ben elérkezett az idő, megjelent első magyar nyelvű kiadványuk Megőrülök érte címmel. Hitelesen hozzák a kor manériai, stílusok színes, a rockabilly és a rock'n'roll mellé bejött a garázs és a modern nagyváros lüktetését hozó jungle hatás is. Könnyű zenei munkásságuk mellett filmzenéket is írtak, majd a zenekar filmszerepet kapott Goda Krisztina Csak szex és más semmi című vígjátékában. Az énekes-gitáros Egri Péter Brennel szerepét alakítja Fonyó Gergely Made in Hungária című filmjében.
1: Trend Night.
2: Zenélünk is tovább itt a Trend FM-en, érkezik a Mystery Gang.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Az új ukrán védelmi miniszter az ukrán hírszerzés megbízott vezetője lehet. Megvan az új ukrán kormányfő is, megszavazta a helyi parlament. Idehaza a kormányszóvivői tájékoztatón számtalan új programot jelentettek be. Egyebek mellett például közlekedés, biztonsági, társadalmi párbeszéd is indul. Nem volt túlságosan jó hangulatú a tőzsdei kereskedés Európában, idehaza a BUX ugyanakkor felülteljesítő volt. Hétvégére már jön a viharos szél, záporokkal, zivatarokkal tarkított időjárás a kánikula mellett. Jó estét kívánok! A legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Ukrajnának új kormányfője van, Szerhij Koreckit elfogadta a helyi parlament. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök jelölte a miniszterelnöki tisztségre. Ő a harmadik miniszterelnöke már az országnak a 2022-es teljes körű orosz invázió óta. A szavazás előtt tartott beszédében Koreckij azt mondta, hogy a legfontosabbnak Ukrajna védelmét, gazdasági stabilitásának megteremtését és az uniós integrációt tekinti. Miután tavaly télen Ukrajna energetikai infrastruktúrája az orosz támadások miatt súlyos károkat szenvedett, Koreckij egyik fő feladata az lesz, hogy felkészítse Ukrajnát az idei térre. Közben Mihajlo Fedorov védelmi minisztert felmentette az ukrán államfő, helyére pedig Jevhenyi Hmarát, az ukrán biztonsági szolgálat megbízott vezetőjét javasolja a posztra. Napközben Fedorov leváltása miatt tüntetések is voltak, mert hogy modernizáló lépései voltak az ukrán hadseregben, ugyanakkor nem találta meg a közös hangot Alekszandr Szirszkijjel, az ukrán hadsereg vezérkari főnökével. Idehaza a kormány szóvivői tájékoztató Magyar Péter azt mondta, hogy indult vizsgálat Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter, illetve Oroszország kapcsolatáról, amiről korábban azt mondta, hogy szerinte hazaárulás. A miniszterelnök egyelőre azonban nem mondott részleteket az ügyről, mert nem akar megelőlegezni semmit. Elmondása szerint sok titkos és külügyi dokumentum van az ügyben, nem akarja befolyásolni az eljárást, amint van mit megosztani a nyilvánossággal, akkor meg fogják tenni. Rövidebb, 10 perces tűzijáték lesz, de jön a Drone Show, illetve a fényjáték augusztus 20-án. A korábbi 17,5 milliárd forint helyett mindössze 3 milliárd 910 millió forintból rendezi meg az eseményt a Hard Rock Szolgáltató Kft. Rakparti mulatság is várható az államalapítás ünnepén. Az aszbeszt szennyezéssel leginkább érintett helyszíneken, így Szombathelyen elrendeli a kormány a zúzott kő eltávolítását. Szombathely polgármesterével még tárgyalnak majd erről. A kabinet megelőlegezi az ezzel kapcsolatos költségeket, aztán jogi úton érvényesítik a szennyező fizetelv alapján. Tanács Zoltán, technológiai és tudományos miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón közölte, hogy Magyarország részt vesz az EU mesterséges intelligencia fejlesztésében. A Gigafactory programba fektet majd be Magyarország. A miniszter szerint ez meg fog térülni. 500 millió eurót fektetnek be ebbe a témába, hitel formájában, 10 éves törlesztési moratórium és kedvező kamatozású hitelt használnak fel erre. Az ország a számítástechnikai központok fejlesztésébe tud beszállni egy Lengyelország által vezetett konzorciumban. Az Ayres Square műholdas programhoz is csatlakozik Magyarország, polgári és katonai téren is nagy szükség van erre a hálózatra. Ahogy Tanács Zoltán fogalmazott, ez lesz az Európai Unió Starlinkje, saját több száz műholdból álló konstellációt hoznak létre. Kiberbiztonságban és a földi kiszolgáló egységekben tud majd segíteni Magyarország ebben a fejlesztésben. Szeptember végéig lehet benyújtani a kis- és középvállalkozások weboldalakkal kapcsolatos elszámolását. Tanács Zoltán miniszter elmondása szerint a honlapfejlesztési program nemes cél volt, ugyanakkor szeptember 31-ig benyújtott elszámolásokat fizetik csak ki, utána ugyanis átdolgozzák a programot. Átfogó közösségvezérelt egyeztetést kezdeményez a kormány valamennyi település polgármesterével, illetve a lakosság bevonásával a Szent István vidékfejlesztési programról. Első körben egyébként úgynevezett pilot projekteket fognak megvalósítani ország részenként 10-10 településsel.
0: Tőzsde hírek.
2: Idehaza Budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9%-os emelkedéssel 142.071 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 18,5 milliárd forint volt. A MOL 1,4%-kal csökkent 4.162 forintra. Az OTP 1,9%-kal drágult 45.190 forintig. A Magyar Telekom 1,1%-os pluszban fejezte be 2.630 forinton, a Richter 0,5%-kal emelkedett 12.070 forintra. Európában a főbb tőzsdemutatók vegyesen teljesítettek, a londoni tőzsde 0,5%-ot emelkedett, a német DAX 0,3%-ot gyengült, a francia CAC-án és az olasz tőzsde egyaránt 0,1%-ot csökkent, a spanyol parkett 0,1%-os erősödéssel zárt.
0: Időjárás jelentés.
2: Holnap tetőzik a hőség, a csúcshőmérséklet 30-36 fok között alakul, majd jön a hidegfront, ami fokozatosan mérsékli a kánikulát. A hétvégén nő a záporok, zivatarok esélye. Holnap a fátyol és képződő gomi felhők mellett sok napsütés várható, de aztán délután az északi középhegység, aztán a nyugati ország részben, majd a Dunántúlon, estétől pedig az ország közepén is elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A zivatarokat intenzív csapadék, jégeső és erős viharos széllökések kísérhetik. Szombaton is lesznek záporok, zivatarok, de azért a napsütés lesz a jellemző 28-35 fokkal, vasárnap néhol zápor, zivatar, de egyébként napsütés 27-34 fokos csúcshőmérséklettel.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Majsai Gábor mögött egy igazán profi karrier tornyosodik. Első komoly együttese a Vastaps volt, majd az Európa Group Cserháti Zsuzsával, akikkel végig turnézta Európát. A Krém emlékzenekar után a Besenyő Blues Band következett. A zenekar 92-ben Emerton díjat kapott, majd 93-ban megnyerték az első poprock fesztivált a Szivató dallal. Már ezen a versenyen is sokan Tom Jones-ozták, a közönség, a szakma és a sajtó egyöntetű lelkesedéssel kezdte Gábort a nagy öreghez hasonlítani, külseje és hangja alapján egyaránt. Ezen elgondolkodva készült el az első szólólemeze Barátom Jones címmel, a közönség szimpátiája azóta is kíséri ezt az anyagot, így nagy örömmel énekli el újra és újra. Később egyik oszlopos alapító tagja lett a Favágók zenekarnak, majd 2002-ben Dés László és Geszti Péter szerzeményét, az Üvegtigris főcímdalát, a Rossz pénzt énekelte. 2006 fordulópontot hozott Gábor életében, a Boltokba került Póker című önálló lemeze, majd 2007-ben a következő albumán klasszikus amerikai jazz nótákat énekelt nagy zenekari hangszereléssel, igényes, új magyar szövegekkel. A sikere való tekintettel a Swing és a Boogie című megaalbuma szintén swing alapokra épített, és a Boogie Boogie felé is kacsingatott.
0: Trend Nights.
1: Majsai Gábor következik most a Trend FM-en, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját. 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks Rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló Top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncertlemeze a Live, melyet egy 10 fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
1: Trend Night.
2: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Tape Underground 2007-es Alszik kapcsolt című albumával bukkant fel a magyar könnyű zenei palettán. 2009 tavaszán jelent meg Kukacok lepkék című következő lemezük, amely már egy letisztultabb, könnyedebb és visszafogottabb anyagot takar. Ezt követte két másik album, a Háló és az Atma. Zenéjük mára egyre távolabb került a könnyű zenétől, de magját bármerre csirázzék is, önmagában hordozza.
1: Trend Night.
2: Csak egy pillanat, és meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Tape Underground-tól.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Az új ukrán védelmi miniszter az ukrán hírszerzés megbízott vezetője lehet. Megvan az új ukrán kormányfő is, megszavazta a helyi parlament. Idehaza a kormányszóvivői tájékoztatón számtalan új programot jelentettek be. Egyebek mellett például közlekedésbiztonsági társadalmi párbeszéd is indul. Nem volt túlságosan jó hangulatú a tőzsdei kereskedés Európában, idehaza a BUX ugyanakkor felülteljesítő volt. Hétvégére már jön a viharos szél, záporokkal, zivatarokkal tarkított időjárás a kánikula mellett. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Ukrajnának új kormányfője van, Szerhij Koreckijt elfogadta a helyi parlament. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök jelölte a miniszterelnöki tisztségre. Ő a harmadik miniszterelnöke már az országnak a 2022-es teljes körű orosz invázió óta. A szavazás előtt tartott beszédében Koreckij azt mondta, hogy a legfontosabbnak Ukrajna védelmét, gazdasági stabilitásának megteremtését és az uniós integrációt tekinti. Miután tavaly télen Ukrajna energetikai infrastruktúrája az orosz támadások miatt súlyos károkat szenvedett, Koreckij egyik fő feladata az lesz, hogy felkészítse Ukrajnát az idei térre. Közben Mihajlo Fedorov védelmi minisztert felmentette az ukrán államfő, helyére pedig Jevhenyi Hmarát, az ukrán biztonsági szolgálat megbízott vezetőjét javasolja a posztra. Napközben Fedorov leváltása miatt tüntetések is voltak, mert hogy modernizáló lépései voltak az ukrán hadseregben, ugyanakkor nem találta meg a közös hangot Alekszandr Szirszkijjel, az ukrán hadsereg vezérkari főnökével. Idehaza a kormány szóvivői tájékoztató Magyar Péter azt mondta, hogy indult vizsgálat Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter, illetve Oroszország kapcsolatáról, amiről korábban azt mondta, hogy szerinte hazaárulás. A miniszterelnök egyelőre azonban nem mondott részleteket az ügyről, mert nem akar megelőlegezni semmit. Elmondása szerint sok titkos és külügyi dokumentum van az ügyben, nem akarja befolyásolni az eljárást, amint van mit megosztani a nyilvánossággal, akkor meg fogják tenni. Rövidebb, 10 perces tűzijáték lesz, de jön a drone show, illetve a fényjáték augusztus 20-án. A korábbi 17,5 milliárd forint helyett mindössze 3 milliárd 910 millió forintból rendezi meg az eseményt a Hard Rock Szolgáltató Kft. Rakparti mulatság is várható az államalapítás ünnepén. Az aszbeszt szennyezéssel leginkább érintett helyszíneken, így Szombathelyen elrendeli a kormány a zúzótkő eltávolítását. Szombathely polgármesterével még tárgyalnak majd erről. A kabinet megelőlegezi az ezzel kapcsolatos költségeket, aztán jogi úton érvényesítik a szennyező fizetelv alapján. Tanács Zoltán, technológiai és tudományos miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón közölte, hogy Magyarország részt vesz az EU mesterséges intelligencia fejlesztésében. A Gigafactory programba fektet majd be Magyarország. A miniszter szerint ez meg fog térülni. 500 millió eurót fektetnek be ebbe a témába, hitel formájában, 10 éves törlesztési moratórium és kedvező kamatozású hitelt használnak fel erre. Az ország a számítástechnikai központok fejlesztésébe tud beszállni egy Lengyelország által vezetett konzorciumban. Az IRIS Square műholdas programhoz is csatlakozik Magyarország, polgári és katonai téren is nagy szükség van erre a hálózatra. Ahogy Tanács Zoltán fogalmazott, ez lesz az Európai Unió Starlinkje, saját több száz műholdból álló konstellációt hoznak létre. Kiberbiztonságban és a földi kiszolgáló egységekben tud majd segíteni Magyarország ebben a fejlesztésben. Szeptember végéig lehet benyújtani a kis- és középvállalkozások weboldalakkal kapcsolatos elszámolását. Tanács Zoltán miniszter elmondása szerint a honlapfejlesztési program nemes cél volt, ugyanakkor szeptember 31-ig benyújtott elszámolásokat fizetik csak ki, utána ugyanis átdolgozzák a programot. Átfogó közösségvezérelt egyeztetést kezdeményez a kormány valamennyi település polgármesterével, illetve a lakosság bevonásával a Szent István vidékfejlesztési programról. Első körben egyébként úgynevezett pilot projekteket fognak megvalósítani ország részenként 10-10 településsel.
0: Tőzsde hírek!
1: Idehaza Budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9,1%-os emelkedéssel 142.071 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 18,5 milliárd forint volt. A MOL 1,4%-kal csökkent 4.162 forintra. Az OTP 1,9%-kal drágult 45.190 forintig. A Magyar Telekom 1,1%-os pluszban fejezte be 2.630 forinton, a Richter 0,5%-kal emelkedett 12.070 forintra. Európában a főbb tőzsdemutatók vegyesen teljesítettek, a londoni tőzsde 0,5%-ot emelkedett, a német DAX 0,3%-ot gyengült, a francia CAC-án és az olasz tőzsde egyaránt 0,1%-ot csökkent, a spanyol parkett 0,1%-os erősödéssel zárt.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap tetőzik a hőség, a csúcshőmérséklet 30-36 fok között alakul, majd jön a hideg front, ami fokozatosan mérsékli a kánikulát. A hétvégén nő a záporok, zivatarok esélye. Holnap a fátyol és képződő gomi felhők mellett sok napsütés várható, de aztán délután az északi középhegység, aztán a nyugati ország részben, majd a Dunántúlon, estétől pedig az ország közepén is elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A zivatarokat intenzív csapadék, jégeső és erős viharos széllökések kísérhetik. Szombaton is lesznek záporok, zivatarok, de azért a napsütés lesz a jellemző 28-35 fokkal, vasárnap néhol zápor, zivatar, de egyébként napsütés 27-34 fokos csúcsfőmérséklettel.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsek zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szájnypróbálgatások közepette hamar fény derült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsec első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsec mindig új utakon járhasson.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsectől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Soulwave egy indie és folk hatásokkal rendelkező magyar alternatív rock zenekar. 2007-ben alapította Fodor Máté énekes és Huszár Ádám gitáros Körmenden. Seyfert Gábor basszusgitárossal és Mihály Zsolt dobossal kiegészülve vették fel első lemezüket, mely 2010-ben jelent meg. Ezen érezhető először a rock'n'roll és a blues hatása, amely fontos eleme lett a Soulwave hangzásának. De a siker sajnos elkerülte a csapatot, így egy hivatalosan be nem jelentett szünetre vonultak. 2012-ben miután hazatért külföldről Fodor Máté, a zenekar régi tagjainak egy részével kezdett el mozgolódni, koncertek, fesztivál és televíziós szereplések következtek, illetve az 1975 című EP. A hazai érdeklődés megnövekedésével a zenekar megjelentette első magyar nyelvű dalát Szélcsend címmel, amely a slágerlista 27. helyéig jutott, és ez döntően befolyásolta a zenekar döntését, miszerint a továbbiakban magyar nyelvű dalokat jelentetnek meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2, a folytatásban a Soulwave zenél.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A hazai zenei élet két megkerülhetetlen szereplője, Ágoston Béla és Big Mihály hívta életre az Ágoston Orkesztrát. Első albumuk a Lengyel Tangó 2014-ben jelent meg. A dolog hátterében a Művészetek Palotájában bemutatott ma este Te vagy a főnök című koncert áll, ami Big Mihály műveinek valamennyi rétegéből merít. Előadói az Ágoston Orkesztra és vendégei. A próbák folyamán folyamatosan rögzítették a feldolgozásokat, előbb csak a dokumentálás és a promóció, majd már kimondottan a lemez megjelenésének szándékával. Ágoston Béla érzékenysége is kimondottan erre a produkcióra szervezett zenekarának kirívó felkészültsége garanciát jelentett arra, hogy egy saját hangvételű, de a Víg szerzeményekhez kötődő produkció szülessen.
0: Trend Nights.
1: Ágoston Orkesztra következik most a Különleges Zenei Válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Az új ukrán védelmi miniszter az ukrán hírszerzés megbízott vezetője lehet. Megvan az új ukrán kormányfő is, megszavazta a helyi parlament. Idehaza a kormány szóvivői tájékoztatón számtalan új programot jelentettek be. Egyebek mellett például közlekedés, biztonsági, társadalmi párbeszéd is indul. Nem volt túlságosan jó hangulatú a tőzsdei kereskedés Európában, idehaza a BUX ugyanakkor felülteljesítő volt. Hétvégére már jön a viharos széllel, záporokkal, zivatarokkal tarkított időjárás a kánikula mellett. Jó estét kívánok! A legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Ukrajnának új kormányfője van, Szerhij Koreckijt elfogadta a helyi parlament. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök jelölte a miniszterelnöki tisztségre. Ő a harmadik miniszterelnöke már az országnak a 2022-es teljes körű orosz invázió óta. A szavazás előtt tartott beszédében Koreckij azt mondta, hogy a legfontosabbnak Ukrajna védelmét, gazdasági stabilitásának megteremtését és az uniós integrációt tekinti. Miután tavaly télen Ukrajna energetikai infrastruktúrája az orosz támadások miatt súlyos károkat szenvedett, Koreckij egyik fő feladata az lesz, hogy felkészítse Ukrajnát az idei térre. Közben Mihajlo Fedorov védelmi minisztert felmentette az ukrán államfő, helyére pedig Jevhenyi Hmarát, az ukrán biztonsági szolgálat megbízott vezetőjét javasolja a posztra. Napközben Fedorov leváltása miatt tüntetések is voltak, mert hogy modernizáló lépései voltak az ukrán hadseregben, ugyanakkor nem találta meg a közös hangot Alekszandr Szirszkijjel, az ukrán hadsereg vezérkari főnökével. Idehaza a kormány szóvivői tájékoztató Magyar Péter azt mondta, hogy indult vizsgálat Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter, illetve Oroszország kapcsolatáról, amiről korábban azt mondta, hogy szerinte hazaárulás. A miniszterelnök egyelőre azonban nem mondott részleteket az ügyről, mert nem akar megelőlegezni semmit. Elmondása szerint sok titkos és külügyi dokumentum van az ügyben, nem akarja befolyásolni az eljárást, amint van mit megosztani a nyilvánossággal, akkor meg fogják tenni. Rövidebb, 10 perces tűzijáték lesz, de jön a drone show, illetve a fényjáték augusztus 20-án. A korábbi 17,5 milliárd forint helyett mindössze 3 milliárd 910 millió forintból rendezi meg az eseményt a Hard Rock Szolgáltató Kft. Rakparti mulatság is várható az államalapítás ünnepén. Az aszbeszt szennyezéssel leginkább érintett helyszíneken, így Szombathelyen elrendeli a kormány a zúzott kő eltávolítását. Szombathely polgármesterével még tárgyalnak majd erről. A kabinet megelőlegezi az ezzel kapcsolatos költségeket, aztán jogi úton érvényesítik a szennyező fizetelv alapján. Tanács Zoltán, technológiai és tudományos miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón közölte, hogy Magyarország részt vesz az EU mesterséges intelligencia fejlesztésében. A Gigafactory programba fektet majd be Magyarország. A miniszter szerint ez meg fog térülni. 500 millió eurót fektetnek be ebbe a témába, hitel formájában, 10 éves törlesztési moratórium és kedvező kamatozású hitelt használnak fel erre. Az ország a számítástechnikai központok fejlesztésébe tud beszállni egy Lengyelország által vezetett konzorciumban. Az Iris Square műholdas programhoz is csatlakozik Magyarország, polgári és katonai téren is nagy szükség van erre a hálózatra. Ahogy Tanács Zoltán fogalmazott, ez lesz az Európai Unió Starlinkje, saját több száz műholdból álló konstellációt hoznak létre. Kiberbiztonságban és a földi kiszolgáló egységekben tud majd segíteni Magyarország ebben a fejlesztésben. Szeptember végéig lehet benyújtani a kis- és középvállalkozások weboldalakkal kapcsolatos elszámolását. Tanács Zoltán miniszter elmondása szerint a honlapfejlesztési program nemes cél volt, ugyanakkor szeptember 31-ig benyújtott elszámolásokat fizetik csak ki, utána ugyanis átdolgozzák a programot. Átfogó közösségvezérelt egyeztetést kezdeményez a kormány valamennyi település polgármesterével, illetve a lakosság bevonásával a Szent István vidékfejlesztési programról. Első körben egyébként úgynevezett pilot projekteket fognak megvalósítani ország részenként 10-10 településsel.
0: Tőzsde hírek.
2: Idehaza budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9,1%-os emelkedéssel 142.071 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 18,5 milliárd forint volt. A MOL 1,4%-kal csökkent 4.162 forintra, az OTP 1,9%-kal drágult 45.190 forintig, a Magyar Telekom 1,1%-os pluszban fejezte be 2.630 forinton, a Richter 0,5%-kal emelkedett 12.070 forintra. Európában a főbb tőzsdemutatók vegyesen teljesítettek, a londoni tőzsde 0,5%-ot emelkedett, a német DAX 0,3%-ot gyengült, a francia CAC-án és az olasz tőzsde egyaránt 0,1%-ot csökkent, a spanyol parkett 0,1%-os erősödéssel zárt.
0: Időjárás jelentés.
2: Holnap tetőzik a hőség, a csúcshőmérséklet 30-36 fok között alakul, majd jön a hideg front, ami fokozatosan mérsékli a kánikulát. A hétvégén nő a záporok, zivatarok esélye. Holnap a fátyol és képződő gomi felhők mellett sok napsütés várható, de aztán délután az északi középhegység, aztán a nyugati ország részben, majd a Dunántúlon, estétől pedig az ország közepén is elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A zivatarokat intenzív csapadék, jégeső és erős viharos széllökések kísérhetik. Szombaton is lesznek záporok, zivatarok, de azért a napsütés lesz a jellemző 28-35 fokkal, vasárnap néhol zápor, zivatar, de egyébként napsütés 27-34 fokos csúcsfőmérséklettel.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Jónás Vera 1987-ben született, ő a Jónás Vera Experiment alapítója és frontembere. Jónás Vera és zenekara a zeneszerző saját szerzeményeit játsza más-más hangszerelésben és felállásban. Angolul megszólaló szövegeiben a saját magában felmerülő kérdéseket és problémákat feszegeti. Az Experiment mellett Jónás Vera gyakran ad szóló, illetve duó koncerteket is.
0: Trend Night.
1: Jónás Vera érkezik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Graband zenekar 2005. októberében alakult Ihász Péter, Alberkovics Péter és Tasi Csaba kezdeményezésére. Mindannyian játszottak már korábban is többféle zenekarban. 2005 és 2006-ban dalok írásával és próbákkal telt az idő, majd 2007. áprilisában első önálló koncertjüket adták a budapesti Filter Klubban. A Grabanc együttes olyan zenészekből áll, akiknek nagyon széles a zenei ízlésük, illetve zenei palettájuk, és sok mindenre nyitottak.
1: Trend Night.
2: A következő percekben pedig meg is hallgatunk egy dalt a Grabanctól, itt a különleges zenei válogatásban.

Paja Bea következik már is itt a különleges zenei válogatásban, aki gyermekkorát egy Pest megyei faluban Bogon töltötte, ahol 6 évesen kezdett el néptáncolni és népzenével foglalkozni. A Muharai Elemér népi együttes tanára és segítségével. Magyar, cigány és bolgár népzenén nevelkedett, később más népek zenéiről is tanult, ilyen a szefád zene vagy az indiai zene, de ma leginkább saját dalait énekli, amelyben egy megindítóan személyes világ tárul elénk. 11 szólólemezén nyomon követhető az a folyamat, amelyen játszik hagyománnyal és modern témákkal, és ahogyan önmagát dalolva, gyúrva halad egy belső úton. 2008-tól éneket tanít és zenei mentorálással is foglalkozik. 2011-ben életrajzi esszékötetet írt Ribizli álom címmel, 2012. októberében életet adott Lili nevű kislányának. Paja Bea énekel most a 94.2-n, önök továbbra is a különleges zenei válogatást hallgatják.

0: Ismerjük a gazdasági trendeket.
1: 94.2
0: Trend FM.

mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Süle Zsolt vendéglátóipari szakközépiskolába járt, majd később dolgozott is a vendéglátásban. Édesapja vendéglátó zenész volt, szakszofonon játszott. Zsolt már gyermekkorában zenész akart lenni, de emellett érdekelte a színjátszás is. 14 évesen megalapította első zenekarát, ahol dobos volt. Később dalszövegeket is írt, és megalapította a Sansz nevű zenekart, ami már saját dalokból álló repertoárral rendelkezett, és a Ki mit tudott is megjárta vele. Itt ismerkedett meg Nyakas Krisztiánnal, Csoknyai Györggyel és Holubec Imrével. Velük együtt kezdett el LGT dalokat játszani, kezdetben csak saját maguknak, majd a nyilvánosság előtt is. 2017-ben jelentették be, hogy a Zöld Május című felvétele bejutott a dal 2018-ba, ugyanebbe a műsorba 2021-ben is bejutott Befúj című szerzeményével.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is meghallgatunk egy dalt Süle Zsolttól.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Lóczi Játszik zenekar 3 éve alatt már egyértelmű jelek mutatták, hogy itt valami készül, hiszen Csorba Laci névadó frontember a Van című mozi filmzenéjével megalapozta a közönség és a szakma figyelmét, ezt követte a Kimi Tube és a Cseh Tamás program elismerése egy sikeres turné a Margaret Island-del közösen, majd fölényesen megnyerték a Veszprémi utca zene fesztivál közönségdíját. A Krokodil című második lemezükről már 4 dal is bekerült a rádiókba, és 2018-ban már az új szerzemények stúdió munkái zajlottak. Megnyerték a Fonogram épp felfedezettje címét és a Szigetes Fesztiválok rangadóját, illetve a nagy színpadot is, így az összes fesztiválon kiemelt helyeken léphettek fel.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Lóczi játszik következik.

0: Hát jó.
1: Szevasz, Laci, mi a helyzet?
0: Szia, Laci. Ne, hallgattam ezt a dalt, hogy ez biztosan erről a Lújzáról szól, csak...
1: Persze, mire gondolsz?
0: Nem, hogy nem így ismertelek meg, tehát azért nem egy ilyen kedvesebb srác vagy, nem?
1: Tehát, hogy... Na jó, igazad van, de nem lesz tért. Ez az, hogy rólam szól!
2: Mindig jön egy másik, mindig jön egy másik, attól félsz, hogy a szív elászik.

Ez a különleges zenei válogatás itt a 94.2-n este 7 és reggel 6 óra között a hét minden napján. Köszöntöm azokat is, akik csak most kapcsolódtak be az adásba. Most a párizsi Gotham Project következik, akik 1999-ben alakultak, és zenéjükben megtalálható a tangó, különböző minták és mindenféle elektronika. Játszanak világzenét is, és létezik DJ-szett is a nevükkel fémjelezve. Illetve ezen felül rengeteg remix is köthető hozzájuk. Tehát Gotham Project most a 94.2-n a különleges zenei válogatásban.

egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult. A 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült 200-nyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Péter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
2: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Magashegyi Underground egy magyar alternatív rock együttes, 2004-ben alapította Fodor Máriusz és Kardos Horváth János egy tatabányai főiskolán. Akkor még egy másik énekesnővel, azonban a Kaukázus sikerei mellett a projekt a háttérbe szorult. A két zenész ennek ellenére nem mondott le róla, és 2006-ban megkeresték Bocskor Bíborkát, a Megasztár harmadik szezonjában 6. helyet elért énekesnőt, és vele rögzítették a Szeplős Vál című dalt, amit jelöltek is a 2008-as Fonogram díj kiosztón. 2007. november 20-án jelent meg Szeplős Vál című 4 dal tartalmazó kislemezük a CLS kiadónál. A siker ellenére a zenekar tagjai inkább a Kaukázusra akartak koncentrálni, ezért a Magashegyit jegelték, és Bocskor Bíborka is kiszállt az együttesből. Közel 12 hónap szünet után 2009-ben indultak újra egy friss zenekari felállással Kardos nélkül, körülbelül a Kaukázus feloszlásával egy időben. Még össze stúdióba vonultak, és 2010. januárjában kiadták Szívtakarítás című EP-üket, ami 4 dal tartalmazott, és a zenekar weboldaláról lehetett letölteni. A tervek szerint tavasszal jelent volna meg első nagylemezük, de az Ezer Erdő végül 2010. október 29-én debütált a Tom-Tom Records gondozásában. Az album legsikeresebb dala a Metróhúzat című dal lett, ami tévés és rádiós listákon egyaránt jól szerepelt. A lemezt jelölték a 2011-es Fonogram díjkiosztón az év hazai alternatív albuma kategóriában. Ezt 2011. január 29-én egy ingyenesen letölthető 8 számos tükörlemez az Ezer Város követte, amin eddig kiadatlan felvételek, B-oldalas dalok és friss remixek szerepeltek. A második nagylemez 2013-ban jelent meg a Tom-Tom gondozásában. A lemezen közreműködött a 30Y frontembere Beg Zoltán és a Kezdet fiai tagja Závoda Péter is. 2015-ben érkezett meg a Szemszavak középlemez, évvégén pedig a Vágta című dallal jelentkeztek, ami a 2016-os harmadik nagylemezük előfutára. Októberben országos turnéra indultak a Kaukázussal, a következő évben jelent meg a Talált tenger című lemezük, 2020 végén pedig a Talált életem című album.
1: Trend Night.
2: Meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket a Magashegyi Undergroundtól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Farkas Gábor Gábriel a Balatonfüredi Bem József Általános Iskola énekzenei tagozatos osztályába járt. Tagjai szólistája volt az iskola válogatott kórusának. A helyi zeneiskolában ajánlott hangszerek a klarinét és a cselló kipróbálása után hatodikos korában a vágyott hangszeren zongorán kezdett tanulni. A gimnáziumi évek alatt találkozott Fogel Róberttel, akinek rendezésében sok megyei színjátszó fesztiválon szerepeltek. Az egyik fesztiválon a saját rendezésében Örkény István egyperces novelláiból mutatott be etüdöket, és a produkció megkapta a rendezői külön díjat. A külön díj egy felsőfokú rendezői tanfolyam volt, még az érettségi előtt 16 évesen letette a felsőfokú rendezői vizsgát, de csak az érettségi után vehette kézbe az oklevelet. A gimnáziumi évek alatt kisebb zenekarokban billentyűs, vokalista és énekesként is játszott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 2000-ben fejezte be tanulmányait, a budapesti Moulin Rouge énekes konferenciéjaként performance-ban celebrálta diplomáját, amely annyira elsöprő volt, hogy másnap minden jelentős napilap foglalkozott vele. A színpadon aratott siker után nem maradtak el a továbbiak sem, hiszen a műemlék épület palát díszítő nagyszabású falfestményével is kivívta a nagy érdemű elismerését.
1: Trend Night.
2: Farkas Gábor Gábrieltől is meghallgatunk egy dalt most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata.

0: válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Carson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carson Coma Fonogram díjat nyert az év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
0: Trend Night.
1: A Carson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

Neked, a kényszer gondolat itt megtalál, és rágyújt, amíg te felismered, egy újabb sok jön az utolsó után, és a passzív dohányfűs most belőled, inolál!

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Intim Torna Illegál nevű alternatív rock zenekart 2010-ben alapította a Kistehén tánczenekarból kilépett Dorogi Péter, Kis Sándor, Gálos Ádám és Nádasdi János. Azt írja a koncert sziget, hogy az Intim Torna Illegál belülről és kívülről is megmozgat. A zenekar tagjai többször bejárták már a világot, meg annyi kultúrával és emberrel találkoztak, és közben sokat zenéltek. Megállíthatatlan energia sugárzik a zenekarból, amiben az elmúlt 200 évben az emberiség által felhalmozott superpower olvad szét, mint vaj a serpenyőben. Zenéjüket tükrözi a zene és életszeretet, ami a rengeteg külföldi és magyar turné alatt, mint turnésár ragadt a fiúkra.
1: Trend Nights.
2: Az Intim Torna Illegál már is zenél, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Müller Péter Iván, vagyis Sziámi, költő, dalszerző, énekes, filmrendező, kulturális szakember Budapesten született 1951-ben. 1973-ban szerezte meg a Magyar Rádió munka stúdiójában a rádiószerkesztő riporter diplomát. Ezt követően 1974-ben az Állami Artista Képzőiskolában a cirkusz és varieté rendezői képesítést. 1976-ban az ELTE bölcsészettudományi karán magyar-francia szakos tanári diplomát szerzett. 1981-ben film és televízió rendezői diplomát kapott a Színház és Filmművészeti Főiskolán. A magyar alternatív kultúra egyik meghatározó egyéniségeként tartják számon, 2012-től többek között a Müller Péter Sziámi & Friend zenekarral, Szakcsi Lakatos Bélával és Kirsner Péterrel lép fel.
1: Trend Night.
2: A Müller Péter Sziámi & Friend zenél most a különleges zenei válogatásban.